and the Griffin.

everyone is everyone.

Éjszakákat. Éjszakákat, hajnalokat, tilos erdőt halljátok. 90.3 FM. Platypus műsor. Gaulamin. Csak zene.

Gary hit his head on the dryer. He hit it pretty hard. In fact,

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket, osztja meg a sokszínű vidék. Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküz hazai felbukkanása, az Alburnus száva, a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékezöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számolt be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék. Szeptemberben évről évre jelentősen megnő az óvodai és iskolai légúti fertőzések száma. Döntően vírusos eredetűek, antibiotikum nem alkalmazható ellenük. Tévhit, hogy a gyerekek védekező rendszere nyár végére legyengül. Sajnos az immunmemória nem ismeri fel a változékony légúti vírusokat, ecseteli dr. Kossuth Laura, a gyermekgyógyász. Épp akkor, amikor korábban kell felkelniük, kevesebbet alszanak, megváltozik a napi rendjük. A zárt terekben több kontaktus éri őket. A visszatérés a nagyobb közösségbe lelki terhet is róhat rájuk. A legfontosabb ellenszer az elegendő alvás, a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a kellő folyadékpótlás és a szabadban töltött idő, javalja dr. Kossuth és a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltető vállalat vezetője, Ariel Weil azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
2: A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék. Júliusban egy alpesi hegyi vezető 2955 méter magasságban hátizsákot talált a tiroli Zuztalferner gletszeren. A havas batyúból előkerült tárgyak, jégcsákány, fényképezőgép, síp és egy viharvert mappa első pillantása az 1950-es vagy 60-as évekre utaltak. A balesetet szimatoló osztrák rendőrök nagy nehezen kisilabizálták a tulajdonos nevét, sikerült is fölkutatni. A 86 éves bajor férfi egészsége már nem engedte, hogy személyesen utazzék Tirolba. A barátaival túrázott 1963. augusztus 4-én, amikor gletszer szakadékba esett. Málháját eldobta, hogy az ne húzza le. A férfit társai pruszik hurkos kötéllel emelték ki a hasadékból. A túrazsákot fia vehette át augusztus 25-én, 63 évvel az eset után. Újságolta a HVG.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Isten kutyája. Kréger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: is not my work. It's the work of us all. I am nobody in the picture. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient.
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Isten kutyája, a Tilos Rádió vallási, közéleti, vitázós, szeretős, mosolygós, sokszor röhögős, de nagyon sokszor nagyon komoly témákat pedzegető vallási műsora, amelyben ma egyetlen egy főszereplő lesz. Úgy hívják, hogy Olivier Messiaen, aki éppen mostanában született 118 éve, Avignonban, francia zeneszerző volt, orgonista, ornitológus, tudós ember és Isten szerelmese. Zenei nyelve annyira félreismerhetetlenül az övé, és olyan áhítat, olyan istenhit, olyan erő és tisztaság hatja át az összes szerzeményét, hogy egyből felismerjük, amikor halljuk. Ahogy már mondtam, Avignonban született, az édesanyja költőnő, az apukája Pierre angoltanár volt, Shakespeare műfordító, tehát elmondhatjuk, megállapíthatjuk, hogy a kis Olivier-nek volt gyerekszobája, nem is akármilyen nevelést kapott, aztán zeneszerzést tanult, mert orgonálni tanult, és nem elég, hogy az egyik legnagyobb hatású kortárs zeneszerző és vitathatatlanul a 20. század legnagyobb zeneszerzőinek is tápolója, tanára és nagy hatású, karizmatikus zenei, szakmai, lelki vezetője volt, de képzeljétek el, hogy 1931-től, tehát haláláig, azaz több mint 60 évig a párizsi Szent Háromság templom, jártam is, megjegyzem ott, nagy hatást gyakorolt rám, főleg, ahogy felnéztem az orgonára, mert hogy ott ült 61 évig Messiaen, hiszen a templom orgonistája volt. Aztán besorozták katonának, fogságba esett, és hadifogolytáborba került, és ott írta meg az egyik leghíresebb művét, amelyről egy kis Messiaen zene után részletesen is mesélni fogok, mert nagyon izgi.

mint hogyha Brian Eno és Robert Eno közös cuccát hallgattuk volna, pedig nem, mert Messiaen volt a neves francia zeneszerző, akinek a mai és filozófus és vallás bölcselkedő és pálmafás ingű bon viván és kántor és organista 61 éven keresztül, ahogy mondtam, a párizsi Szent Háromság templomban. Ott hagytam abba az előbbi dumit, hogy a második világháborúban besorozták katonának, nagyon örült neki természetesen, dehogy is, fogságba esett, és egy hadifogolytáborba került. És itt egyből meg is írta, jó fiatalom, leghíresebb művét, amelynek az a címe, hogy Kvartett az idők végezetére. Ez egy kamaramű, béklarinétra, hegedűre, csellóra és zongorára, és a Görlitzben, ez volt a hadifogolytábornak a helyszíne, mutatták be 41. január 15-én, és az az idézet inspirálta a Messiaent a mű megírására, amely Jelenések könyvéből származik, János írománya. És láttam, hogy egy erős angyal leszáll az égből, felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, arca olyan volt, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Jobb lábát rátette a tengerre, a bal pedig a földre, és felkiáltott hatalmas hangon, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, hogy nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor szólni fog a hetedik angyal trombitájának hangja, be fog teljesedni az Isten titka. Wow. Szóval ez az egésznek a fundamentuma, erről szól a darab. A zenei nyelvezete is alapvetően biblikus, pontosabban, ahogy Messiaen fogalmaz, immateriális, spirituális, és legfőképpen katolikus a hangneme. Melódikusan és harmonikusan egy bizonyos tonális mindenütt jelen valóságot hoz létre oly módon, hogy egyszerűen közelebb hoz bennünket, hallgatókat az örökké valósághoz, a térben vagy a végtelenségben, mit lehet azt tudni. Speciális ritmusa minden mértéken felüli, lehetővé teszi, hogy eltávolodjunk a világítól. A kvartett 8 tételből áll, hát miért is? A 7 a tökéletes szám, a 6 nap alatt történő teremtés megszentelése az isteni hetedikkel. Ez a pihenő 7-es szám meghosszabbodik az örökké valóságban, és 8-szá változik, gyerekek, az örökké tartó világosságban, és a megingathatatlan békében, és tele van fülemüle hanggal, és a fekete rigó ébredésével, hangos újongással, a fák között magasban elveszett trilla dicsfényével, és ültessük mindezt vallási síkra, vagy csak tegyük bele a zsebünkbe, mint útravalónak, nem maradunk magányosak. Kvartett az idők végezetére, hallgassunk bele!

nem tudnám Pilinszki eszünkbe jutni, meg a Ravensbrücki Passió, meg a harmadnapon, meg azok a fantasztikus hadifogolytábor és holokauszt versek, amely a Messzi Anna nagyon is rokon lelkű Pilinszki Jánosunkból kiszakadt. Ez volt a kvartett az idők végezetére. Kamaramű, ami klarinétra, hegedűre, csellóra és zongorára irodott az ötödik tétele, aminek az alcíme Jézus örökké valóságának dicsérete, ez cselló és zongora volt, hogy hallottuk. Jézus itt úgy szerepel, mint az ige. Egy végtelenül lassú, hosszú frázis a csellónak, ahogy Messiaen mondja, szeretettel és tisztelettel magasztalja az erővel teli és lágy ige örökké valóságát, amin, mármint az igén, nem hagynak nyomot az évek. A melódia fenségesen szélesedik egyfajta felséges és lágy messzeségbe. Kezdetben volt az ige Istenben volt, és Isten volt az ige. Ugye így kezdődik János fantasztikusan mély és filozófikus evangéliuma. Fantasztikusan jó, izgi zongora műveket készített, és Yvonne volt a második felesége, Yvonne Lorion, aki zongora művész volt, és ő volt zongoristaként Messiaen zongora műveinek leghitelesebb tolmácsolója. A szerelem minden húrján játszott, egyszerre volt egy házasságszerelem, és egyszerre volt kollegialitás és Isten szerelem. Most pedig akkor hallgassuk meg egy Messiaen zongora darabot. Na de annyit mindenképpen még el kell mondanom, mielőtt jön egy gigászi, hosszúságú, de nagyon izgalmas filmzenei ihletettségű Messiaen zongora fűzér, zongora darab fűzér, mert hogy kíváncsi leszek, hogy hány és hányféle madarat fogtok felismerni ebben a zongora fűzérben. Ugye 52-től kezdve Messiaen egyre fanatikusabban integrálta be zenébe a madarak énekét. Hihetetlen pontossággal, ornitológusi fegyelmezettséggel jegyezte le a madár csicsergéseket, ami sokszor egész művek alapanyagául is szolgáltak. A mi Borbély Lászlónk, a mi fantasztikus Borbély Lászlónk egy teljes lemezt rögzített ezekből a madárdalokból, ez pedig Messiaen Madarak kis vázlatai 1985-ből végig lekottázott madárdal a felesége előadásában.

amikor arról beszélünk, hogy milyen hatású pedagógus tanár volt, akkor az mindig ilyen kicsit fűrészpor, meg könyvtárszagú és ízű, de tényleg ő volt a 20. század egyik legnagyobb, szerintem egyébként a legnagyobb hatású zeneszerzés tanára. Olyan növendékei voltak, hogy leszakadott fejem. Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Pierre Henry, Yannis Xenakis, Grissi, Nagano, Vivier, és hát ott van Szőnyi Erzsébet, és Vidovszky László, és a mi Kurták Györgyünk. Szóval az a mély hit, Isten szerelem, és az a fajta gondoskodás ebben a pálmafás ingben, ahogy mindig látjátok ezt az embert, ez egy olyan francia zeneszerző James Bond figurát varázsol belőle, aki előtt mindig térdet kell, hogy hajtsak, illetve mindig mosolyt csal az arcomra, mert hogy egy sármőr, egy nagyon furcsa, frivol emberke volt, nem volt egy unalmas, nem volt egy szent fazék, tehát úgy volt ő Isten szerelmes, hogy tele volt életkedvel, tele volt vidámsággal, tele volt energiával. Azt mondta Messiaen, a hitem, az életem mindent átható drámája. Hívő vagyok, így Isten szavait azoknak éneklem, akiknek nincs hitük. Jó magam mindig is hittem, egyszerűen és teljes mértékben, mint egy szénégető. Számomra Isten nyilvánvaló és a szent zenéről való fogalmam ebből a meggyőződésből fakad. Mivel Isten mindenben jelen van, a teológiai témákat feldolgozó zene rendkívül változatos lehet, és kell is, hogy legyen. A katolikus vallás egy igazi mese, azzal a különbséggel, hogy teljesen igaz. Ó, ez de tetszik nekem. Ezért Ernest Ello szavaival élve megpróbáltam létrehozni olyan zenét, amely mindenhez kapcsolódik, annélkül, hogy megszűnne Istenhez kapcsolódni. És lehet, hogy egy kicsit ilyen szentségtörést követek el, de pont az Istenhez való kapcsolódás nagy ereje, energiája hatott át Stockhausen korai műveit. Ugye említettem, hogy Karlheinz Stockhausen is az egyik tanítványa volt Messiaennak. Úgyhogy most a láncolatot egy kicsit megakasztva, a sok Messiaen darab, madárdal, zongora és kvartett után jöjjön az egyik legkedvesebb Stockhausen művem. Nem kis Messiaen hatásról tanúskodva.

0: Stockhausen spirituális zajzenéje után jön egy messián idézet. Végre népszerűsítjük az igazi zenét, a szent zenét, amely elsősorban és mindenek előtt hitvallás. Ugye Stockhausen minden korai művét, miután kijött egy szentmiséről, és visszament a szentmisére, mert olyan buzgó templomba járó volt, élete végén inkább egy ilyen new age-ista sámánná változott, ami szintén nagyon jól lát neki, hát minden jól lát neki, akárcsak messziannak a pálmafás havai mintás ingek. Azt mondja messzian, Krisztus azért jelent meg, hogy elvezessen minket a láthatóból a láthatatlan iránti szeretethez. Krisztus az ember ábrázolható. Krisztus az Isten azonban nem. Isten nem ábrázolható, még kifejezhetetlen is. Amikor azt mondjuk, hogy Isten örök, gondolunk-e ezeknek a szavaknak a jelentőségére? Az, hogy Isten örök, nem csak azt jelenti ám, hogy soha nem fog véget érni, hanem azt is, hogy soha nem volt kezdete. Itt zavarnak meg minket a legjobban az időbeli fogalmak, az előtt és az után. Valami kezdet nélküli elképzelése teljesen meghaladja képzelőerőnket, minket, akik először anyánk méhében, majd földi életünkben kezdtük meg létezésünket. Ugyanez vonatkozik más isteni tulajdonságokra is. Talán az ókori izraelitáknak volt igazuk, amikor megtiltották, hogy kimondják Jahve nevét. Hát, szerintem igazuk volt az ókori izraelitáknak. És jó messziánnal időt tölteni, igaz, ma nem techno szólt, nem elektronikus zene, de mégis az, főleg Stockhausen révén, és Stockhausen pedig mint anyatejet úgy szívta magába a messziáni tanítást, és Isten ábrázolhatóságáról, vagy kimondhatóságáról még sokat fogunk ebben a műsorban beszélni, de most egy két hétre megint elbúcsúzunk, mert ez volt az
1: Isten kutyája, Kréger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk, addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája, hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék.
2: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a végkihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tavaly a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, hogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

0: Patika. Pábicsinál. Fekete bika, pata, pattóga, patika, pepita kövein.
1: Patika, pepita kövek.
0: Be kell járatni patika, a számot.
1: Pepita.
0: Sajnos.
1: Pepita,
0: több
1: patika.
0: Órás szájzárból.
1: Igen, minden éjjel.
0: Minden éjjel
1: viszintesbe lemennek az emberek a függőlegesből,
0: és
1: az UFO-k nem értik, hogy miért van az, hogy itt vannak ezek a furcsa lények, ilyen kis izék mennek, az egyszerűen mindenki lefekszik, úgy marad egy csomó ideig, aztán megint újra kezdik az
0: hát
1: egész.
0: Hát rá kell menni a töltőre, mint a robot porszívó, meg a robot fűnyíró.
1: A embereket?
0: Az embereknek rá kell menni a töltőre, ez az lenne. Mi van? Mit nem
1: ott
0: hoztál?
1: Ott vagytam a bölcsőmet.
0: Bölcső.
1: Bölcső, bizony, bal vagy jobb, Dávid?
0: Mely ringat is jobb?
1: Jobb?
0: Ott hagyta a bölcső.
1: Na, mi a bölcső?
0: A bölcsőség fogadat.
1: Mi a bölcső?
0: Kőbölcső, amiben ringattak.
1: Igen, nem. Na, mit hívnak bölcsőnek még?
0: Hát, amiben bele lehet rakni dolgokat, hogy ne boruljanak
1: föl. Nagyon jó, nagyon jó. Na, mit rakta? Mit kell belerakni?
0: A mobiltelefonod.
1: Na, van is bölcsője.
0: De van, tőlem kaptad.
1: Jó, az tartó.
0: Igen.
1: Az telefontartó.
0: De szerintem attól lehetne bölcsőnek is
1: bölcső.
0: Használod?
1: Hébe, hóba. Már volt rá precedens. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Mondjuk életemben.
0: És szerinted, ha itt hagynánk, eltűnne?
1: Biztos vagyok benne. Itt, ahogy annak idején a Jani mondta a Narancsban, hogy itt nincs ideje leesni a könyveknek, mert már ellopták őket.
0: Na hát, mert
1: a recenziós példányoknak.
0: Olvasók nemzete.
1: Már elévült, és ez különben is egy szemen szedett inszinuáció, ha értitek, amire gondolok.
0: Recessziós példány.
1: A bölcső, ennek van bölcsője, Dávid.
0: A fülesednek?
1: Fülhallgatónak van, a cordless fülhallgatónak.
0: Ne hallgass el van a bölcső.
1: Dehogy is nem. Dehogy nem. Az teljes értékű ember lehetsz a kerékpárodon, amin közlekedsz, mintha kocsiba lennél. Ott is hallgatod a tilost, itt is hallgatod a tilost.
0: Nem lehet teljes.
1: Én mindig hátra nézek, már van benne egy jó pár évtizedes rutinom, sose volt még baj, nem-e véget volt a baj.
0: Nekem van egy jó pár évtizedes gyalogos rutinom, aztán mégis.
1: Gyalogos rutin után elestél?
0: Nem. Tegnap úgy rám dudált egy ember.
1: Ja, még lehet, hogy zakomban van a bölcső.
0: Nagyon rám dudált, és tök indokoratlanul.
1: Azt utálom a legjobb, itt a bölcső.
0: Egy forgalomcsillapított 30-as, megyek át több Pozsonyi úton így egyenesen, egy szintben van a járda meg az úttest, megy ki elsőbségadás kötelezőre, ezelőtt is simán átférek, hiszen észre fog jönni. Észre is jött, de azért úgy gondoltam, hogy le fog okítani egy kis dudálással.
1: Az muszáj. Messzire, amikor már látod, hogy na lassítanom se kell, de átmegy és nem vár meg az a köcsög, mert le kéne tedni a lábát, különben is
0: nem
1: biciklizik. És hogy bicikliznek a biciklisták?
0: Ez gyalog volt.
1: Mert, ja, ráadásul
0: gyalog,
1: látszik,
0: gyalog.
1: De a lábtartásodból látszott, hogy szoktál biciklizni is.
0: Nem tudom. És akkor így, és megállt a csávó, na oké, hát akkor megkérdezem, hogy végig is mi szükség volt. Kérdeztem a fülhallgatót, mondta, hogy hol látsz te itt zebrát?
1: Hol látsz te itt zebrát?
0: Hol látsz te itt zebrát?
1: Ott nincs is, ott nem is kell zebra. A kis utcákban nincs is zebra sehol.
0: Neked kellett fékezni? Nézd meg, hogy hol vagyok, tök simán átfett, és akkor tud elgassam, amikor veszélybe vagy. De hol látsz itt zebrát? Szerintem te el vagy téved, nem otthon vagy, nézzél már körbe, hogy merre jársz. Ez nem az a hely, ahol te itt leoktatod a gyalogosokat. Jött mögöttem egy marcon a csávó kutyával. Az meg, hogy nem szedünk ki. Jó, azért ez nem kell. De hát a pedagógia az nem áll meg. Ez valahogy mindenkivel benne van. Most egy életre megtanultam.
1: Hogy hol látsz te itt zebrát?
0: Hogy hol látok én itt zebrát. Majd csak mindig majd fogok kerülni, ahol zebra van. Különben ez a zebra, ez különben kihalófélbe lévő állat, nem?
1: Az biztos.
0: Hát csomó helyen megy az út, megy a járda, egyenes vonalba mehetsz tovább, sokszor megkönnyítik azt, hogy te azon átmenj.
1: És nincs zebra.
0: Nincs, hát
1: nem kell zebra.
0: Nem kell mindig a zebrát felrakni, hogy ember megy át.
1: A sarok az új zebra. Minden sarkon álltam már, körülnéztem, nem is lett bajom.
0: Ott a végén sarok. Közlekedési percinket hallgattátok.
1: Igen. Igen. Mondjuk volt egy ilyen Pechvogel barátom, aki aztán már régen nincsen közöttünk, önkevézével vetett véget életének.
0: És akkor sikerült.
1: Akkor a Pechvogel volt, hogy mit tudom én, ilyen történt vele, hogy éjjel a teljesen üres Budapesten, erős 80-as években vagyunk vége fele, talán 90-es eleje max, és a teljesen üres sötét Budapesten megy át, mondjuk lehet, hogy a Mártirok útján, azt nem tudom, de tök üres minden. Jön a rendőr, megbünteti úgynevezett pénzre. És tudod, amikor így összeadódnak ezek a dolgok, hogy én vagyok a falu rossz egyedül, hogy állandóan velem valami baj, mindig. Szóval akkor azért, hogy levonod a következtetést, hogy na,
0: akkor elég volt.
1: Győzedelmeskedünk, vagy nem győzedelmeskedünk.
0: Igen. Figyelj, a barátommal ugyanezt történt 13:30 Almádiban. Ami ugye igazi veszélyzóna, Compton, és közlekedési szempontból rohadt veszélyes. Hát őt is megbüntették.
1: Unatkozó rendőrök, szevasztok.
0: Almádi rendőrség, azt hiszem, az egy... Igen. Arról több sztori is van.
1: Igen.
0: Mocskos zsaruka volt tele a 90-es években.
1: Igen. Taxival ment egy közeli hozzátartozó, mert nagyon kellett sietnie, és a rendőr megállította a taxit. És azt mondta neki, hogy nem adtad meg az elsőbséget. Mondta a taxis, de megadtam.
0: És tegeződtek? Ne tegezz.
1: Biztos, de jó napot kívánok, nem mit tudom én. Nagyon kellett sírni.
0: Tudja,
1: már
0: mire
1: a Borkának.
0: Meg Sándor.
1: De miért? Azt mondta a Borka, ha túlzott is, de mondjuk legalább 8 percen keresztül tartott, és ő mondta, hogy elnézést kérek, én munkainterjúra megyek. Nem lehetne, hogy eldöntik, hogy mi a helyzet. Eldöntötték, elengedte végül a csávó, de az volt a lényeg, hogy jött messziről ugyanez a helyzet. Te szépen mész át, jössz a kereszteződésbe, ráadásul rendőr vagy, és elmegy előtted a sárga taxi, de még lassítani se kellett. Hát azért kellett lassítani, mert jött a kereszteződés, de nehezményezte, hogy rendőr vagyok benne, hogy nem marad meg a jobb kezed? Pedig rendőr vagyok, látszik rajtam.
0: Azért néha rá kell szúrni a taxisra, hogy bocsánat, nem sietünk annyira.
1: Igen.
0: Nyugodtan tartsa be.
1: Tartsa be.
0: Tartsa be jól.
1: Tartsa be. Jó reggelt kívánunk, ez lesz a Color Lokál ma reggel, ez tulajdonképpen már az.
0: Gondoltál a kesztyűre?
1: Kesztyű? Nem.
0: Én igen. Nem. Jöttem át a hídon, és arra gondoltam, hogy nem sokára kezdjük el.
1: Ja, hogy nem sokára, igen.
0: Hogy még úgy komfortos volt.
1: Elmentem egy remek házi buliba a hétvégén, van még ilyen, hogy házi buli, képzeljétek el, hogy emberek adnak.
0: Nálatok a hatvanasoknál?
1: Nem, az egy 40-es csávó csinálta, jó. De befogadták az ilyen elfekvő előtti vén embereket is. Hát még sokan nem voltunk a korosztályomból, a gyerekeim lehetnének csapatból, és nagyon szimpatikus nemzetközi társaság volt. Volt egy ilyen körpanoráma Budapesten, elképesztő minőségű, de ilyen nem túlzásba vitt ilyen tök jó kis falatkák, meg iszonyú jó piák, bla, bla, bla. És mindez úgy ráadásul, hogy a felszopó az volt, hogy volt ez, és akkor utána a kemény mag az még a Budapest Parkba letrappolt, azt hiszem hajnali egykor, mert itt volt valami német techno DJ csávó. És hogy kerültem ide? Miről beszéltünk előtte?
0: Házi buli, közlekedés, taxizás,
1: közlekedés,
0: de jó
1: taxizás,
0: volt. Jó fejek a fiatalok.
1: Jó fejek a fiatalok. Hát voltam egy jó buziban, képzeljétek el ez a csattanó, aztán majd lehet, hogy megtalálom az elveszett vonalat.
0: De ez valami Nepo Baby volt a körpanorámával?
1: Négy, egyáltalán nem, hanem ez a legszebb, hogy a két felnőtt ember, az összeköltöző szerelmes pár, aki a saját kecójukat kiadva összeteszik a megkuporgatott krajcájaikat, és kivesznek egy olyan teret, ami alkalmas arra, hogy ők, ha úgy adódik, akár kettő, meg talán négy, az hatan is normálisan ott tudjanak létezni, mint egy otthonban, úgyhogy ilyen
0: szép.
1: Fullos volt. De miért mondtam ezt el? Mert van olyan része, amiről egyáltalában nem akarok beszélni, viszont van olyan része, amit meg elkezdtem ezt az egész teljesen.
0: Megmondja mindjárt, betelefonálunk.
1: Érdektelen magánéleti hülyeséget.
0: Szervusz!
1: Na mi van?
2: Sziasztok! Kesztyű volt a varázsszó.
1: Kesztyű. Annyira...
2: Oda indultál a buliba.
1: Annyira jó, annyira jó.
0: Köszi szépen.
1: Figyelj, köszönöm szépen, tényleg, ez csodálatos, hogy ezt a kreténséget így követitek, nagyon segítettél. Kesztyű, hogy először csapott meg az, hogy de jó, hogy jön az ősz. Nem azért, mert meleg van, hanem azért, mert föl lehet venni a csizmámat, ezt a félmagast, ezt a bogacsizmát, amit nem ez, most nem az van rajta, most ez a leköszönő, búcsúzom tőled fehér palládium, előbb-utóbb már nem lesz rád szükség, de szerintem téged fehér palládium nem foglak tudni eltenni a téli cipők közé, mert annyira szeretlek téged, hogy ott fogod ki áttelelni velem a cipőszekrényben ezt az időt. Szóval fel lehet venni már ilyen bőrdzsekit, meg fel lehet venni csizmát, meg fel lehet venni sálat, meg lassan fel lehet venni az őszi szortimentet, a pulóvereket, az értelmes
0: kis kabátokat. Visszasírod ezt még?
1: Én nem hiszem, nem. Én most...
0: Most hát akarsz öltözködni újra?
1: Kicsit overdózisom van.
0: A vetkezésben?
1: Nem, a nyárból az az igazsága. Most nekem ez gyönyörű volt, köszönöm szépen, szép volt, jó volt.
0: Nekem 3 hét múlva fog hiányozni.
1: Igen? Uh-huh. Tényleg. Nekem az lehet, hogy fog hiányozni, hogy a Duna az annyira nevetségesen alacsony, meg olyan kicsi a sodrása, hogy konkrétan úgy működik, mint egy tükör.
0: Hát annyira gyönyörű
1: a Duna,
0: reggel.
1: Hogy ez tényleg szemet, szívet, lelket gyönyörködtető. Ebben a városunkban biciklizni, srácok, lányok, ez csodálatos. Világ legszebb, legjobb helye. Higgyétek el nekem.
0: Pedig az András volt már máshol.
1: Pedig én
0: már
1: voltam egyszer Érden is, csak mondom.
0: Volt múzeumban is.
1: Múzeumban? Hát amikor vittek. Most nem voltam múzeumban, pedig el akartam menni egy kiállításra, ami pop-up volt, és 3 napig tartotta, az Off Biennálét csinálta, és a Merlinben felpukkantottak egy tematikára egy dolgot, és ketten is mondták, hogy nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalat képviselt, és ez még csak az előhangja a jövő évi rendes Biennálénak, amiről itt beszélgettünk.
0: Pop-up, rock-up.
1: Pop-up. Meséltem én neked a mozgó lépcső rettenetről, Dávid pedig hozzád kötődik.
0: Félsz a mozgó lépcsőre?
1: Hát képzel, hogy én nem. Sőt, én egy mozgó lépcső vagány legalábbis voltam. Most már, amikor így beállunk a sorba, ami egy új dolog, hát új dolog, hogy gondolom, egy két évtizedes lehet, de amikor én metróztam, akkor ez nem volt, hogy...
0: Lecsúsztál középen a sietkelni.
1: Azért azt nem, de pénzt azt engedtem le meg. Ilyen. Amikor lövöldöztem, szembe jöttek föl a katonatisztek, és akkor ezzel a mozdulattal, 80 mondjuk 3-ban, 4-ben, amikor haveromat elvitték katonának, engem meg még nem, és akkor így ezt csináltam. És azzal hitegettem magam, hogy ez a katonatiszt nem csak azt jelenti, itt van ez a kis hülye gyerek, aki a nagy fejével itt lövöldözik, hogy kezelésbe venném, ha a kezeim közé kerülne, hanem arra gondoltam, hogy egy kicsit úgy van, lesz benne egy ilyen diszkomfort érzés, és nem is tudja, hogy miért lövöldöznek engem itt le az utcán békeidőben, amikor én csak egy rendes kommunista ezé vagyok.
0: Elég az hozzá. Hogy?
1: Hogy...
0: Mi volt a mozgó lépcső mesél?
1: Hogy amikor hozzád mentem, veled mentem találkozni, mert mentünk a David Byrne-re.
0: Igen, hú, de rég volt.
1: Hát nem tegnap volt, még akkor írtam föl azt, hogy én nagyon ritkán metrózok, de láttam azt, amikor jött egy roma család, nem meséltem, egy testes apuka, mondjuk 3 vagy 4 gyerek, az egyik még babakocsiban, a felesége tolja a babakocsit, ő egyiknek fogja a kezét, a másik nagyobb, az egyedül megy, és mennek, lendülettel érkeznek el a mozgólépcsőt, és megtorpannak. Megtorpannak, és nincs bennük egy ilyen komfortos érzés. Ja, bőröndöt is húzott valamelyik, ilyen gurulósat. És volt egy ilyen hirtelen torpanás, olyan nagy nehezen, nagy óvatosan, a gyereket magad után rántva, háttal a izével mozgó lépcsőztek egyet, amitől tartottak, és akkor nekem bejött ez az érzés. Nem is az érzés, az emlék, hogy amikor bevezették az első metrót, ami szerintem 72-73 lehet, valami ilyesmi szerintem, akkor voltak... Jót mondok, szerintem igen, akkor volt egy dadusunk, az Iki.
0: Az első, a második, ugye?
1: Aki vidéki volt, és úgy értem, hogy kisfaluból származott, és régen itt él Budapesten, de a metrót azt már nem tudta meglépni. Szóval neki az túl veszélyes volt, túl értelmezhetetlen, túl nem volt komfortos.
0: Most már van lift.
1: Igen. És akkor ez egy ilyen szép kerek jelenet volt, de leküzdötték a mélységet. Igen. És aztán utána fölfelé meg minden könnyebb.
0: Jaj, de jó. Őszi mulatságok, szülői értekezlet.
1: Igen.
0: Neked már ilyen nincsen. Szerencsére egyetemen nincsen szülői értekezlet. Uh-huh. De ma délután megyek.
1: Rendes szülőire.
0: Rendes szülőire, és már nagyon várom. Igazából...
1: Hát jó, de hát ahova ti viszitek a gyerekeket, ott biztos minden szülő nagyon-nagyon jó fej, senki nem akarja a közösség előtt önmagát előrébb tolva fitoktatni a szellemi és verbális kapacitásait. Komoly dolgokról van szó, gyorsan, hatékonyan, jókedvűen.
0: Hát ebben a tanárok sokat segítenek, de
1: körbeültök.
0: Óvakodj mindig az anyukától, aki jegyzetfüzettel érkezik. Amikor úgyis elküldik e-mailen az, hogy miről volt szó. Aha. Mert neki kérdései is vannak. És mondjuk egy... Tehát attól rettegek, hogy egy szallagavató kapcsán mennyi mindent lehet megkérdezni.
1: Persze.
0: A táncpróba, ahonnan bérelnek, a mi van akkor, hogyha valakinek pont akkor van a vívás edzése, amikor a próbák, hogy tudom én, hány jegyet kapnak a családok ilyen áron, meg olyan áron, meg utána, hogyan gondoskodnak hogy mi az, hogy after, most már van after valahogy mindenhol, el nem tudod képzelni, hogy hány dolog.
1: Hát dehogy, de ugyanaz a végigmentünk már mi is, meg már te is voltál ezen túl, gondolom.
0: Hát ezen még nem, a végzősön nem, de az összes többi, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdés szokott lenni, de amikor valaki így elkezd fölteni a harmadik nagyon fontos kérdését is, akkor azt mondják a tanárok, hogy akkor mostantól kis csoportos.
1: Szép szocialista szóval élve, miért nem te vagy ennek a szülői munka közösségnek mondjuk a vezetője, aki azt mondja, hogy kedves szülőtársak, barátaim, a következő kérdésekre lehet számítani. Hol lesz az after? Hol lehet ruhát bérelni? Szerintem erre nagyon gyorsan meg tudjuk találni a választ, hogy végre beszélgethessünk fontos dolgokról, a szabadságról, a gyermekek droghasználati szokásairól, az AI veszélyéről, a továbbtanulás lehetőségeiről, a szegregált iskolákkal való együttműködésünkről, mit tudom én?
0: Köszönöm, ilyenben nem veszek részt, sok más mindenben. Igen.
1: Hát igen.
0: Általában körbenülős a szülőértekezlet, mint ahogy a iskolai oktatás is. Ez remek alkalmat teremt arra.
1: Iskolai oktatás is az?
0: Aha. Remek alkalmat.
1: Meg az anonim alkoholisták.
0: Az is. Jó alkalmat teremt arra, hogy így körbenézzek, és megállapítsam, hogy koromhoz képest éppen hol tartok relatíve.
1: Aha.
0: A korosztályomhoz képest ez a... Semmiféle ítélkezős nincsen benne. Maximum magammal szemben. De erre ez egy jó gyakorlat.
1: Hát ez a folyamatos önreflexió. Amikor a világ szemében, mint tükör, látjuk magunkat. És elégedettek vagyunk-e azzal, amit látunk a tükörben?
0: Mindegy, jó lesz, de sajnos nem tudok elmenni egy akadémiai székfoglalóra, amit beírtam jól a naptáramba.
1: E véget? Hogy szülőire kell menned?
0: Szülői értekezlet, sajnos kiütötte Peternák Miklós akadémiai székfoglalóját.
1: Azt a akadémikus lesz a Miklósból.
0: Aha, Széchenyi.
1: Széchenyi, hát persze.
0: Ez van.
1: És miről szól a tézise, a tanulmány, a tudomány, kb?
0: Maurer Dórának egyetlen képéről fog beszélni. Erről írt egy...
1: Wow!
0: Erről írt egy nagyot. És egy olyan művéről, ami be se válogattak az életmű kiállításába, se a félidősbe, se azóta, de őt valamiért nagyon megfogta, és ezért ennek megy utána, hogy őt, aki a Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének alapítója, meg a C3-nak a vezetője, és dolgozott is együtt a Maurer Dórával, hogy miért nem hagyta nyugodni az az egyetlen kép közel 30
1: gondolom festmény,
0: éve.
1: Gondolom olajvászon.
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem, hát nem nagyon voltak a Maurernek olajvászon festményei.
1: Hát akkor mire? De. Szerintem. De hát mondjuk ilyen járatlan...
0: Feltételezem, egy intermédiás könyvről van szó. Igen. Készített fotogramokat, készített igen, videókat, igen, készített... Igen. Hát ezt nem tudom, hogy a vászon vannak azok a szoborszerű falról lelógó geometrikus formák. Lehet, hogy fán van.
1: Lehet.
0: Az most lehet, nekem, hogy, az lehet, most nekem mondani, nem jut eszembe, de nem jellemző az olajvászon egyetem. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy valami intermédiás műről van szó. Vagy valamilyen fotoinstalláció, nem tudom én, térbejzben manipulálva. Majd kiderül. Hát sajnos csak olvasni fogom. Úgyhogy sajnálom, Miklós, a jegyzetellem kell.
1: De nincsen YouTube live. Mert ez szokott lenni. Facebook. Tieden is Facebook.
0: Ja, és akkor...
1: Tieden is voltam.
0: Sunyiban nézem, mint egy rendes apuka a foci meccset.
1: Na, igen, pad alatt nézem.
0: Pad alatt néz.
1: Biztos látod olyan funkciót, hogy olvashasd is közben.
0: Pad alatt néz. Ja, aha.
1: Némán tátog a Peternák, viszont olvasod, amit mond ő, aztán az opponens.
0: Most tényleg, most, hogy belegondoltam, tényleg elkezdtem őszintén sajnálni. Mindegy.
1: Ezt gondolom, és ezt gondolom, mennyi? 100 oldal, 150?
0: Nem
1: egy ilyen disszertáció?
0: Nem hiszem, hogy a doktori disszertáció maga a székfoglaló.
1: Igen, a székfoglaló az nem disszertáció.
0: A székfoglaló egy olyan, hogy mire gondolom, mert most értem, volt a Krasznahorkainak is.
1: Uh-huh.
0: És az is egy,
1: így igaz,
0: egy alkalmi mű volt, ami egy eszét mondott el, nem? Vagy uh-huh, valami ilyesmi volt. Vagy azt szoktak.
1: Igen.
0: Elgondolkoznak a világ soráról. Csávok, de jó, hogy jöttetek.
1: Igen.
0: És Marci nem jön ma. Úgyhogy aki csak miatta kapcsolódott be ebbe az adásba,
1: az nyugodtan hallgassa a kosutot.
0: Nem fog ma búgni nekünk.
1: Nem fog ma búgni.
0: A...
1: Marcsa.
0: Marcsa. A... Nem üteszem már semmi szel.

0: Igen, olajfa, meg ilyenek, meg krétapapír, meg ilyen installáció, meg olyan installáció. Igen, Virág Judit Galeri, Maurer Dóra, 1937-től 2026-ig élt, X-ek 18 olajfa, 40 cm szerre 40 cm. Mondjál egy induló árat, kérlek, Dávid?
1: 40-szer 40-esre? Igen. Hát, azt szerintem 3,5.
0: Nagyon ügyes vagy, 4,6.
1: Na,
0: jó. Becs érték?
1: Azt szerintem 6,5.
0: 6 kötőjel 8 millió forint. Fantasztikus, elképesztő, döbben, sose fogom megérteni.
1: Most ebből jó vagyok.
0: Sose nagyjából. Fogom megérteni. A Krubit, azt te csináltad?
1: Dehogy. Úristen, új hobbiaimról fogok nektek
0: mondani. Te is festesz, te is művész vagy, te is elkezdtél
1: kuketálni. Most viccesz, bolondozol?
0: Amikor elkezdődik, hát hogy rokkázni fogsz, vagy agyagozni fogsz, akkor végül is azt, dehogy is én paszterezni fogok.
1: Most mi van? Hogyan? Küldtem Andriskának, most, hogy értsétek, 2 darab Krubi festményt találtam.
0: Igen.
1: A Vinted kínálatában, ami ugye használt ruhakereskedés, de most már minden szar van, és olyan előtt művészek árulják a cuccaikat, köztük Azaria, Krubi, Tupac.
0: De ez a sajátja szerintem?
1: Sajátja.
0: De valaki csinálta róla.
1: Ott van a link, hát nem a Krubi magáról csinálta.
0: Na azért. Nem ön arckép cigarettával, meg nem arckép Palvin Barbie-val.
1: Ez a királyos lemez borítója, nem?
0: Az szerint az vicces mondás, hogy nem tudom én, mondjuk Krubi Palvin Barbie-val, Dr. Máriás Béla stílusában.
1: Nem, cseppet sem.
0: Miért a doktor?
1: Mert nincsen stílusa már szegény
0: Bélának. Hát ez a vicc benne.
1: Béla
0: nincs stílusa, hiszen ő fest mindig valakinek a stílusa. Az ő stílusa az, hogy különben senki mással össze nem keverhetően ironizálja a kortársokat. Mint amikor te neki rohantál az AI-nak, és csináltál rólunk, a hármunkról egy csomó képet. Azt, fú, nagyon ügyes, nagyon nagyokat. Megkértem Rembrandtba, és megcsinálta a Dávid.
1: Hogy miért nincs rajta Rembrandt?
0: Rembrandtosba kérem
1: szépen. Rembrandt, aztán jött egy kis Cranach.
0: Igen.
1: Hát ezek nincsenek szerzőjoggal annyira védve, úgyhogy ezeket meg lehet nevezni névvel, ezeket a stílusokat. Úgyhogy már lejárt a joguk. Szóval az volt tegnap, hogy megnéztem, hogy vajon a Vintiden vannak-e festmények. Embertelenül szar festmények vannak, tehát hogyha jól akartok szórakozni, akkor beírjátok a Vintidbe, hogy festmény, és hát gyakorlatilag ömlik ki a trágya.
0: De úgy érszal ér.
1: Ezen a csatornán. Igen.
0: De mondjuk egy ilyen olajvászon Krubi cigivel a WC-be, vagy a nappaliba, az mondjuk 20 000.
1: 9.
0: 9, na.
1: 9 000 forint, úgyhogy gondolkodtam, hogy megvegyem, de sajnos nagyon ronda.
0: Persze,
1: és már 70 000 forintért lehet kapni Kádár Béla hamisítványt, de olyan rossz hamisítvány. Szóval, hogy így tréningezni jó a szemedet, meg így csodálkozni, mivel vannak elfoglalva az emberek, meg hogy honnan veszik a modort, meg a mintákat. Korábban azt talán meséltem már, hogy a kedvelt szórakozásom a segítsetek megbecsülni ennek a képnek az értékét, hagyatékból maradt rám. Uh-huh. Facebook oldalak, ahol gombolyaggal játszó cicák vannak,
0: Nagyon jó.
1: Szexi pajkosan néző cigánylány.
0: Igen.
1: 20. század elejének modorában, vagy 19. végének modorában. Másolatok, tájképek, egészen elképesztő dolog. Úgyhogy tényleg a legtöbb dolog a keret árát éri.
0: Ebből biztos lehet egy jó kiállítást csinálni, tematikusat, amikor a jó szemű kurátor fölmegy a izére, kimegy a szemétteretre.
1: De hogy mi az érdekes benne?
0: Mert az, ahogy amit most hát aztán figyelj, mi is Art of Bullshitting szakon végeztünk, tehát ebből tudnánk így elmesélni.
1: Egy narratívát tudnánk köré.
0: Disszertációt itt szájjal lenyomok neked mindjárt. A kiválasztás pillanatának az ihletett voltáról, és te vagy az, aki kiválasztja az elé, tehát bármit lehet mondani, de mondjuk érdekes lenne, hogyha most, ahogy például elmondtad ezt a szexin néző cigánylányt a 19. század elejének a modrában, most így hirtelen megnézném ezt a képet, hogy ezt hogy mondod. A tegnapi Krubikat láttam. Tehát azt értem, hogy azért nem adunk ki pénzt, és nem tesszük fel a falra, még játszásiból se. De, ha mondjuk elmész Krubi születésnapjára, mert hivatalos vagy.
1: És viszel neki egy Krubi festmény.
0: És viszel, figyelj, olyan, amilyen rólad festette valaki, biztos belerakta ezt a 6-8 órát, amikor sem mással nem foglalkozott, csak rád gondolt, tessék, mi az ő rendes neve? Krisztián?
1: Ki, mit tudom én?
0: Nem tudod én. A Krúbi a Krúbi. És kész és passz. Igen.
1: Na, azon gondolkoztam, hogy élményem kapcsán, hogy ezt képest az Áder János lánya az egy festőzseni.
0: Igen?
1: De ezt nem olvastad?
0: Egyáltalán nem festje két bolygót?
1: Hát, hogy ő festőművésznő, sok mindennel próbálkozott, a festésnél maradt, és diplomata útlevéllel, meg exportirodákkal, meg kulturális támogatásokkal finanszírozták meg, hogy ő kiállítson Kínában, meg nem tudom én ilyen a helyeken, de hát elég önképzős az a dolog, amit csinál. És hogy mennyire borzasztó nehéz az, hogy van egy dolog, amit szeret, és nem hagyod magadnak, illetve mások nem segítenek abba, hogy csak szeresd azt a dolgot, amit csinálsz, hanem hogy fölépítenek benned egy ilyen hamis énképet, meg tudatot, hogy ez neked való, és idő után elhiszed, hogy az a kiállítások, meg a sok pénz, amit kaptál erre, az visszaigazolja azt, hogy te jó vagy.
0: Hát ha csak úgy nem, lehet, hogy egy teljesen meghasadt lány, aki mondjuk most lehet mondjuk 30, mondtam egy számot, vagy 35, és egy sikeres képzőművészeti pályafutás áll mögötte, de akkor, amikor elolvassa az első kritikát, vagy szembesül bármikor azzal, hogy valakinek nem tetszik, amit csinálok, és ez a képzőművészeknél, íróknál, költőknél, tehát nagyon sok mindenkinek előfordul, hogy miközben szívemet, lelkemet beleteszem a cumóba, amit szeretek és amiben hiszek, hát az bizony egy csomó embernek nem kell, nem tetszik, no thanks. Ez nem egy könnyű pillanat, én még nem találkoztam olyan alkotóval, pedig ismerek jó párat, aki ne érezte volna magát legalábbis egy kicsit, hát megbántva nem is jó szó. Mindig fog emlékezni arra a kritikusra, aki leírta róla azt, hogy és fejből idézi. De lehet, hogy az összeset idézi, ami pedig szerintem a biznisznek a része, tehát ezzel együtt kell tudni élni. Biztos van része annak, hogy én 2002 után soha többet nem, ez 92 után soha többet nem publikáltam könyvet. Amit én kaptam akkor a kritikusoktól, azt nem tettem ki az ablakba, és utána mindig elbizonytalanodtam. Rátettem a luttolat a fehér papírra, ami hát jellemző volt rám nézve, hogy mennyire akarom én ezt csinálni. Tehát, hogy ha nem most tudod nem csinálni, akkor csinálod, mert én mindenkinek azt szoktam mondani, költőknek, akik keveslik a felületet, a megnyilvánulást, a kritikai visszhangot, reflexiót, hogy figyelj, ha te 2026-ban magyar költő eszem, már csak onnan is azt mondta, hogy egy baromság. De ha te azt gondolod, hogy ezt akarod csinálni, akkor arra figyeljed, hogy élvezd, amikor csinálod, és örüljél mindennek, ami a mindenkinek, aki megveszi, mindenkinek, aki szóba hozza, akármit mond róla, mert hogy ez egy olyan partikuláris dolog, amit tényleg magad miatt csinálod elsősorban. Hát ezt se szokták szeretni.
1: Te csinálsz akkor ilyen művész coachingot?
0: Művész coaching. Persze, a pedikül mellett az a másik profilom. No. És a túin van, az a legjobb, amikor eljön a Krúbi, nyílom a körmét.
1: Nézd meg, azt hiszem Áder Fanni talán a neve.
0: Micsodát?
1: Áder lányának a képzőművészete.
0: Nem, de szegény Gizi, annyira, senkinek se könnyű, mindenkinek volt anyja-apja. Mindenkinek az anyja-apja ugye mit szeret, hogy a gyerekem többre vigye, mint én, és mindent megadok neki, amit csak tudok. Hát, mondjuk, ha engem Áder Jánosnak kínálok, elég sok mindent tudok neki adni.
1: Te nem adod meg.
0: Ott vagyok a gyerekkorában, amikor először ráteszi a zsírkrétát, a mit tudom én, papírra, az újrahasznosra, külföldön viszem és engedem kiállítását.
1: Igen, de rohadt nagy felelősség az, hogy beintézel az államnál neki egy támogatást, hogy Fruzsikám, te rohadt jó vagy.
0: Hát ez igen, amikor ez az egész dolog így eltolódik, csak amikor azt érzi Zsuzsika, mint ahogy rohadt sokan gondolták azt az országban, hogy ez az életnek a természetes rendje, a működés az olyan, külföldi, hogy a papa segít, és kivihetek 25 olajvásztat Kínába.
1: Pacsirtában legalább tudták, hogy ronda a lányuk.
0: Igen.
1: Halló.
2: Jó reggel, sziasztok, Matal.
1: Szevasz.
0: Hello.
1: Tehát kontextusba légy szíves azt, amit mi össze-vissza pofázunk.
2: Nem, én azt várom, hogy hogyan kanyarodunk rá arra a témára, ami nekem a tikkelő szememet okozza, tudjátok, mindig a Mándoki László, tehát a ki mennyit ér topikra. És most rákanyarodtunk, nem?
0: Igen, rajta vagyunk. Mándokinak is jó haja, mint az Ádernek a bajsza.
1: Mándokin most árulják 50 euróért a jegyeket egy 400 férőhelyes németországiba. Azt akartam?
2: Azt én posztoltam ki. Igen,
1: te voltál?
2: Én voltam, mert úgy utána néztem, hogy körülbelül

0: el, és ütemesen meg talán az Anikó asszony, és akkor így mozogtak erre a zenére.
1: Tehát, hogy ha mégis el akarod képzelni olyas valakit, aki mondjuk Mike Stern-t vagy nem tudom, mondjunk ilyen, még Jethro Tull-t hallgat, és elképesztő hifi tucca van, tudjátok ezeket, akkor a Gelsenkirchenben lakik, igen, és akkor van neki 2 darab Audia, bosszankodik amiatt, hogy nyáron kiszárad a fű, meg lelegelik az őzek, azok a szemetek, mert mi a frászért költözött az erdőszélre, de ugyanakkor hazamegy, és akkor beerősít a nem tudom hány csöves erősítőt, és meghallgatja a Mike Stern lemezt, és fölteszi a Mándoki 80 eurós díszdobozos szörnyűséget. Ezt így elgondoltam, de aztán megnéztem a...
0: De most ezt komolyan mondod, hogy akinek high-enden hallgatja Jethro Tull-t, és 2 audio van, és blablabla, bla, bla, olyan szépen leírtad ezt a plastikusan, leírtad ezt a Jürgent, ezt én látom, de hogy az megveszi 80 eurós, ő meghallgatja a Mándokit, eléri azt a szintet a Mándoki?
1: Igen, mert mondjuk amikor az Audiban dolgozott, akkor a vállalati ünnepsége, mint a Illényi Katica, itt a Mándoki játszik. Tehát azt is tudom képzelni, hogy...
0: Értem.
1: És akkor van neki, és akkor arra gondolt, és mert hogy akkor eljátszották az Afrikát a Totótól, és milyen jól el tudta dobolni az Afrikát, pedig nem is volt ott a Jeff Porcaro, vagy most magamat égetem be, vagy mindegy, tehát hogy a valamelyik ezek közül. És hogy megnéztem, hogy mennyien hallgatják a Spotify-n, és kijött ez a 10 000 fő. Meg megnéztem, hogy hol fog föllépni, így utána kerestem, és tényleg ez a Müncheni 400-as klub jött ki, 50 eurós jegyára. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez melyik range-ben mozoghat, és nem jön más ki, mint a Galaxisok a zenekar, vagy mondjuk a Esti Kornél.
0: Az Esti Kornél az hasonlított a Mándokét, de tényleg. Ezt most kikéri ki magának, meg a Galaxisokhoz. Egy mondatban kimondtad a Szabó Benedek nevét a Mándokival. Hát oké.
1: Nem, inkább az van, hogy a Benedek tisztességét és az Esti Kornél zenekar tisztességét próbálom kiemelni, mert hogy...
0: Mert hogy másfél milliárdot nem kaptak a NER-ben?
1: Igen, kaphatott volna egy rendes Galaxisokhoz.
0: Én szerintem azt mondtam volna a Benedek, hogy figyelj, adjátok inkább a gyerekeknek. Nekem jó lesz
1: ez. Ez a jó és ez a baj, ez Benedek.
0: Én elmegyek az ördögkatlarra 4 kilóért vagy 7 ér. A másfél milliárdot meg. Vegyetek rajta nyalókát.
1: Ki mennyit ér, és akkor elhangzott végre az, hogy 400 fős klubba szerveznek neki koncertet, és hogy ezt szerettem volna, hogy erről megemlékezünk.
0: Meg hogy a kultúra áru.
2: Az a hajónak a fele. A 38 nagy terem fele.
0: Igen.
2: Ültetéssel akkora.
0: Nem, áll is, hogy 8, max, hogy 9.
2: Nem, ezt mondom, hogy ültetéssel, ha azt a termet beültetik, igen, akkor 400, áll 8.
0: Igazságot az A38-nak, ugye? De...
1: Köszönöm szépen, hogy ventilálhattam, és a műsor eddigi színvonal az parádés volt, annyi topikot emlegettetek, hogy...
0: Hát nem baj, most jól lehúztad, köszi szépen, Istenem, szevasz, nagyon szívesen máskor is, hogy összemándokizott, fantasztikusan szárnyaló gondolatmenetünket, amikor az árról, a művészetről, a kultúráról beszélgetünk.
2: Nem állítom, kérdezem.
0: Igen.
2: Ennek a már, tehát azt...
0: Te most nagy... mutattad a képeket.
2: Mutattam.
0: Igen, és én azt mondom, hogy én kellemesen csalódtam Dávid, mert én azt hittem, hogy figuratívban nyomja, mert akinek az apukájának ilyen a bajusza, meg ilyen a mondása, meg ilyen a járása, meg ilyen a izéje, úgy nem képzeltem volna ezt a non-figuratív, abstraktivizmust, ezt a post-Jackson, Pollockianus gesztuspöttyentést. Tehát, hogy ilyet fölteszel a kanapé fölé, akkor nem fáj. Ha rajta lenne egy micimackó, vagy egy figuratív rettenet, vagy egy naplemente, vagy egy nem tudom micsoda, egy tócsa, amiben megcsillan az ég, akkor az nekem sokkal jobban fájna.
2: Igen, mert az absztraktban sokkal nehezebb
0: kivetni valót.
2: Azonosítani azt, amikor valami szar.
0: Igen.
2: Hogyha a téma, az ábrázolás, a struktúra, a ritmus, a színdinamika közhelyes, az sokkal nehezebb azonosítani, mert téged is azzal idegesítettek általános iskolába, hogy Csáli a lónak a feje, amit hogy rajzoltál. Nem, hát hogy miért nem szép a királylány?
0: Miért nem hasonlít?
2: Mert miért úgy néz ki a gyerek, az ember keze, mint egy krumpli?
0: Igen.
2: Tudod, amiből kijönnek kis krumplik. Vagy egy gesztenye gyerek. Szóval sokkal nehezebb azonosítani, de akinek mondjuk van rá szeme, annak úgy

0: Hát persze.
1: Annak azért ez úgy fáj.
0: Én csodálom, amikor a galériákba odaállok a Bernát Andrisnak a csodálatos monokróm vászna elé, rá van írva egy brutálisan nagy ár, és nagyon közel, és nézem, hogy ezt hogy tudta ezt a csodát az ecsetjével megcsinálni, mert 40 éve ezt csinálja. Ki? Ezeket.
1: Bocsánat.
0: Bernát Andris.
1: Ja. Hát abban sok meló van.
0: És igen, és akkor tényleg volt, sokat éltem festőnővel is, tehát értem ennek a technikának, így csak közben nem értem. Tehát az absztraktnál, amikor mennek ezek, azt tudom mondani, tetszik, nem tetszik, szavaztok. Mert hogy tényleg ez a csaj, vagy a Jackson Pollock, most direkt vagyok ennyire szélsőséges, az nekem gancegál. Most...
1: Jó, hát másnak meg tetszik egy jó pofa történet, amit te meg levakarod az arcodat, hogy milyen modorosan van megírva, meg hogy tudod, hogy honnan merített, meg tudod, hogy hogyan rontotta le azt a szöveget, amiből inspirálódott.
0: Nem, de közben meg a figura, meg nagyon sokszor tetszik a gics, amire más azt mondja, hogy gics, amikor nekem az a tükörre festett szép, nem tudom micsoda, virág, vagy akár macska, vagy a Baranyai Leventének ezek a drón perspektívából, meg fentről megfestett fantasztikus, óriási léptékű terei és a képződményei vastagon a festékkel, hogy hát most lehetne mondani egy csomó mindent.
1: És filmből is ugyanilyen megengedő vagy?
0: Hát az ott azért az sokkal jobban belemész, tehát az a tetszik, nem tetszik. Hát ja nem, ott viszont tudok, azért ott már van hozzá készletem, szókészletem, hogy mi volt a jó.
1: Meg vannak elvárásai, meg tudod, hogy olasz Renátó filmje az miért nem Tarbéla.
0: Igen, de nyitott vagyok rá, hogy valaki elmondja, jó, hát nem a Béla, de azért az a fehér ló, az csak a Béla küldte. És akkor rájött, hogy ezt a Béla küldte. Whatever it means. Olasz Renátó. Nagyon jó filmek jönnek, most képzeld el, úgyhogy majd fogunk beszélni magyar, jó magyar filmek jönnek. És a legnagyobb Fika Király kollégáim is azt mondják, hogy ez yes, az is yes, sőt, hát ha hiszed, ha nem, én aztán a romkomot nagyon messzire ugatom. De a Dobó Katának az új darabja, amit különben az Irágyi Fanni rendezett, az barátom eddig a legjobb.
1: De tök jó. Akkor mi most egy kicsit diszkózunk. Maradjatok velünk, Kolorokál, Tilos Rádió, FM 90,3. Megbeszéljük az 1%-ot, hogy miért nem adóztok. Beszélgetünk a versenyfutásról, hogy milyen kategóriákkal kell együtt futnunk,
0: igen,
1: hogy hogyan jött be a kutyamenhely
0: és az államhoz való viszonyunk.
1: És a davaratos gyerekek mellé a független média, hogyan érkezett meg.
0: Gyerekkori csintalanságok.
1: Kolduló barátok, kolduló rendek, koldus mafia.
0: Igen. Igen.
1: Ezeket fogjuk nektek kontextusba rakni, és saját magunknak.
0: Miből
1: is,
0: lesz a cserebogár?
1: Mert véleményünk még nincsen, csak kavarognak a gondolatok, szeretnénk, hogy segítsetek ezeket rendbe rakni, és egy kis sikosítók zenekar. Nagyon jó volt a maratonon, csak kevesen voltatok.

0: Na csá!
1: Probónó társadalmilag hasznos dolgokat csinál egy csomó ember azért, mert azt gondolja, hogy legyen jó, és hogy van hozzáfűzni valója ahhoz, hogy a saját szakterületén hogy legyen jó, és nagyon sok ember nagyon sok munkaórában dolgozik ezen. Most mondok egy példát, van egy úgynevezett filmreform nevű, hát ez tulajdonképpen egy társaság, vagy egy mozgalom, meg egy valami, és a filmesek azok másfél-két hónap alatt úgy megszerveződtek, hogy különböző friss egyesületeket alakítva 36-an a saját szakterületüknek összeírták a véleményét, hogy mi lenne, mi kéne, ha volna, és ebből lett egy több mint 200 oldalas white paper, nem tudom én hány száz oldal melléklettel, ami majd remélhetőleg valami menüként fog szolgálni, hogy akkor, amikor majd kinevezik az NFI-nek az új igazgatóját, és majd lesz úgy DB, meg ilyenek, akkor azok válasszanak ebből a kínálatból. Parancsolj!
2: Sziasztok, meddőhányó! Én a... Mennyi vagyok? Én azt szedtem volna... Ja, először azt akartam tanácsolni, vagy hogy miért nem a... Azt mondtam, úgyis jön ki Dávid, úgyis jön ki e-mail a szülőiről, hát akkor miért nem a másikra nézsz, és a szülőit elolvasod?
3: Hát van két szülő a két gyerekre, úgyhogy... Két gyerekünk van, két erő meg felvétel lesz, meg van ez a szülői felelősségvállalás dolog. Meg utána van,
2: mondtad, hogy úgy is jön a mail.
3: Igen, de utána van kis csoportos beszélgetés a patronus tanárral, szóval ezt most
2: úgy értem. A Facebookon puffogtam a óvodai első életem első szüleje után, és akkor egy négy gyerekes műsorkészítő társunk, aki sajnos már egy rövid ideje nincs köztünk, ő mondta, hogy hát soha nem kell elmenni, mert mindig jön a mély.
3: Aha.
2: Ő azt tanácsolt, és én ezóta ezt tartom is magam, és tök igaza volt.
1: Műsorkészítő társunk, ezt mondtad, hallod? Te is műsorkészítő vagy, hallod?
2: Jó, nem tudtad.
1: Állandóan figyelj, benne vagy.
2: Hallgass, szerda délután az adás.
1: Tudom, ma lesz-e, amikor a Szabadpolc, vagy mi ez?
2: Szamárpad.
1: Szabadpolc, Szamárpad, unintelligens tévedés.
3: És tényleg azt mondtad... Tényleg
1: a svéd pártrendszerről fog okosan beszélni, képzeld.
3: Tényleg azt mondtad benne, hogy a maratóra 5000-ért ne jöjjenek inkább az emberek?
2: Én mondtam benne.
3: Nem tudom, valakitől hallottam. Nem is tudom,
2: de ha már a maraton a téma, meg így megdobsz vele, igazad van. Mert én is egy ilyennel akartam téged megdobni.
3: Na.
2: Nem tudom, hogy hallottad, de volt egy maratonnal és sok minden mással kapcsolatos beszélgetés itt. Hétfő este.
3: Sőt, itt voltam.
2: Aha, és...
1: Te itt voltál?
2: Igen. És te nem vagy tagja a felügyelőbizottságnak?
3: De.
2: Jó, oké. Mert nem tudtam, hogy ott voltál, és azt hittem, hogy lehet, hogy ezzel a felügyelőbizottságnak dolga van.
1: De kiderült, hogy itt volt.
2: Jó, úgy minden más.
1: Na, hát akkor szuper.
2: Mert téged nem hallottalak, mert egy részét hallgattam.
3: Erik is itt volt, Szabán is itt volt.
2: Jó van, úgyhogy... oké, akkor minden jó. Akkor szerintem ne menj el arra, és akkor megkapod az e-mailt.
3: Jó, oké.
2: Mondanak a hianyikák.
3: Köszönjük Hello. A tippet, szia.
2: És hallgassátok akkor négykor a Szamárpadot. További jó
3: szóval. Programajánlót hallottatok.
1: Istenem, hogy mennyire... Ivádok önuralmat gyakorolni.
3: De hol tartottunk?
1: Hát most én különben belemehetünk, engem érdekel ez az 1%-os tilosos get together, mert hogy a Dávid itt volt, és én szint vallok, tehát van egy-két dolog, amit megbánok, és most például megbántam, hogy nem jöttem el, de sokat foglalkoztam ezzel, és tusakodtam, és rossz következtetésre jutottam. Később már úgy volt, hogy nem is tudtam volna jönni, de alakíthattam volna úgy, hogy itt tudjak lenni, és valami miatt mégsem. És ezt a Dáviddal megkonzultáltam.
3: Nem tudtam végigmaradni.
1: Orromra koppintott.
3: De hát ez egy laza három óra volt.
1: Igen.
3: Ez a,
1: de kapom az e-mailt. Dávid mondja az e-mailt, meg más is mondja az e-mailt, hogy mi volt, hogy volt.
3: Szerintem fontos volt a közösség szempontjából, hogy találkozzanak egymással, és beszéljenek, hogy...
1: Elfértetek itt?
3: Nagyjából, aha, volt minden.
1: 40 ember? 30?
3: Körülbelül.
1: Aha.
3: Jó volt, Feri nagyon jól megszervezte, káosztal. Hát volt azért egy kis ilyen felkérdezős rész, meg egy kis összeugrás is, de szerintem nagyon kulturált volt, úgyhogy ebben újra gyakorlatot kell szerezni. És ez egy nagyon szuper alkalom volt, egy hónap múlva folytatódik.
1: Tök jó.
3: Merre tovább? Tilos Rádió, mi a közösség, hogyan tarháljunk, milyen versenyhelyzet van, mi van, hogy hát szerintem ez mindenki egyénileg is föltalálta magát, hogy túléltük a rémuralmat, így vagy úgy, és akkor utána azok a reflexek, amiket kialakítottunk, meg stratégiák, meg lehetőségek, azok mind megváltoztak, tehát mozdul a környezet is, hogyan legyünk önazonosak. De azért sok praktikus dolog volt, hogy, hogy hát ez a maraton jövedelmezőség szempontjából nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, úgyhogy formátumon kell változtatni valamit. És hát felismerve a szórakoztatóipar és a fesztiválok, fesztiváloztatásnak a hát lejtmenetét nem kéne elsüllyedni ezzel a hajóval együtt. Uh-huh. Na, hát és akkor persze mindenki hozzárakta az otthonról hozott előzetes elképzeléseit.
1: Jegyzeteit? Mit az anyukák?
3: Hát, hogy sok volt az 5000 forint, nem lehet az embereket lehúzni, mert szegények, ne 5000-ből vettek volna inkább pólót. Uh-huh. Hát szóval csomó ilyen volt, hogy végül is mi az, hogy ki jön be, hogy ki nem. Régen az volt, hogy ingyen volt, akkor jöttek olyan emberek bulikázni, akinek semmi köze nem volt a rádióhoz, az vajon jó-e? Akkor uh-huh. ez volt a téma most, hogy pénzért van, amikor tényleg az elkötelezettek jönnek, és lehetnek közösségezni, akkor a, nem tudom, ilyen a hangosítás, meg a hangerő elviszi azt, hogy egy tábor tűz körül össze tudjunk ugolni. És beszélgetni egymásról, de hát ki akar ilyenkor pódiumbeszélgetéseket hallgatni? Uh-huh. Szóval nehéz ezt
1: kitalálni. Biztos, ami vegyes modell jó, mert azt én tudom, hogy az én gyerekeim generáció, például ezek a 0 éves koruktól ugye meg vannak fertőzve, és szerintem pont a helyi értékén kezelik ezt az egészet, hordják a tilosos mörcsöt, de azért olyan rohadt sokat nem hallgatják engem, például alig hál' Istennek, de hogy akkor, amikor eljönnek maratonra, ahol a jóképi Magyarország van, és 3-4 generáció együtt találkozik, blablabla, bla, bla, és ezer a beugró. Viszont ott van ez a kínálat különböző termekben, zenékben, irányzatokban, akkor azért látom az örömöt is, meg a természetességet, a büszkeséget. Nem is az apukájukra, erre a közegre, és az mondjuk elég jó érzés, de persze jó a kondér körül beszélgetni, csak kitárt ne hozzunk, mert na mindegy, nem voltam ott, úgyhogy nem beszélek. Én adatokkal érkeztem, tegnap óta publik, hogy a tilos rádiónak 30.215.280 forintot adott 2.178 ember. Én ezzel a két adattal, hát a magam iszletesen béna bölcsész módján elkezdtem dolgozgatni, óriásiakat tévedtem, tehát osztottam szorzás helyett, vagy pont fordítva, nem emlékszem, de aztán végén csak kijött, hogy ez a cucc ugye az nem bonyolult kiszámolni, hogy ez 3 milliárd forintnyi SZJ-jának az 1%-a ez. A 300 vagy 30 millió forint. Azt megkérdeztem az AI nevű testvéremet, hogy a 3 milliárd forint, ha 3 milliárd az SZJ, mennyi a bruttó kereset? Az 20 milliárdot mondott az AI, hogy ez 20 milliárd forintnyi bruttó kereset. Azt visszaosztottam.
3: Minek? 3 milliárd forintnyi?
1: Az SZJA, a full SZJA 3 milliárd, akkor a bruttó kereset az 20 milliárd. Azt elosztottam a 2178 emberrel, hogy mi az átlag fizetése egy embernek, aki ad. És kijött a 765 bruttó.
3: Na, hát az a mediánbér.
1: Ami meg 5 kiló nettó.
3: Jó, de az az átlagbér körülbelül.
1: És így van. És azt lát, azt ebből én arra, természetesen ez nem így van, mert biztos vannak szegényebbek, és biztos vannak tehetősebbek, akik támogatják. De hogy 2026-ban Magyarországon 2000 ember gyakorlatilag be tud dobni ide, anélkül, hogy neki ez pénzébe kerülne, csak a lehetőséggel élve meg a figyelemmel, 30 millió forintnyi. Ezért egy ilyen toprongyos rádió esetében egy óriási tétel, tehát azt nem tudja, a működésünknek a hanyad része, de minden esetre szerintem fele lehet.
3: Nem.
1: Kevesebb? Harmada. És akkor ugyanezt interpolláltam, azt nem jól gondolom, mert összehasonlítottam a Telexet, ahol 548 millió forintot adtak össze, de 35 ezeren. És ott a Telex az valahol valami évvégi jelentést elküldtek, mert egyszer támogattam, és azóta mondjuk nem támogattam, hanem folyamatosan küldik, mert nem működik a shit filterük, és én is mindent kapok, és azt a jelentésüket, amit különben kitettek a főoldalukra is, hogy a milyen közhasznú jelentés, valami ilyesmi. És ők ott azt írták, hogy aztán az inkább letölthető volt, hogy 1,4 milliárd volt a tavalyi forgalmuk tokkal vonóval, és mondjuk a profitjuk az 11 millió forint, aminek a tulajdonosok gondolom nagyon örültek, hogy vághatták az osztalékot meg a centit a 11 millió forintra, másfél milliárdos 1-4-es bekerüléskor. De minden esetre az 1-4-es, ha minden igaz, mondjuk, és mégis igaz, ha 1-4 a bekerülés, és 5-48 amit összedobáltad, még akkor ott is ez az egyharmad körül mozog. Tehát nekünk is az egyharmad összeadja, a 2000 hallgatónk, a Telexnek is összeadja az egyharmadot. Én szerintem a 444 azok 90 milliót kaptak, én nem tudom, 6000 embertől, vagy 5000 embertől körülbelül. Úgyhogy én ezeket méricskélem, hogy ez most jó-e, vagy nem-e jó, de hogy ennyire korszerűtlen és szabad, és össze-vissza, de történelmileg megalapozott blablabla dolgot csinál, mint a Tilos, az most azt jelenti, hogy erre 2000 plusz honfitársunknak van úgy szüksége, hogy ugyan te nem adja oda azt a fejenként, azt hiszem, hogy ez 13-14 ezer forintra jön ki 2178 ember esetében, hogy annyival járul hozzá a működésünkhöz, hogyha ezt így átlagoljuk. Hát így, ezeken gondolkoztunk. Ez jó hír, rossz hír.
3: Köszönöm a számokat. Okay. András.
1: Igen, kérlek.
3: Elég laposan növekszik, és nem volt azért nagy megugrás az inflációnál sem. SZIA-ban azért elég nehéz az, hogy egyre többen élveznek adókedvezményt, vagy adómentességet Fidesznek köszönhetően. Köszönjék meg a 2-3 gyerekes anyukák, hogy nem kell SZIA-t fizetni, tehát 1%-uk sincsen. Úgyhogy a tulajdonképpen a gazdaságilag racionális döntés egy olyan szervezetnek, ami SZIA 1%-okból él, az, hogy ne szóljon ezekhez a csoportokhoz.
1: Nem, vagy ne őket külön szólítsa meg.
3: Hát igen.
1: Ezt én nem jön. Figyelj, tilosos anyuka vagy? Hello! Sokkal több lóvér lesz jövőre, köszönhetően annak, hogy a NER utolsó lendületével már a két gyerekes családanyákat is azt hiszem, hogy 50 alatt, vagy 40 alatt, nem tudom, abban, tehát nem kell befizetni, azt ki tudod számolni, hogy egyében mennyit spórolsz, megnézed, hogy idén mennyit adtál a tilosnak az 1%-odból, vagy tavaly, és légy szíves, azt infláció növelve utald el. Tehát 13-15 ezer forint, de jövőre egy hónapban sokkal többet fogsz keresni.
3: Ezt valamilyen feel good módon és nagyon egyszerűsítve el kell képviselni, és akkor majd minden jó lesz. Ami érzem én azt, hogy veszélyben a demokrácia, meg minden, de az egy több milliárd forintot elszívott az 1%-os adományokból az úgynevezett független online sajtó, a reklámmal és adományokkal finanszírozott előfizetéses modellű prémium, vagy a prémiumért előfizetést fizető emberek. Szerintem, hogyha már nem lesz ennyire veszélyben a demokrácia, akkor talán a Norvég alap is, meg a nem tudom, mert az összes olyan támogatás, ami a civil szektor támogatja, az ki fogja szelektálni ezeket a kereskedelmi szolgáltatásokat. Érted, hogy mondom?
1: Abszolút értem, tehát, érte, hogy ne tarháljon a, nem tudom én, a nagy...
3: A Telex ne tarháljon.
1: A Telex ne tarháljon. Ne tarháljon 1%-ot, bár kaptak belőle 550-et a 1,5 milliárdból, hanem kereskedelemből éljen meg előfizetésből.
3: Tulajdonképpen ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy tarháljon, hogyha tud. Én azt gondolom, hogy amikor már nekik is nehéz lesz nagyon, mert hogyha normális a közmédia, akkor onnan inkább szívnak el, mint tőlünk, ami egy identitás alapú fogyasztás. Nem hírekért járnak az emberek, meg leleplezésekért, meg ilyesmikért, hanem azért, hogy megéljék az identitásukat, meg hogy úgy érezzék, hogy dumálunk egymással.
1: Csak oda keveredünk, hál' Istennek, amin az egyik ilyen agendám van, én kb. 4-5 bekezdés. Este elkezdtem csak írni, és így egyik épült a másikra, de ide keveredtünk most, és ez kb. az államhoz való viszonyunkig fog elívelni ez a kis setes út a gondolatban, de kb. Az a lényeg, hogy mondjuk most meghallottam azt, hogy a létrejövő, vagy az újjá formálódó NMHH-ban, ami a nemzeti média és nem tudom milyen, nem
3: hírközlési.
1: Tudom. Micsoda? És hírközlési hatóság, aminek egyébben hát ellenmondásos számokat hallok, de szerintem 30 milliárdos éves kerete biztos, hogy van, de én már hallottam 60-at is. Ez elsősorban a kereskedelmi tévéknek a befizetéséből származik, általában a médiának a befizetéséből, nem így van? ha nem?
3: Hát, hogy részben igen, tehát van egy hatósági díjat kell fizetni a frekvenciáért, meg ilyesmikért, de azért is nem választották szét a média hatóságot a hírközlésitől, aha, mert a hírközlésiből tartják el a média szabályozást.
1: Ja, hogy az a mobiltelefonos?
3: A mobiltelefonos, ja, bocs, a okay, kábel tévés,
1: jó.
3: Igen. És, és az internetes, igen, internetes hálózat, tehát az sokkal nagyobb, mint jó, maga ez a média cíl.
1: És ez a 30-as mondás, ez true, hogy ez kb. 30 milliárd per év, amit ezek összedobálnak, vagy van ilyen adatot?
3: Nem, hát az biztos benne van a költségvetési törvényben, jó, meg a beszámolóban, meg nézni, én ezt nem néztem meg, igen, annyit tudok, hogy a két nagy kereskedelmi médiának körülbelül olyan 60 és 70 milliárd forint között van az árbevétel egy évben.
1: A micsoda?
3: A két nagy kereskedelmi televíziónak 70 milliárd körül van az éves árbevétele.
1: Az árbevétele.
3: A kettőnek.
1: Tehát a forgalma kb.
3: Árbevétel.
1: Igen. A kettőnek együtt.
3: Igen.
1: Igen.
3: Tehát ehhez ahol képest... nem fognak, ez a kettő nem fog befizetni 30 milliárdot.
1: Az biztos, igen. Hiszen meg is kell csinálni ezeket a tévéket. Tudván, hogy mondjuk a közszolgált 160 milliárd volt egy évben, ugye?
3: Végére,
1: 160, igen, igen. És ez most úgy le lesz felezve alsó hangon, barátaim, hogy amit annak a rendje, hál' Istennek. Hát szabadulnak föl ezek az értelemetlenül elköltött, uh-huh, és sok esetben pofonvágott és hazavitt lóvék, és mondjuk, ha itt van ez az NMHH, ezzel a nem tudom én 30 milliárdjával, vagy valamennyével, akkor ennek lett egy új grémium, azt úgy hívják, hogy sajtó alap. Aminek azt hiszem, hogy és ez egy
3: az
1: új dolog.
3: Ez nem grémium, hanem a grémium, a nem grémium, grémium az egy bizottságot jelent.
1: Jó, de el fogják dönteni. Igen,
3: alap,
1: igen, lesz egy alap.
3: Támogatják a médiát.
1: Igen, amiből támogatják a médiát.
3: Igen.
1: És akkor ez egy állami, tehát ez a izé, ez egy tulajdonképpen, ez nem egy állami szervezet, de tudom, hogy a szervezet állami, viszont a lóvé az a piacról jön be.
3: Na, ilyenre nem pályázunk 25 éve.
1: Ilyenre nem pályázunk 25 éve, és ide akarok kiukadni. Hogy ugye azért nem pályázunk 25 éve, mert van eszünk, mert nekünk nem mondja meg senki, mert a függetlenségünk garanciája, mert bla bla bla. De nagyon-nagyon régóta egy olyan államhoz, akármikori államhoz képest definiáltuk saját magunkat, meg a munkahelyünket, minden, hogy we don't fuck with the state. State is enemy. State is, akar tőlünk valamit, befolyást akar szerezni, És ezt az egész gondolkodás szerintem most nem az, hogy, tehát, hogy ezt egyszerűen meg kell hallhatnunk, mert hogy az állam mi vagyunk, legalábbis annak kellene lennünk.
3: Szerintem meg kéne haladnunk, bocsokat, csetet
1: olvas. Azt mondom, hogy legalábbis vita kérdés, és ez a tilos, mondjuk itt ez a legérzékelőbb dolog, mert a tilos az mindig tilos, mindig anti-establishment, az mindig. Viszont akkor, hogyha mondjuk egy sajtó alapban megképződik egy 3 milliárdos összeg, amit független műhelyeknek adnak a támogatására, akkor ha a Tilos Rádió közössége úgy dönt, és én emellett argumentálnék, hogy hát hogy a fenébe ne pályázdánk erre, mert nekünk nem lesz olyan, hogy a Tisza, vagy a Duna, vagy a bárkicsoda megmondja, hogy mit csináljunk, vagy elvárás támaszt, vagy izé, te most azt mondtad, hogy hűmű, mert most én ezt mondom, és én ezt így is érzem, elmúltak már azok az idők, soha nem engedem meg, hogy visz én nem engedem meg, hogy visszajöjjenek, hogy ezek az emberek, akik most újra akarják rakni ezt az országot, nem tudom én hány év után, annak ellenére, annak dacára a száfolandó jöttek létre, ez volt az ígéret, ezt csinálják, ezt még nem cáfolták meg. Én látom azt, hogy nem csak azért, mert káderhiány van, meg nincs ötlet, de látom azt a kinyújtott kezet, hogy segítsetek, gyertek ide, csináljuk együtt, mondjátok meg, és semmiféle idealizmus nincs bennem, nagyon sokszor pofára estem, de az biztos, hogy én ilyen országban akarok élni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy például Franciaországban, aminek nagyon nagy történelmi hagyománya van, nem csak a demokráciában, hanem mondjuk a kultúra támogatásában, akkor mondjuk a Comédie Française, most mondtam valamit, az azon kívül, hogy támogatja gondolom a Peugeot, meg a nem tudom kicsoda, meg az ottani Lotto, ami nem egy lenyúlt állami cucc, én úgy képzelem el, hogy van benne mondjuk, mit tudom, hogy kultuszminisztériumi pénz, vagy van valami alap, amit az állam biztosít arra, hogy a kultúra menjen tovább. És szerintem ezt az egész cuccot teljesen újra kell gondolni, mert az a költségvetés, amit megkapnak a sajtóalapok, vagy megengedik, hogy legyenek, meg a nem tudom én milyen osztályok, meg az NFI-k, meg a múzeumok, meg az a mi pénzünk, az a mi adónk, a tieteké is, és az kell, hogy legyen az elvárásunk, hogy szakemberek, független zsűrik, szakmai alapon döntsék el, és hogy azt a teljesen érthető tartózkodást a pénzért, tehát hogy nem megyünk az államhoz pénzért, de az állam mi vagyunk. Na ez mit szólsz?
3: Na, nem értek vele egyet. Challenge-elem a gondolatot. Na. Értem, hogy mit akarsz. Mivel dolgoztam, vagy volt mindegy, volt közöm az NK-hoz, mint ilyen pályázati kíró is, és meg más helyeken is, és amikor pályázatot írsz ki, akkor elvárásokat fogalmazol meg. És az az elvárás nem a nemzet elvárása, hanem egy hivatalnak az elvárása. És nyomokban célokat is tartalmaz, de mégiscsak van egy elszámolási rend, van egy cél, amiért riszálni kell, vagy azt mondani, hogy ezt te milyen jól tudod teljesíteni, és hogyha ebbe belemész, akkor nehéz kijönni belőle, és akkor is tartozol valakinek, és van egy megfelelési kötelezettséged. És én olyat még nem láttam, hogy ne kellett volna némi nagy lelkűség egy pályázati elszámoláshoz, akit akarnak, megszivatnak, akit nem, nem. Ennek kiteszed magad. Szerintem az nem jó. Úgyis nagyon sokan rá fognak menni. Remélem, hogy akkor elengedik a goldus lábukat ezek a médiumok, meg a tarhálást, és nem fogják elszívni a normális civilek elől ezeket a forrásokat. Szerintem eddig is tök jó megvoltunk. Enélkül ezután is meg nem kell nekünk 11 milliós nyereség, ami ugye kackac, tehát valószínűleg nagyon sokat beforgattak, tehát az, hogy arra adománygyűjteni, hogy a Telex egy professzionális tévéstúdiót felállítson magának, hogy utána tudjon eredni a másik sok adományt szerzett partizánnak, amelyik nullából építkezett, az szerintem egy hevületben úgy oké volt, de hogy ez nem fenntartható.
1: Én egyáltalában, én azzal a részeddel nem értek egyet, hogy a Telex 548-át kellene elvenni tőlük, vagy a Partizánét, mert tudod, mert azt aztán végképp nem mondjuk meg, mert az embereknek...
3: Én nem azt mondom,
1: az embereknek a saját, nekik a Partizán kell, meg a Telex kell, meg az Egyház kell, meg a 444 kell, meg a Tilos kell, meg ennyi embernek kell, ennyire az 100%. És ez egy olyan, ez a jogod, ez a személyes jogod, hogy a sok közül te kiválaszthatod ennek a fantasztikus 1%-os lehetőséget, hogy erre szavazok, tehát én ezt egyáltalában nem piszkálnám.
3: Elég korlátozott az a jog, mert az, hogy egy óvodának is van alapítványa, egy kórháznak is, meg nem tudom én, meg egy céges sportklubot is lehet támogatni, bármi is. Szóval vannak azért ebben ilyen sketchy dolgok.
1: Hogy... megy le a támogatás, de ezért örülök, hogy a Tilos az kicsit többet csinált, mint tavaly, mert én például mondjuk a Literával kapcsolatban szintén van egy támogatási lehetőség. Látom azt, hogy fogy az ember, és azért fogy az ember, mert van... mert ez egy másik, már más van. Már más az ország, más a társadalom, másra akar költeni, más a fontos. Tessék!
2: Sziasztok, a Laci vagyok. Én valahogy kicsit megzavarodtam, hogy mondjuk egyrészt ezt a tarhálás szót, ezt nem értem, ez olyan negatívnak hangzik, szerintem maga az, hogy az emberektől kérnek ezek az intézmények pénzt, az szerintem az nem tarhálás, hanem ez egy ilyen működő modell. Ha szereted, akkor tartsd el, én ezt nem hívnám tarhálásnak. Másrészt meg nem látom, hogy mi a különbség e között, meg a között, hogy a piacról élünk. Hát ez egy piac, az emberek, akiknek szolgáltatnak ezek, akár a hírportálok, akár a rádiók, akár a kulturális intézmények. Ugye hát az emberek eltartják, mert szükségük van rá. Hát hogy szerintem ebben az értelemben ez pont, hogy a piacról élés. Tehát, hogy ilyen értelemben, hogy valami nagyot mondjak, a Guardian is akkor tarhál, de hát a piacról él, mert hogy a Guardiannek is a olvasói finanszírozottsága van. Tehát, hogy
3: igen, csak azok adóznak
2: szerintem
3: a jövedelem után, itt pedig most van 500 milliárd forint nem adózó jövedelem, ami...
2: Kinek van ilyen?
3: A Telexnek például.
2: És hogy miért ne adózna? Ezt most nem értem, megleptél. Hát ők nem egy üzleti vállalkozás?
3: Nem, de van egy alapítványa.
1: Ez csak forma.
3: Csak forma, de nem adózik utána, és abból...
1: Ő az adóját, ő mások adóját kapja, abból neki nem kell adózni, ez adomány.
3: Igen. És ez eléggé, tehát ez a különbség, meg viszonylag torzítja ezeket a viszonyokat, hogyha a szientológia mint bizniszt elkezd egyházként működni, akkor arra is azt mondjuk, hogy elég ja, sok igen, mindent bebújtatnak mögé. Figyelj, tökre örülök, nagyon sokat tett a Telex azért, hogy itt normális világ legyen. Én azt gondolom, értem, hogy át fog szivárogni. Tehát akkor akinek a média alapba kell pályázni, az a média alapba fog, és nem úgy adja elő, mint, vagy nem kell azt csinálnia, hogy adományokat kérjen az alapítványa számára.
1: De annál is inkább, mert a Telexet nem ez állította, nem ez kényszerítette rá ezeket az újságokat arra a pályára, hanem hogy a piac nem piac volt, hanem a rohadt sok piaci pénzt az állami váltók.
3: Semmi gondom a Telexen.
1: Nem ezt mondom, hanem hogy meg fog változni teljesen. A televízióban majd a hirdetéseket, meg a Telexeken, meg a izéket, amikor majd a Pakstól, a Szerencsejátékertén keresztül, nem tudom meddig, a nagyvállalatokig majd itt hirdetnek, ha lesz mi bű.
3: Hát a Paks ne hirdessen
1: ha lesz mi bű, igen, szerintem se, de hogyha van ott éves szinten 100 millió forint marketing költség, hogy szeretjük az Atomot, mert nem büdös, akkor azt most már nem a Mandineren fogja elkölteni, hanem a nem tudom én mi, és lehet, hogy nem vadászkiállítást fog szponzorálni, hanem mit tudom én micsodát.
3: Na, belé folytattuk a szót, László.
2: Ja, igen, de figyelmesen hallgattalak titeket.
1: A tarhálás szót, azt így használjuk már mióta, meg koldulunk, meg tarhálunk, meg...
2: Lehet, hogy csak nekem volt újdonság ez a szó.
3: Nem, itt
2: okay, hallgattalak.
1: Köszi, szia.
3: És az is van, hogy bejöttek nagyon profi, jól szervezett szervezetek erre a területre.
1: Igen, Dávid, értem a... Bocs, mondjad.
3: Mondjuk egy szerkesztőség, ahol van szerkesztőségi titkár, iroda, nem tudom, egy hirdetésszervezés, hát nézd meg ezt a csűrhét, akik mi vagyunk.
1: Igen.
3: Hát egy pro bono melót nem bírunk elfogadni, mert nincs a másik oldalról, aki ezt támogassa, és a civil kurázsi, meg lelkesedés az hosszan tart ki, de egyszerre keveset tud belerakni, és az sem feltétlenül professzionálisan. A lelkesedés, a tudás, ezek professzionális szervezetek, magát ezt a részt is az adománygyűjtés is professzionálisan csinálják.
1: Most a Telexet hasonlít össze a rádióval.
3: Aha, igen, okay. Most Telex-szerű intézmény.
1: Igen, mindegy. Igen.
3: Halló.
0: Sziasztok, Libitel, bocsánat, kérdez a varázsot. Picit off-topic lehet, de 1% meg Pax, csak ez a kettő elhangzott.
1: Szavazzunk.
3: Andi szeretne a Tilos Rádióban Pax reklámokat. Ha jól értettem.
1: Nem, reklám nem lesz ebben a rádióban soha, az biztos.
3: Na, csak állami támogatás? Na?
1: No, nem állami támogatás, hanem pályázati forrás. Tessék.
0: Annyi, hogy akkor ti is fürkészítek ezt a táplálatot, én szeretem nézegetni, és volt egy olyan alapítvány, hogy a Paksi kézilabdázásért, ott láttátok ezt a sort?
1: Nem.
3: Nem.
0: Egy felajánló és 518.000 forint. Szerintem be kéne húzni ezt az egyemelt. Csókolom.
1: Nagyon jó.
3: Nézegessük a táplálatot. Meg kéne hekkelni. Szerintem...
1: Dávid, hagyd mondjak igen, valamit. Tehát minden beszédes, a tilost összehasonlítani a Telexel, meg az adományszerző képességet, de ugye ez aztán, mi annyira tiszták vagyunk, mint a patyar, hogy soha életükben egyetlen Telex mondatot nem mondtunk azért, mert valakinek az érdekében állt, maximum a saját, tehát, sőt, egyáltalán.
3: Saját érdekünk ellen beszélünk.
1: Igen, tehát hogy itt ez egy pénzmentes, antikapitalista cucc, és többenetes, hogy még mehet. Mehet többek között a hallgatónak, mert mehet pályázatoknak. Sokáig folyamodtunk állami pályázatokhoz, nem, aztán utána mi büszkén vállaltuk, hogy mi soros támogatott szervezet vagyunk, mert megméretődtünk azokon a nemzetközi forráshelyeken, büszkén másokkal, akiket szintén nagyra tart, ahol helytáltunk, és igen, a tilos megér, ahhoz, hogy tudjunk működni, stb. Ha most egy normális államban létezik egy olyan sajtóalap, amit ráadásul különben a piac ad össze valahol csak az NMH-ban van, és kineveznek egy szakmai grémiumot, ahol kiírják a feltételeket, és úgy dönt mondjuk a tilos, de ez a legextrébebb példa, az előbb jöttél egy rossz NK-as példával, hogy te, aki írtál már NK-as törvény, minden, egy NK-ban, ami egy évben mondjuk 12 milliárd forintot kellene, csak hát ugye úgy pofán verték a hankóék, hogy 3,5-et osztott szét belőle a kuratórium, és a többit meg eltették rosszabb napokra, hogy aztán szétszórhassák a 17 milliárdot a izélőt. Tehát, hogyha az NK, amit 35 éve a kultúra összes ágazatát finanszírozza, és nagyon bonyolult a rendszer, szeret, de
3: miért rossz példa, jussunk el oda?
1: Szakmai, mert amikor ők kiírnak egy pályázatot, miután közpénz, ezért teljesen természetesen mondjuk szerencsejátékos közpénz, ez is minden, mert az is közpénz, mert azt is elvették és adatták a vajnáiknak. Tehát, amikor az NKA, vagy a Lotto, amikor az NKA kiír egy ízét, természetesen megfogalmazza, de az egy szakmai kiírás, hogy minek kell megfelelni, az elszámoltatásnál meg természetesen bizonylati fegyelem van, meg nem tudom micsoda.
3: Már aki, mikor az, hogy, már akinek?
1: Hát az, hogy, az, hogy működik-e, ahhoz, hogy működik-e a csók, meg a kacsingatás, meg a íz, egy ekkora szervezetnél, ami 30 éve adminisztrálja ezeket a bonyolult cuccokat, ezt én tényleg kívülről belül ismerem. Tehát egy NKA ellen nem lehet az érv, hogy az állami pénzből van, és azért bojkottáljuk, bár a NER-ben voltak olyan magukat rendszeren kívül definiáló nő emberek, akik nem vettek ebben részt, nem pályáztak még az NKA-hoz sem, nem beszélve az MMA-ról, amit aztán a kerületben nem tették be a lábukat, bla bla bla. És én ezt teljesen értettem, nem értettem vele egyet, mert akkor is azt gondoltam, hogy az a mi pénzünk, és a bármi, ami onnan kijön, az nem csak azért jó, mert ahelyett, hogy ez dupla haszon, mert egyrészt amit én csinálok, és ami szerintem arra támogatásra érdemes, az megvalósul, másrészt nem megy másnak, vagy nem lopják el. Úgyhogy én ebben töltöttem le 16 éve, de teljesen értettem ezt a logikát, és nagyra becsültem a perkrisztianizmust, meg egy csomó mindenkit, aki a PIM köré sem ment, stb. Ezek szépen változtak. De én most azt mondom, hogy egy új epoka kezdődik. Kell, hogy kezdődjön egy új étosz. Olyan, mintha Ausztriában lennénk, Németországban, Franciaországban, Angliában, stb., ahol nem is értik ezt a logikát, hogy hogy képzeljük azt, hogy nem szakemberek, független kurátorok döntenek olyan pénzekről, amik jönnek innen, onnan vagy amonnan. És én hát, nagyon sokat érvelnék amellett, és a Tilos az egy szélsőséges példa, de hogy érted, hogy ez kell, és én most látom azt, hogy az összes miniszteri kirevezettet, például az összes ilyen boardból kirúgják, még akkor is, hogyha jó volt ez a miniszteri kinevezet, azért, mert ez a múltnak, a múlt minisztériumnának a kinevezetje, és beültetik azokat az embereket, felkérik, lasszóval vadásszák őket, hogy vállaljatok részt ezekben a döntésekben, és eddig, akiket itt tudok, hogy odavittek, azok eminensen teljesen más étoszt képviselnek, mint ami eddig volt, és mások a szakmai meglátásaik. Parancsolj!
3: Most is megfelelően bizonyos állami elvárásoknak, zene, szövegarány, amit a szerződéssel megkötött, műsorszolgáltatási szerződéssel megkötöttünk, híreket adunk.
1: Ja, ez az izé.
3: Igen, de tök idegen az egésztől.
1: Mert ez a játékszabály, igen.
3: Ez a játékszabály.
1: Azt is meg kell változtatni, hogyha szerinted ennek nincs értelme.
3: Azt meg kell. Az,
1: igen.
3: Azt szerintem az majd menni is fog, ez a fajta elvárás. Én, amikor azt mondom, hogy a kereskedelmi médiumok ne jöjjenek be a civil tér, vagy nem azt mondom, hogy ne jöjjenek be, csak hogy legyenek önmérséklők, és ne egy jó pénzcsapat lássanak a civil társadalom számára elérhető összegbe, hanem akkor itt menjenek vissza a gazdaságba.
1: És a Blik és az RTL ugyanaz?
3: Nem tudom, nem, Bliknek nincsen alapítványa. Most azokról beszélek,
1: alapítvány,
3: akik alapítványi és adományi formában működtetik, mint egy mozgalmasítva a hírkészítést.
1: Az előfizetője az oké.
3: Diverzifikálják magát, a portfóliót. Tehát akkor van egy kondér a civileknek, nézzünk bele, hiszen mi civilek vagyunk, mert nem kapunk állami támogatást, sem reklámot, sem nem tudom én mit, sem előfizetést. Akkor van egy, ha akarom, akkor üzlet, ha akarom, akkor a közmédiától feladatokat átvevő dolog. Ha megnyílik egy olyan kondér, hogy média alap, akkor ha azt mondom, hogy tök jó lett a világ, felszabadult a reklámpiac, vannak pályázható források a sokszínű média fenntartásáért. Köszönjük, hogy együtt voltunk ezen a civil területen, de akkor most fáradjatok át a professzionálisra, mert maradunk, mi maradnánk ugyanolyan fésületlenek, szószátjárak, rosszul szervezettek, mint eddig voltunk, nekünk ezek a morzsák vannak. Tehát azt gondolom, hogy nekünk nem kéne bemenni a média alapba, ami professzionális működést feltételez úgy a
1: benne vagyunk,
3: az elszámolás és a felszám.
1: Hát egy külföldi alapítványnak is el kell számolnunk, érted? Tehát, és sőt, ezt mi is elvárjuk, megköveteljük a back office-unktól, hogy itt aztán olyan bizonylati fegyelem legyen, kétszer akkora, mint a izé, mert bármikor jöhetnek.
3: Szerintem a krupileves legyen krupileves, egy civil, független rádió ne kapjon állami apanást, eddig sem kapott, ezután sem fog, remélhetőleg az, hogy jobban működik a világ, és egy működő médiapiac lesz, amiben a közösségi forrásokból is beszállnak, amit centralizálnak, akkor arra a csapra át fognak szokni, és kikönnyíti ezt a civil identitás irányultságú területet, mert tulajdonképpen nem lesz identitás termék sem a HVG, sem a Telex, sem a 444.
1: Ezt értem.
3: Halló?
2: Sziasztok! Figyelj, annyival kiegészíteném. Tök jó az a beszélgetés, szerintem örülök ezt a témát, én is értem. Dobtam az első dominót, de
1: hogy... Köszi szépen!
3: Az András a jegyzeteivel felkészülve.
1: Köszi szépen, mert tegnap tudtam, hogy erről fogsz beszélni. Meg hogy, a Dávid itt voltál, mint felügyelőbizottság, mert Svédországban hallgatóztál, és rubrikákat
2: itt. És
1: rubrikákat töltötték, hogy ki van itt, ki nincs itt.
2: Itt se nem hallottam, se nem láttam, bocs, de figyelj, de nem kértem el a jelenléti ívet sajnos.
1: Még.
3: Mekkora házmester vagy? Ez a hallgatói gőg. Megtestesül, és most már műsorkészítő, vagy te is számon kérhető vagy, úgyhogy...
2: Senki nem tart, tehát hogy a hírek, az önkéntes vállalásunk volt, hogy ez jó ötlet volt, vagy nem, arról ki lehet nyitni egy
3: nem
2: topikot,
3: igaz? Mert nem ilyen. Nem így van.
2: Beleírtuk a pályázatba.
1: Nem, mert be kellett írni.
3: Hú, jól értesültség, igen.
2: Én úgy tudom, hogy mi az beleírtuk.
1: Rosszul tudom, menjünk tovább.
3: Ugorjunk a következő dologra, amit talán jól tudsz, talán nem.
2: Jó, az is jó a
3: kérdés. Mi van a notezban?
2: Az a notezban, hogy amiket mondtok, hogy ott legyen valahol a különbség, szerintem ezt át fogják írni az egészet, a média finanszírozás, szabályozást, remélem, stb. De hogy érted, lehessen mondjuk gyűjteni esetleg, mert például akkor a Partizán sem lett volna, ami szerintem jóval inkább hozzájárult az Orbán rendszer megdöntéséhez, mint a Telex egyébként.
3: Vagy a Tilos.
2: Mélyebben belementek dolgokba, de hogy akkor ne lehessen a paywall mögött, tehát hogy annak lehessen, akinek nincs reklámja, akinek nem vesznek ki egyébként a cégből senkik, 10 millió forintot sem végül, vagy érted, tehát reklám és paywall akkor ne lehessen, mert a 444 is gyűjt, csak a legfontosabb írásait nem tud elolvasni. Ha nem
1: fizet, tagsági díja. Az a paywall. A paywall és az adomány között egyetlen egy különbség van, az áfa. Tehát aki adománynak hívja, annak nem kell áfázni, aki meg előfizetésnek hívja, az mínusz áfa, és ez sokat számít. Nem
2: olvashatod csak el a paywall mögé tett dolgokat, de azért civil szervezetnek hazudva magát, adományt is gyűjt. Szerintem ez most elharapózott, hogy akkor mindenki csinált egy alapítványt.
1: Ilyen megkülönben nem tud menni. Tehát, hogyha nem szedik össze azt a 444-esek, azt a 90 millió forintot, akkor sajnos nem tudják elindítani azokat a dolgokat, amiket meg szeretnének, és úgy látják, hogy ezen a médiapiacon legalábbis eddig, ami teljesen szerteszen a széjjel volt kurva, ezen a médiapiacon nem tudnak annyi lóvét összeszedni, hogy reklámból eltartsák
2: a zérséget. Nyilván monopolizálva voltak az állam által.
1: Így van.
2: Ki mit és hol hirdet. És egyébként az állam igazad van, ne költsön el, bazd meg a... Vagy akkor legyen paks, de akkor ő viszont a környezetvédelmi műsorunkat finanszírozza, mint a Klubrádiónál annó.
1: Na.
2: Tehát rólunk vette a klub volt az első szerintem a példát, és ebben is trendsetterek vagyunk, csak legyünk már abban is trendsetterek akkor most, hogy csináljunk már egy rádiót, ami műszakilag működik, elérhető az archívum, megy az adás, megy a telefon.
1: A 10 órától, órától nyitva van az iroda, és akkor kérem szépen a kedves hallgatót, hogy ott a minőségi problémáit vesse fel, és kérjen haladéktalan megoldást.
2: Jó, már kb. Nem vett föl nekem a telefont, mert már felvetettem. Aha. De egyébként ezt akarom
3: mondani. Az a legjobb, a belső lázadás, szükségünk van rá.
1: Igen.
2: Amikor mindez jól működik, akkor kezdjünk el az összes többin gondolkodni, hogy kell-e vidékre menni, vagy milyen legyen a maraton. Amit ugye szintén a maratonunkat is már csináljuk.
3: Tök jó. Na, ugye? Ez volt a hétfői téma. Többek között.
1: Hello.
3: Köszönjük szépen, hello! Na gyerekek, szóval én azt mondom, krumplileves legyen krumplileves, a civil rádió legyen civil rádió, virágozon ezer virág, a független média legyen független média, jussanak el hozzá a hirdetők, és ne vonogassunk be egymás területére, hanem az így akkor van normális világ, ha mindenki teszi a dolgát, az emberek előfizetést fizetnek, ha nem 27%-a az online előfizetésnek az áfája, hanem 5 vagy 10.
1: Ez mind oké, de nem zárja ki azt, hogyha van egy 500 milliós vagy 1 milliárdos sajtóalap, amit a független szerkesztőségeknek írnak ki, és olyan emberek döntik el, mondjuk aminek te jussz a bordjában, meg minden, és
3: nem
1: látják,
3: semminek a akkor,
1: ha igen, főleg akkor, akkor megítélhesd a vigiliának, vagy a nem tudom én kinek, azt a 10 vagy 20 millió forint, amiből elmegy a szerkesztőség.
3: Andis, beadhatjuk a izé?
1: Persze.
3: Halló.
4: Halló, sziasztok, Bicsek vagyok.
3: Éj, a szép medence aljáról. Visszhangzol.
4: Hát miért úgy hallatszom? Már veszek egy kis levegőt, és akkor már jobb lesz. Jobb most már?
1: Nem, egyáltalán nagyon visszhang. Nagyon vissz, a celládból telefonálsz?
4: Most viszont már jó.
1: Hát, igen, ugye, tudsz te, ha akarsz.
4: Kijöttem, nagyon mélyen voltam. Na, figyeljetek, hogy ez a média alapos dolog, most egyébként ebben az idealizált világban, amit szeretnék mindannyian elhinni, hogy majd egyszer jön. Ez a műsor is már tipikusan egy olyan, amit a média átalakításával kapcsolatban nyugodtan lehetett volna pályázni, hogy egy ilyen beszélgetésben egy csomó kérdéskört körbejárni, hogy hogyan kéne egyébként finanszírozni. Tehát én ezt nagyon élvezem, hogy ez a téma. Bár ugye azzal, hogy mondjuk az 1%-os felajánlások, azokat most állami pénz, vagy nem állami pénz? Ugye nehéz dolog, mert ugye mi döntünk, de hát befolyik az állam kasszába, van egy jogszabály, és azt mondja, hogy ti így vagy úgy kiveltitek.
1: Jó kérdés. Bármikor még alaptörvény se kéne módosítani, hogy az 1%-ra azt mondják, hogy szükségünk van erre a különben kevés pénz, mert 25-6-7-8 milliárd forint az 1%.
4: Ugye? Tehát, hogy ez tulajdonképpen állami pénz, az egy dolog, hogy ennek egy részéről mi rendelkezhetünk, ugye rengeteg marad bent, nagyon sokféleképpen el lehetne osztani, egyébként erre nagyon jó minták vannak, hogy más országokban hány százalékot és hogyan osztanak el. Remélem majd erről is lesz egy kis, hogy is mondjam, reform megelőző beszélgetés folyamat, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. De az biztos szerintem, hogy most jelenleg azért arra áll be ez a mostani kormányzat, hogy az állampolgárok, ha már támogatnak valamit, akkor tegyék ők is oda, kiegészítést adnak, de én úgy érzem, hogy ők ezt a közös finanszírozást, mármint állampolgárok és állam ezt fogják szólni. És hát, ha lenne ez a digitális, nem tudom, mi a neve, DAT, ugye, hogy az autóban is van ez a digitális sugárzási
3: igen. Digitális földfelszíni rádiós adás, amit nem nyitott meg a kormány.
4: Kurva gyorsan meg kéne nyitni, mert hát ugye ez nálunk valamilyen érthetetlen módon zárva van.
3: Érthető.
4: Meg az egész ilyen sugárzási spektrumot is, ugye már azt gondoltuk, hogy ez a normális, hogy ez így van, és ennyi van, és valahogy ilyen szűkkevülően bánunk

0: kenyérna.
1: Jó, de ugyanakkor meg, hogy is mondjam, van valami, ami ezt az ízt, ezt másod nem kapod meg.
0: Hát itt ilyen, nálunk, itt nálunk biztos, itt csak olyan van, remélhetőleg, amit máshol nem kaphatsz meg, mert azért ezt néha már mi is pironkodunk, hogy mit kapunk meg magunktól.
1: Jó, de na, tehát, hogy ugye én azt gondolom, hogy nyilván, tehát annyira, és aztán át is engedem másoknak nyilván a véleményt, meg nektek is, hogy folytassátok az eredeti gondolat, mert egy kicsit háttérbe szorítva már az előző betelefonálót.
0: Melyiket, hogy hordjunk a kesztyűt már végre? Hordjunk a kesztyűt, mert én az ősz,
1: igen,
0: vagy mit?
1: De igazából, tehát, hogy nyilván mindig egy réteg rádió marad a tilos, ez nem kérdés. Szerintem egy csomó műsor ki tudna törni, és országos hallgatottságot, vagy nagyon sok közösségbe betörni.
0: De, biztos.
1: Mert hogy van olyan minőségű, és van olyan összetettségű. Uh-huh. Ez a rádiónak is az értéke, meg a műsorkészítőknek is az értéke. És jó lenne elképzelni egy olyan sugárzási platformot, ahol egyébként akár lehet válogatni az egyes rádióknak az adásaiból.
0: Én arra leszek kíváncsi különben, hogy mert tényleg vannak nagyon jó felkészült tematikus műsoraink, csodálatos kortársainktól, szavakészek, mikrofonengedélyek és bla bla bla. Vannak, akik sok 10 éve csinálják ezt. És hogyha majd megkapják a felkérést a különböző kereskedelmi vagy közszolgálati platformoktól, figyelj, ez tök jó az a műsor, egy kicsit gyere át, csináld, sokkal több emberhez érsz el. Tehát akkor, amikor a média lovagjainkat, akiket sokra tartunk, mondok egy Magyari Pétert, vagy akárkit, elhívják, és akkor azt mondja, hogy elmegyek a heti válasz, nem tudom, hogy igen, onnan azt hiszem, elmegyek a közszolgálatba, mert egyszer van ilyen, hogy akkor most minden, amit én tudok és csinálok, azon onnantól kezdtem én szor, de tudom, hány emberhez ér el. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés lesz. Én kíváncsi vagyok, hogy a tilosba bele tud-e harapni a megváltozóban lévő, nem is tudom micsoda, médiatér, meg új magyar valóság. Mert ez biztos, hogy itt van, biztos, hogy jön, biztos, hogy lesz kihívás. Tökre érdekel, hogy ki az, aki. Én nem fog elmenni sehova, ezt most megígérem.
1: De nem elmenni kell, hanem másút is szerepet vállalni. Tehát ez egy, érted? Tehát igazából úgy meghasonlulni szerintem egyik tilos műsorkészítő sem tudna, hogy akkor nem készített műsort a tilosban, mert a köztévében a szabja.
0: De. Lesz, igen. Ahol az lesz, hogy annyira fontos lesz az, amit vállal, hogy be kell áldoznia. Ez szerintem lesz de, ilyen.
1: Jó, lehet, hogy kell, hát most nézd azért ezek a heti, két heti egy-egy műsorok, még akár olyan szerződést is kötheti le, hogy hát tilosan azt, ami a közmédiában ment, mert most ez nem versenyhelyzet.
0: Meg tudod, mi fényásak vagyunk, mert ez nagyon az ősiség törvényében benne van, hogy máshol nem, aki tilos rádiózik, az máshol nem rádiózik. És talán egyetlen egy kivétel volt egy ideig, amikor a Párfi csinálta a meleg műsort, és a Petőfi rádióból érkezett, de az olyan régen volt, hogy még a madár se járt, viszont én nem tudok olyat, hanem érted, választanod kellett, hogy ez vagy az. És én ezt nagyon támogatom, úgy, mint hogy nincsen reklám, meg aktuál politikus nem jöhet be.
1: Ezt én értem, de hát most érted, a Spotify korábban.
0: Igen.
1: Miről beszélünk?
0: Így van. Tök más minden.
1: Hogy közönséghez eljutni, ez a célja a műsornak.
0: Igen.
1: Nem öncélú, bár van, aki így gondolja, és a közönséghez eljutni, nyilván anélkül, hogy az ember meghasonulna magával a rádió szellemiségével, tényleg menjen és örüljön, hogy a köz fizet neki, hogy értékeset csinál, így is, úgy is, 1%, nem tudom én. Én tehát mindegy, nem vagyok ebben a döntéspozíció, vagy csak egyáltalán a véleményemben azt gondolom, hogy szép lenne. Na, szépen kiegészítené a tilosnak a...
0: Hát figyelj, kezd jó hírünket mindenhol, vidéken kiabálja a piactérrel, hogy hallgassatok tilost, fertőzd meg, én bírom, hát például a Colornak az a policy, ezt a Dávidnak köszönjük, akkor az összes ilyen publikus felületünket kezeli, igen, tehát a Facebookot, meg a Spotify, nem tudom, micsodát, hogy például ezt a ma reggeli habadabidabadabadabada, na ezt nem tesszük fel a Spotify-ra, mert úgy gondoljuk, hogy nem az a minőségi, hosszú időre szóló, közérdeklődésre számot tartó tartalom, mint ahogy például a múlt heti forgásbeszélgetés, meg általában ezeket az interjúinkat föltesszük, mert arra úgy készülünk, és úgy képzeljük el, hogy azoknál szélesebb kört is érinthet, akik vagy real-time-ban, vagy archívumból meghallgatják a tilososok ezeket a kolorlokálokat. Hogy nekünk például ez, hogy ez az elképzelésünk, de hál' Istennek azért, mert saját műsorunkkal azt csinálunk, amit akarunk. Másoknak meg más a hozzáállás. Ez van, aki az egészet leszarja, van, aki meg topkarbonóval fölrak mindent, mert úgy gondolja, hogy úgy, ahogy mondod, egy másik platform, és akkor messzebb.

0: lehet elérni, és máshogy van a hallgatottság
1: növelése. Szép ez a sokszínűség, és gondolkodom én is egy piros, vagy hát legyen inkább kororlokált tetováláson.
0: Jaj, figyelj, megcsinálod először egyrészt a, bennük a Dávidnak van ízlése, és ő a képzőművészetileg érzékenyebb, jó szemű srác.
2: Ez egy kurátor.
0: Igen, lehet először a kóser pecsétet neki rá kell tenni, és nem meg utána menni, föllépünk együtt.
1: Megmondom, hogy hogy lesz, hogy futok majd a parkba, és amikor dobod a golyót, akkor letolom a gatyámat, mikor elfutok el, és kivillan egy kicsit.
0: Jó, akkor biztos, hogy fogom tudni, na ez az a csáv, aki fel akar varni minket a homlokára.
1: Jó,
0: na, cső.
1: Jó, köszi, sziasztok.
2: Szevasz, Micsek, csáv.
0: Adunk egy kis zenészt.
2: Most már mindjárt vége van, jó. A zárszavamat elmondanám.
0: Jó.
2: Nagyon rövid lesz.
0: Zárszónak is egy a vége.
2: Azt szerintem 16 évből azt tanultuk, hogy, hogy meglegyünk az állam, a kormányzat, a támogatások és minden nélkül.
0: Most a tilosról beszélsz.
2: Nem csak a tilos, minden másra, hogy nem számíthatsz. Nem számíthatsz arra, hogy megvédenek, nem számíthatsz arra, hogy igazságot szolgáltatnak.
0: Az se kell.
2: Nem számíthatsz arra, hogy támogatást kapsz.
0: De.
2: Nem számíthatsz arra, hogy megszervezik az egészségügyet a pénzedből. Nem számíthatsz arra, hogy nem orosz fos vakcinával oltják be az idős anyádat.
0: Értem.
2: Semmi. Tehát, hogy nem magadra számíthatsz. És megcsináltuk ezt a 16 évet úgy, hogy magunkra számítunk, úgyhogy most nem szeretnék visszaszokni egy állami csöcsre, mert egy állami forrás az visszaszoktatás. És azt gondolom, hogy egy kialakult itt közben egy erős társadalom, és ez az erős társadalom nem gyengülhet vissza, és nem lehet függője. Minden költés. Emlékezz, amikor fölemelted a gyerekeit, vagy a saját zsebpénzedet fölemelték a duplájára, mennyi időt szoktál hozzá?
0: Ismerem a liberális államigazgatási felfogásodat, és gyakorlatodat, és filozófiádat, Dávid, én ezt értem, de nem baj, hadd várjon. Viszont én azt mondom, hogy a civil társadalom megerősödött és túlélt és kicombosodott, hogy a civil társadalom abban a helyzetben van most, hogy kikövetelje, hogy a most kialakítandó államrendben az állam nem enemi legyen, hanem a civil társadalom része legyen, és szakmai alapon szülessenek olyan döntések, amik a mi lóvénkból mennek el, viszont a lóvénak el kell menni, és ez a mi kontrollunk, hogy ne alakulhasson ki függés, és ez sok, sok minden területre lehet fordítani. Tessék!
2: Szia.
3: Mármit vagy én?
0: Halló?
3: Halló?
0: Igen.
3: Hallottok?
0: Most már igen.
3: Iván vagyok, szevasztok.
0: Hello.
3: Abszolút Dáviddal vagyok, és szerintem is elkényelmesít meg egy ilyen egész más attitűdöt hoz az állami pénz. Igazán átszoknék egy olyan rádióra, amit ilyen fiatal pánkok csinálnak, így adnak mindent leszarva egy autóból. De a fiatalok most már céget alapítanak, és görcsöket adnak ki a podcastjuk mellé. Úgyhogy valószínűleg ettől elbúcsúztunk attól ettől az íztől, meg hangtól, ahogy a tilos alakult annak idején.
0: Hát az rég volt, más volt. De jó volt, és azóta is az van. Tehát az tök jó, hogy az amikor megalakult, azóta ezt viszi tovább. És el lehet mondani, én levívom ezt a csatát a közösséggel a rádió színe előtt, és majd kisebbségbe szorulok, hogy nem kell we don't fuck with the state, és szerintem igazatok volt, amikor ez a döntés megszületett 20 éve, vagy nem tudom én mikor, és ez oké, okay, mert azelőtt a harmadik típusú rádiók az ORTT-hez pályáztak, a civiltől a fixig, a tilosan át a blablabla, bla, bla, és eljött az a társadalmi meg állami berendezkedés, amikor a tilos közösség azt mondta, hogy nem pályázunk soha többet, és én ez csodálatos, hogy ez így alakult meg, hogy itt vagyunk. Viszont figyelj, állami pénz nélkül nincsen Katona József Színház, nincsen fesztiválzenekar, nincsen egy csomó minden, nincsen, ami állami pénz. Értem.
3: Van még egy probléma, de ezt elkerülhetettem, hogy mindannyian azóta felnőttek, vettetek, bekerültetek súlyos vezető állásokba, nem fogtok ugyanúgy beszélni sajnos, mint 20 évesen.
0: Azt a sok hülyeséget, amit akkor összehordunk, azóta csak okosabbak vagyunk, és karcosabbak.
2: Sok
3: hülyeséget hoztatok össze sok okos dolog mellett, de milyen szép volt.
0: Persze, hogy szép volt, de érted? Hasonlítunk az akkori önmagunkra, remélhetőleg.
3: Hát nagyon kicsik nyomokban. Én még nem, hogy mondjam, én szeretlek benneteket, mert veletek együtt öregettem meg. Cserháti Zsuzsával. Nem az a rádió. Igen. Arról egyébként van véleményetek, hogy átvitték a régen minden jobb volt műsort ugyanazon a címen az ingába a Puzsérékhoz.
0: Ezen én gondolkoztam, meg a Gőz és a Bognárnak a Pajorral való szereplését is gondolom. Én sok minden gondolkozom, mert ugye fehér ember vagyok, tehát nem felejtek, és így mindenre emlékszem kb., hogy ki kicsoda, és ki micsoda, és mit képvisel, és hogy mit csinál.
3: De ugyanazzal a címmel, ugyanaz a műsor, ugyanazok az emberek, hogy legalább hozzátennék, hogy ezt a műsort a Tilos nevelte ki.
2: Hadd menjen!
0: Figyelj, minden a Tilosból indult ki. Minden, konkrétan nagy emmel, minden. Mindenki tilosos volt valaha, és aki egyszer tilosos volt, tilosos marad.
2: Lehet, hogy öregszünk, és nem fiatalodunk, de lassítjuk az öregedésedet neked is.
3: Lehetséges.
2: Meg egymásnak.
3: Még valamit szeretnék mondani, hogy ne legyetek néprádió, marad a részegrádió. Ne szóljon mindenkihez.
0: Esélyünk nincs. Esélyünk nincs. Kézzed már el, hogy ez szólt a polcán. Hagyja, akarják, különben megtalálják, de azért
3: hogy
0: nem büntetnék senkit.
3: Hogy a tömegeket, hogy a buszos is értse, hogy az anyám picsája. Nem kell őket kiszolgálni. Ez attól volt jó, hogy ez egy réteg rádió.
0: Most is az.
3: Ez egy elit rádió.
0: Hál' Istennek nagy a réteg. 2781 ember mondta azt, hogy itt van az 1%, és az 30 millió, ami nekünk iszonyú fontos.
3: Hát azért kéne leszarni az 1%-ot, hanem ezért bebaszni a Volkswagen.
0: Fia, így beszélsz lassan, most lehet, hogy vesztettünk 2 darab támogatót, mert mocskos a szár, mint vécéke félre. Hát értem. Na jól van.
3: Hello.
2: Na jó van, hát erről még biztos sokat fogunk beszélni.
0: Igen, meg hallgatni.
2: Gyere el a következőre, és hozd meg a gondolataidat.
0: Eljövök, mint a pincs.
2: Le lesz-e húrogva, szerintem ez nem fog megállni, de hát...
0: Meg fogjuk látni. Lehet, hogy addigra már én is például megfordulok a saját tengelyem körül, és köpönyeget fogok fordítani a damaszkuszi úton, és azt fogom mondani, hogy az 1%-ot is utaljuk vissza.
2: Szerintem ez sokkal nyugodtabb, és magam részéről, vagy magamtól az én álláspontomat kicsit hitelesíti az, hogy amikor kárhoztatom a civil gúnyát kereskedelmi médiavállalkozásoknál, akkor, amikor elnyílik a piac, megnyílnak a média alapok, amiknek a célja, hogy objektív és jó tájékoztatás, közösségépítés, stb., akkor azt mondom, hogy na, köszi, jó volt együtt, szevasz, akkor menjetek szépen oda a másik parketre táncolni, mert az a tiétek igazából, és akkor mi meg rázunk a sajátunkén, és nem megyünk oda. Szerintem ez így. Osszuk föl a területet.
0: Én azt mondom, hogy az állam, én vagyok a kuratórium, minden kuratóriumban te ülsz, meg azok, akiket azt gondoljuk, hogy meg tudják ítélni ezt a dolgot, és hogy az, amit szakmai alapon kérsz, mert úgy tudod megvalósítani, úgy tudod megnövelni, úgy tudod létrehozni, úgy tudod jobb lenni, vagy kell ahhoz, hogy az legyen. Pont. Én ezt mondom, hogy szerintem egyrészt ez nem dőlt el, másrészt, hogy most én kifejezetten úgy érzem, hogy ebben a kialakuló félben lévő új valóságban erre nem az, hogy igény van, hanem kérés van. Tehát, hogy van egy elvárás, hiszen honnan az anyám kínjából tudnák azt ezek az emberek, akik most döntéshozó pozícióba kerültek, hogy merre van a hány óra. Ez annyira bonyolult a szerkezet, a valóság, a minden, hogy ennek az újrarakásához minden kézre szükség van, és te is éjszakákat tölteszel azzal, hogy írogassad a szak, amihez te értesz, hogy abban dolgozol azért, hogy utána az jobb legyen, jobban működjön, érted? Mert úgy érzed, hogy erre van szükség, és nagyon sokan vagyunk ezzel így.
2: De nem akarom összekeverni ezeket a dolgokat.
0: Értem, és ez pont jó, én azért örülök, hogy ilyen a legsarkítottabb dolog a Tilossal kezdtem ezt az egészet, mert hogy ez tényleg ez az én általában, hogy eremie az állam, vagy pedig én vagyok az állam, mi vagyunk az állam, és hogy mi a viszonyunk hozzá, ez egy sokkal szélesebb dolog, amin én elég sokat gondolkozom mostanában, ami eszembe nem jutott az elmúlt 25 évben, mert gyakorlatilag a rendszerváltás pillanatában mondtuk azt, hogy no thanks, mert ez más, a politika étosz, a stb. Teljesen elutasított, legalábbis én, hát meg a tilos magától ezt az egészet, hogy mi nem ezt, ahogy ez létrejött, az a keletkezés történet, és ennek volt egy ilyen jogfolytonos anti-establishment alapvetése, hogy a rendszer, a nevünk is ez, meg aztán hol volt frekvenciánk, hol nem, meg aztán amikor meg már voltunk és maradtunk, mert nagy kegyesen megengedték, hogy lehessünk, akkor meg az volt, hogy hogyan maradjunk trúk a tilos elnevezésünkhöz, de folyamatosan benne voltunk ebben az öndefiníciós játékban, és hál' Istennek, mert ezzel telt el ez az elmúlt 30 nem tudom én hány év, és most még már tök más idők vannak, mint akár voltak egy évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt. De én sokat gondolkozom ezen, és ez biztos majd így vagy elő fog jönni, és örülök, hogy a legprovokatív módon a tilossal jöttem elő, hogyha lesz egy független és mérvadó sajtó, nem tudom én alap, akkor a tilos vagy bármelyik műsora pályázzon-e, pályázhat-e oda, csak azért, mert ezt az NMHH biztosítja, ami különben a kereskedelmi tévékből szedi össze részét vagy egészét, meg a frekvenciadíjakból, meg a telekomosoktól azt a lóvét, amiből ő létrehozza ezt az alapot, és akkor majd innen folytatjuk.
2: Na, elég volt a köldöknézésből. Közérdekű témákkal fogunk foglalkozni. Köszönöm, András, hogy elmondhattad.
0: Én köszönöm szépen, hogy meghallgattál.
2: Úgy kellett volna szervezni ezt a hétfő témára, úgy látom, bár azért nem feltétlenül ez volt a fókusz, de lett volna hely ennek a dolognak is. Na jó van, én nem ajánlok semmit, érezitek jól magatokat, tele van a
0: lesz egy csomó fesztivál, meg egy csomó könyv, meg egy csomó minden, meg egy csomó jó film, úgyhogy tartsátok nyitva a szemeteket, hallgassátok a tilos, majd akkor bemondjuk, hogy szerintünk mi a pálya, na csók.
2: Na csá! Na melyik az? Ó, ez.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, övetik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak.
2: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a rég kihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tól a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál a féle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, ahogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Elnézést a technikai szünetért. Kezdődik a Drágám, hol a vacsorám 2026. szeptember 16-ai élő adása itt a Tilos Rádióban. Vendégünk Györfi Judit, akivel a traumatudatos nőgyógyászatról, illetve az önismereti boxról fogunk beszélgetni, és arról is, hogy ez a kettő hogy függ össze. Itt van velem még a stúdióban Loren, én Évi vagyok, a pultban Andi. Az adástelefonunk 215-37-73, ezen a számon tudtok hozzászólni, vagy a vendégtől kérdezni, és a chat falat is nézni fogjuk szokás szerint. Akkor kezdjünk is bele. Szia, Judit!
1: Sziasztok!
0: Kérlek, mutatkozz be röviden. Ki vagy, mivel foglalkozol, mit tartasz fontosnak elmondani magadról?
1: Györfi Judit vagyok, eredeti végzettségem szerint jogász, de már jó régen elhagytam bizonyos szempontból a pályát, és mentálhigiénés szakemberként dolgozom. Jó részt egyéni beszélgetésekkel segítem a hozzám forduló nőket. Szeretem magamat nőjogi aktivistaként is apostrofálni, azon kívül pedig az említett traumatudatos szemléletet népszerűsítem különböző területeken, mint például a traumatudatos nőgyógyászat, traumatudatos pszichodráma és a traumatudatos boxedzések vagy csoportos folyamatok, hogy ezeket hogyan lehet megvalósítani.
0: Hogy jött neked a mentálhigiénés segítés a jogász végzettséghez?
1: Igen. Hagyja magát a kérdés. Nekem ez valahogy azért összefügg. Tehát, hogy nekem volt egy ilyen elég erős drive-om, hogy nőket segítsek, vagy nőket és gyerekeket. Alapvetően ez a szakirány érdekelt volna.
0: Már jogászként is.
1: Ebből nagyon kevés volt az egyetemi képzés alatt, és utána kerestem olyan helyeket, ahol esetleg bele tudok tanulni a szakmába. De közben a saját életutam vitt arra, hogy én elkezdtem erős önismereti folyamatokat. Ezek nagyon inspirálóan hatottak rám, és akkor ez arra sarkalt, hogy tulajdonképpen ugyanazt a munkát fogom tudni bizonyos szempontból végezni, vagy ugyanazt az ügyfélkört ellátni, és akkor gondoltam, hogy megszerzem az ehhez való készségeket és tudást, és belevágtam egy mentálhigiénés képzésbe, aztán pszichodráma képzésbe, és hát egyéb módszerspecifikus képzéseket végeztem még, hogy tudjak hozzáfordulóknak segíteni, de úgy nem szakadtam el olyan szempontból a jogi oldalától, mert azért tudjuk, hogy a traumák azok összefüggenek a jogsértésekkel, vagy szóval ez a kettő valahogy együtt jár, és hogy ide nem árt akár az egyik oldalon van valaki a jogi segítséget nyújtja, akár a másik oldalon nem árt azért a lelki oldalával is tisztában lenni, és hogy a szakembereknek összedolgozni, jó kapcsolatot ápolni.
0: Igen, akár ez a traumatodátos jogi segítségnyújtás is egy terület lehetne.
1: Igen.
0: Teljesen valid. Jó, és akkor amit mi kitűztünk, hogy beszélgetni fogunk, az a traumatudatos nőgyógyászat, az első, és hogy még van az önismereti box, amivel elkezdtél foglalkozni mostanában. És szóval, ahogy beszéltél róla, úgy hallottam, hogy a traumatudatosság az, ami összeköti ezeket a területeket a számodra, de hogy van-e még más, ami szerinted kapcsolód, tehát hogy kötődnek össze benned ezek a témák meg területek?
1: Igen, bennem már ez ilyen nagyon egyértelműen megvan ez az összeköttetés, mert hogy a saját tapasztalataim is abba az irányba vittek, hogy ugye egyszerre volt egy szakmai fejlődésem, egy önismereti utam, és közben én magam is 22 éves korom óta valamilyen módon kapcsolódok a harcművészethez, ez nem mindig nagyon, tehát nem mindig egy nagyon intenzív formában, hanem egy időszakról, időről időre elővettem valahogy ezt a sportot, akár kungfuként, akár kickbox, boxedzésekre jártam, és valahogy ösztönösen mindig olyan életszakaszokban nyúltam ehhez az eszközhöz, amikor nagyon szükségem volt a saját erőmhöz való kapcsolódásra, és ez a tapasztalat vitt rá arra, hogy tulajdonképpen mennyire szuperül lehet használni ezt a sportot. Nyilván általánosságban is igaz, hogy a sportot jól lehet használni a lelki egészségre, de hogy van a boxnak egy specialitása, és ez inkább így utólag vált nyilvánvalóvá számomra, ahogy azért a 2010-es években 15-től kezdődően volt egy ilyen nagy trauma boom, úgymond, tehát hogy így egyre inkább kerül be a köztudatba, vagy így a mainstream pszichológiába a traumáról való gondolkodás, és hogy az idegrendszernek milyen megküzdései vannak nehéz helyzetekben, milyen amikor az akut stresszből nem tud valaki felgyógyulni, felépülni, és tartósan benne marad egy ilyen stressz állapotban. Szóval, hogy ezek a tudások, ahogy én is szedtem föl, magyarázták meg azt, hogy miért olyan jótékony hatású a box tulajdonképpen saját magam számára is, és akkor ezt a kettőt szerettem volna így összekapcsolni, és hát ennek most jött el az ideje, bár régóta terveztem, de hogy valahogy most lett így.
0: Most arra ért
1: igen.
0: be.
1: Igen, igen.
0: Uh-huh. Ez egy tök érdekes kérdés szerintem, és erre mindenképp szeretnék visszatérni, hogy a traumatudatosság meg a traumáról való beszédnek a hétköznapivá vagy mainstreamé válása, de hogy ami még feltűnik nekem, hogy szóval, hogy a nőgyógyászat, az hogyan jön ide bele? Uh-huh. Mert hogy mozgás, sport, box, trauma feldolgozás és a nőgyógyászat.
1: Hogy az én érdeklődésemben, vagy az én fókuszomban hogy jön bele.
0: Igen, igen.
1: Hát ez szintén ugye a női életutaknak a kísérése, meg a saját életutamnak a járása, igen. Tehát egyrészt, hogyha őszintén beszélgetsz nőkkel, akkor biztos, hogy a szexualitással kapcsolatos sérülések előbb-utóbb felszínre kerülnek, és hogy az is egy nagyon általános tapasztalat, hogy például a nőgyógyászathoz elmenni, vagy mondjuk egy várandós gondozásba belekezdeni, vagy a szülésre készülni, hogy az egy milyen nehéz folyamat a nőknek, és hogy mennyire nem érzik magukat biztonságban. És ez így kezdett összekapcsolódni egyrészt az én fejemben, másrészt ennek mindig van egy, tehát ahogy ez a téma engem személyesen elkezdett érdekelni, ugye arra döbbentem rá, hogy ez rengeteg más nőt is már érdekelt, ennek vannak kutatásai, ennek van szakirodalom, tehát hogy tulajdonképpen ez... hogy mondjam, ez már a 90-es években a Trauma és Gyógyulás című könyv, szerintem egy csodálatos íromány Judith Hermantól, tulajdonképpen minden benne van, amit szerintem illene tudni a traumatudatos ellátásról, és amikor ezt így olvasod, és látod, hogy ezt már valaki tudja, akkor felmerül a kérdés benned, hogy akkor miért tartunk még mindig ott, hogy a nők ennyire rosszul élik meg azokat a helyzeteket, amikor őket igazán segíteni és tisztelni és szeretni kéne, például egy szülés folyamat alatt, hogy miért van az, hogy ennek pont akár az ellenkezője történik, és maga a szüléskísérés egy traumatizáló esemény. És hát tulajdonképpen igen, a saját szülésemre való készülés, és a szakirodalomban való beleásás, illetve a női körökben való ülés, a kliensekkel való együttdolgozás, ez mind oda vezetett, hogy összeállt egy nagy élményanyag is, tehát hogy ez a nők tapasztalataival volt alátámasztva az, amit én személyes szinten is megéltem, és amit a szakirodalom is már tulajdonképpen leírt. Tehát, hogy így összeállt ez a dolog, és
0: Mesélsz egy kicsit ezekről a női tapasztalatokról, hogy mi az, ami neked kirajzolódik, akár így általánosságban,
1: igen,
0: vagy így visszatérő elemként jelenik meg nők tapasztalataiban.
1: Így az első szülésre való készülés, az szerintem egy ilyen elég meghatározó első markáns tapasztalat a nőknek, és két ilyen főcsoport szokott lenni. Az egyik, aki nagyon szeretne bízni a szakemberekben, és úgy ilyen nagy bizalommal átadja magát a rendszernek, és akkor ebből szoktak lenni ilyen óriási csalódások, hogy nem olyan bánásmódot, nem olyan szakértelmet kaptak, amilyenben ők bíztak. A másik csoport, akinek már volt korábban valami olyan élménye, vagy ami nagyon megmaradt benne, akár a nőgyógyászati vizsgálatokkal kapcsolatban bizalmatlanság, akár a korábbi bántalmazás, szexuális trauma hatására már eleve bizalmatlanok egy ilyen hatalmi struktúrában, ami sajnos nálunk az egészségügyet még nagyon jellemzi, ez az erős hatalmi hierarchizáltság. És hogy ők meg ilyen nagyon bizalmatlanok, amit meg ugye nem szokott szeretni az ellátórendszer, ők a problémás anyukák, beleokoskodnak, miért nem együttműködőek, szóval, hogy nekik meg azért nehéz ez a, nekik már a rákészülés a nehezebb, de sokszor meg pont emiatt az ilyen elkerülő, vagy ilyen alapos körbejáró magatartás miatt talán jobban érdekérvényesítenek, vagy jobban utána járnak annak, hogy milyen lehetőségeik vannak, és szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy ők elsőre jó ellátást fognak, vagy jó bánásmódot fognak kapni, ezért sok mindent hajlandóak megtenni, hogy biztosítsák a körülményeiket. Uh-huh.
2: De bocsánat, de te mint ilyen betegjogi képviselő vagy ezekben így jelen, vagy mint ilyen mentálhigiéniás szakember inkább ennek az ilyen segítésében?
1: Igen, most hozzám leginkább vagy azok érkeznek, akik felkészülni szeretnének, tehát akik ilyen tudatosan vannak abban, hogy nekik valószínűleg nehézségük lesz, mert tisztában vannak azzal, hogy egyrészt tudatosan állnak hozzához, hogy mi az adott közeg, és hogy tudják, hogy ebben vannak nehézségek, például az, hogy itt a legtöbb ember az csak beesik a kórházba, és ott egy idegen emberrel fog találkozni, aki az élet egyik legintimebb pillanatában van ott, tehát ez nem egy könnyű helyzet. Ne adj Isten, már volt feldolgozásban korábbi erőszak tapasztalataival, vagy tehát olyan traumatikus eseményekkel már foglalkozott, ami miatt tudja, hogy ő könnyen válik stresszessé, amikor kontrollvesztett állapotban van, és akkor erre szeretne felkészülni, vagy hát sajnálatos módon azok a traumatikus szülések, ahol rossz állapotban vannak, amiatt a bánásmód miatt, vagy amiatt a szakmailag nem megfelelő, vagy egyszerűen emberileg nem tiszteletteljes bánásmód miatt úgy vannak, hogy a gyerek ágyon már érzik ennek a tüneteit. De korábban a mozgalmi aktivista voltam, tehát az meg egy abszolút egy alulról szerveződő dolog volt, a más állapotot a szülészetben, amit tulajdonképpen ez a düh hozott létre, hogy ott ülünk egy körben, és mindenkinek van valami olyan tapasztalata, ami egyszerűen felháborító és megengedhetetlen, és ott voltunk különböző, tehát magánszemélyként és a szakmai tudásunkkal is egy nagyon színes körben, és úgy gondoltuk, hogy valamit tennünk kell, ha más nem, akkor láthatóvá tenni ezt a problémát, nevén nevezni a szülészeti erőszakot, tehát hogy ez az első lépés, hogy legyenek szavaink arra, hogy ami történik, az micsoda, és hogy ez nem elfogadható, és akkor aktivistaként, friss anyukaként, meg aktivistaként vettem részt, úgymond ebbe a szülészeti mozgalomba, de ennek már hagyománya van Magyarországon, tehát nem ez volt az első, és ahogy látom, nem is az utolsó mozgalom, ami aktív ezen a téren.
0: Igen, igen. És a szülésen kívül csak simán így a nőgyógyászat, mint nem tudom, tapasztalás, vagy nőgyógyászhoz járás, mint traumatizáló dolog. Ez, erről vannak ugyanígy több nőtől származó történeteid, vagy ilyen rálátásod arra, hogy mi az általános megélés ezzel kapcsolatban.
1: Az általános megélés az szerintem ugyanaz, mint ami a teres gondozás, meg a szülés alatti tapasztalat, és amikor azokat a történeteket gyűjtöttük, akkor számtalan történet a nőgyógyászati vizsgálatokhoz kapcsolódott, vagy még akár korábban is, tehát hogy nem a várandósággal összefüggésben. Szerintem annyi a csak a különbség, hogy arra valahogy úgy tekintünk, hogy ez egy ilyen szükséges rossz, tehát hogy ez így generációról generációra átadódik, hogy fú, hát nőgyógyász az menni azért az nagyon megalázó és kellemetlen, de gyorsan túl leszel rajta, és ki lehet bírni, és hogy valahogy nincs egy ilyen összfelháborodás, vagy egy ilyen összefogás a nőgyógyászati vizsgálatok körül, mint ahogy mondjuk a szülészeti ellátáshoz kapcsolódóan, mert ugye ott még mindig az van, hogy végül is utána fölállsz, és így elmész. De hogy a szülés meg egy olyan hosszú folyamat, már mint az egész várandós gondozás, és annyi ponton kell találkoznod különböző intézményekkel, meg egészségügyi dolgozóval, és hogy ott abban a szakaszban meg egyáltalán nem is tudsz kilépni belőle, tehát hogy valahogy ennek szerintem tehát ilyen négyzetre emelése, a nőgyógyászati vizsgálatnak a négyzet vagy köbre emelése az, ami így a szülészeti ellátásban történik, és még ott is azért nagyon nagy ellenállásba ütköztünk olyan szempontból, hogy az utcára menés az mennyire nehezen volt még azoknak a nőknek is elfogadható reakció, tehát a dühnek a kifejezése, és az, hogy valamiért ilyen markánsan felszólalunk, hogy az valahogy nehezen illett bele abba, hogy tehát az nehezen felvállalható volt még azoknak is, akik amúgy maguk is elszenvedtek sok rossz bánásmódot, traumát, de hogy azért ennyire így megfogalmazni az ellenállást, az nagyon tabusítva van még szerintem itthon, vagy szép lassan van ebbe változás, hogy ki lehet-e menni az utcára mondjuk dühösen kifejezni azt, és akkor mindegy, most kicsit át is adom a szót, mert órákig tudnék erről beszélni.
2: Fú, nekem valahogy, hogy érzékeltél-e bármifajta ilyen változást amúgy, akár ennek a mozgalom hatására, akár lát így a női tapasztalatok kapcsán ilyen tendenciákat, ami valami fajta akár rossz, akár jó irányba vitte a dolgokat.
1: Hát én azért hajlamos vagyok optimista lenni, meg mondjuk 10 éve tereken áldigálás után azért én látom a változást, meg mondjuk így a hozzám fordulókon is azt gondolom, hogy tehát, hogy a fiatal 20 évesek számomra néha tényleg döbbenetesen tudatosak. Tehát az, hogy így a social médiában ennyire elérhetőek az információk, van egy réteg, aki ezeket fogyasztja is, és ezt nagyon jó látni, hogy azok a gondolati panelek már ott vannak, és nem kell kiépíteni, nem kell ilyen unlearninget, ilyen visszatanulási folyamatot végigvinni, mert azért én ugye már 40-es kategória vagyok, tehát hogy mi nagyon hosszan voltunk benne egy olyan szocializációban szerintem, és akkor így vannak a generációk, hogy minél több időt töltött valaki, annál inkább volt benne ebben nagyon patriarchális, nagyon hierarchikus gondolkodásban, és azokat be kell azonosítani, leépíteni, hogy mit lehet egy nőnek megtenni, bármit, de hogy ezeket ugye, ezeket a felhatalmazásokat belül is meg kell adni, és szerintem a fiatalok ebben sokkal jobbak.
0: Bocsi.
1: Igen?
0: Hogy nekem, ez persze anekdotikus, de most, hogy így beszéltél, visszagondoltam a legutóbbi évek tapasztalásaira a nőgyógyászoknál, és mint hogyha az lenne, hogy ezek a fiatal orvosok, ők így nagyon jól csináltak.
1: Szerintem
0: egy
1: is.
0: Csomó mindent, és az utóbbi években voltam idősebb orvosnál is, ahol tényleg az volt, ami nem tudom, ami így a talán egy általános tapasztalat lehet, hogy már amikor bemegyek, akkor le vagyok cseszve, és miért nem tudom fejből, hogy mikor volt az utolsó menstruációm, és miért mentem el pisilni, tudhattam volna, hogy nem szabad, és egyébként miért nem jövök gyakrabban, és ez a három így együtt, ez így...
1: Ez volt, csak a megköszönő volt.
0: A doktornőnek, hogy hát lehet, hogy ezért, mert ilyen fogadtatásban részesülök. És közben meg ott van mellette az, hogy amikor egy nagyon fiatal orvoshoz kerültem, akkor ő meg így tökéletesen csinált mindent, tök türelmes volt, elmagyarázta, mit fog csinálni, engedélyt kért, tehát úgy, hogy oda megyek egy vizsgálatra, és megkérdezte, hogy megvizsgálhat-e. Ez ilyen apróság, de hogy olyan feleslegesnek tűnik, hiszen azért vagyok ott, de mégis ezeket itt csinálják a fiatal orvosok, én azt tapasztalom.
2: Igen. Meg informálás, hogy így mi fog történni, igen. Nem tudom, az is így, én az van, hogy én nagyon sokáig ahhoz a nőgyógyászhoz jártam, akinél születtem is.
1: Ilyen egész család,
2: nagymamám, anyukám, és én így együtt mentünk mindig citológiára évente, és akkor abban így, ez egy jó ilyen program is volt.
0: Női családi program.
2: Igen, de hogy ott nyilván volt egy, nem tudom, egy, hát ilyen szempontból biztonság, hogy az egész család is ott van, nem mint hogy kint, de hogy így, volt egy ilyen bizalom. És aztán, hát ő nyilván akkor mindenki el tudja képzelni, hogy ez egy idősebb férfi igazából, és aztán amikor ő meg elment nyugdíjba, és új nő, hogy ezt kellett keresnem, akkor volt az, hogy ó, hát azért elég sok minden változott már a nőgyógyászatban, nem volt egy ilyen para arc egyáltalán, csak hát egy egy más dologban ezt szocializált nőgyógyászt, és akkor ó, értem, ez így amúgy egy ilyen más hangulatú.
1: Is lehet, igen. Abszolút. Nekem is ez a tapasztalatom, meg orvostan hallgatók is hívtak traumatudatosságról beszélni, és olyan nyitottan, és egy abszolút egy értő közönség volt, tehát nem kellett messziről indítani, én is ezt látom. Tehát, hogy valahogy a tekintély jelvűséggel szemben van nekik is nyilván egy viszonyulásuk, vagy egy belső ellenállásuk magával a rendszerrel kapcsolatban is, és ez nagyon jó hír.
0: Uh-huh. És ezt meg lehet ragadni ilyen nagyon gyakorlati szinten, hogy mitől lesz traumatudatos egy ellátás, akár egy nőgyógyászati ellátás, de más, tehát ezt ki is tágíthatjuk.
1: Igen, igen. Szerintem is jó, hogyha így az általánostól indulunk, meg kicsit egy ilyen történeti áttekintés, hogy maga ez a traumatudatosság először nyilván kellett hozzá, hogy a traumával elkezdjen foglalkozni a pszichológia meg a pszichiátria, ez, ha esetleg hallottatok róla, hogy ez a veteránoknak a lelki állapotához kötődött első körben, aztán jött a feminizmusnak a második hulláma, ami bejelentkezett, hogy nem csak a háborúban lehet sérülni, hanem hogy a nők nap mint nap sérülnek a bántalmazó kapcsolatokban, a bántalmazó gyerekkori közegben és elhanyagolásban, szexuális erőszak, tehát hogy ezek mind okoznak olyan tüneteket, mint amit a fogságban meg a háborúban elszenvedő katonáknál olyan pszichológiai tüneteket, akkor meg fogalmazták a PTSD-nek a kritériumait, Judit Hermanhoz kapcsolódik a CPTSD, tehát ez egy komplex formája, amikor a kapcsolati erőszak tartósan zajlik, kapcsolati erőszakot követnek el valaki ellen, és ez nem egy ilyen egyszeri esemény, vagy egy rövid időszakban történik, hanem egészen hosszasan, hogy ennek van egy ilyen mélyreható, a személyiség struktúrát teljesen ugye átszövő hatása. Sajnos ez nem került be így a DSM-be, de hogy ez egy nagyon fontos előrelépés volt, hogy lássuk a nő tünetei mögött azt, ami igazából okozza ezeket, tehát hogy ezek nem ilyen genetikai hozományok, meg tehát hogy ennek oka van, és hogy igazából rendszer szinten is kezelni kéne az okokat ahhoz, hogy a nők jól legyenek. És a 2000-es években ezt a traumatudatosságot kezdték el felfedezni oly módon, hogy ez az ügyfélkör nem nagyon reagált jól az addigi segítségekre, pontosan azért, mert hogy ezt a nagyon tekintélyelvű módon, egy nagyon hierarchikusan akarnak segíteni traumatizált személyeknek, az pontosan azt a traumát triggereli, most használok ilyen szavakat, de magyarul, tehát azokat a traumákat hozza föl, vagy ismétli meg, azokat eleveníti föl, amiktől eleve is már szenvedtek. Tehát ez a hatalmi visszaélés, ez teljesen eltávolítja ugye azt, akinek segítségre van szüksége, és igaza is van, mert hogy nem szeretné újraélni ezt a fajta elnyomást, vagy ilyen megalázottságot, amit korábban, és erre kezdték el kidolgozni, 2014-ben adták ki ezt a guideline-t, egy ilyen kézikönyvet, a traumatudatosságnak van 6 alapelve, és ezt hosszasan taglalják, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatba áthozni, és hogy ez nem csak egy ilyen szép címke kéne, hogy legyen, hanem hogy ennek van egy sorvezetője, és azt mindenki a saját eljárására vagy folyamatára tudja optimalizálni, hogy az neki hogyan mutatkozik meg a traumatudatosságnak a 6 alapelve. Bármilyen szakma, ami emberekkel foglalkozik, és ezt lehet nagyon tágan értelmezni, a pszichológusoktól, orvosoktól, pedagógusokon át, de ugyanígy hirtelen akartam mondani, műkörmös, a fodrász, tehát igen, jogaoktató, a fogászat az nagyon, tehát azt a nőgyógyászsal szinte, igen, egyenértékű, hát nem is egyenértékű, de hogy azért az a hasonló kategória, a kitettség, meg a invazív jellege, ilyen beavatkozó jellege miatt, triggerelő jellege miatt, de abszolút igen, mindenféle szakmára lehet ezeket optimalizálni.
0: Jó, ez egy nagyon jó kis cliffhanger, hogy bemondtad itt a traumatudatosság 6 alapelvét, de nem mondjuk el, hogy mik ezek még, hanem maradjatok velünk, kedves hallgatóink. Elmegyünk egy rövid zenei szünetre, mert viszonylag régóta beszélgetünk, és a zenei szünet után fogunk majd ezekről az alapelvekről beszélgetni. Vendégünk Györfi Judit, mentálhigiénés szakember, akivel a traumatudatos ellátásról beszélgetünk jelenleg, és majd ezt fogjuk folytatni a zenei szünet után.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Drágám, hol a vacsorám? Élőadása 2026. szeptember 16-án. A Tilos Rádióban vendégünk Györfi Judit, mentálhigiénés szakember, és eddig a traumatudatos nőgyógyászatról beszélgettünk vele, illetve a traumatudatos ellátásról, és ezt fogjuk még picikét folytatni. Az adástelefonunk 215-3773, ha szeretnétek hozzászólni, vagy a vendégtől kérdezni, akkor ezen a számon megtehetitek, illetve a chatfalat is nézzük szokás szerint. Na, szóval ott hagytuk abba, hogy a kimondtad ezt a varázsszót, hogy a hat alapelv, és akkor ezt láttam, hogy mind a ketten Lorennel feljegyzeteltük, hogy erről mindenképp beszéljünk. Szóval mi ez a hat alapelv? A traumatudatosság hat alapelve?
1: Igen, ezek ilyen nagyon általánosan hangoznak, vagy hangzanak, mint a biztonság, a bizalom, a választás, a kulturális történelmi és nemi különbségeknek az észrevétele, illetve a kortárs támogatás. Nyilván ezek az alapelvek tartalommal vannak megtöltve, tehát azért egy elég hosszú kézikönyv taglalja azt, hogy tulajdonképpen ez a biztonság, ez mit is jelent, mi az, hogy bizalom, tehát hogy ez hogyan tud megmutatkozni az ellátásban, és ennek része az is, hogy kell egy pszichológiai ismeretet felszedni a dolgozóknak magáról a traumáról, a PTSD-s tünetekről, hogy érteni azokat a reakciókat, amik talán elsőre érthetetlenek egy hozzánk fordulótól, akár a bizalmatlanság, vagy egy ilyen nagyon erős stresszreakció, amivel találkozhatunk, hogy ezeknek mind van értelme és magyarázata. Tehát van egy ilyen jellegű tudás, amit érdemes felszedni, illetve hogy ezekre hogyan lehet úgy reagálni, hogy minél inkább a biztonság légkörét teremtsük meg. De ennek van egy olyan aspektusa is, hogy magát a helyet hogyan tudod olyanná alakítani, ami biztonságot sugároz, és akkor itt egy csomó apróság fölmerül, hogy helyezkedjen el az ajtó, merre legyen maga a vizsgálóágy.
0: Ki jöhet be,
1: tehát ez nagyon tipikus, hogy az ajtóra nézve kell a nőnek felrakni a lábát, tehát ez egy teljesen triggerelő bárkinek ez a helyzet, hogy úgy kell felfeküdni egy asztalra félig meztelenül, hogy nem érzed azt, hogy ott védve van a területed.
0: Meg ez is, hogy kibemászkálnak.
1: Kibemászkálnak pontosan, tehát hogy ez...
0: Emberek közben, hány ember van jelen a vizsgálatnál.
1: Bizony.
0: Nekem olyan is volt, hogy már végzett az orvos a vizsgálattal, és akkor így leült a lábam közé. Itt a feje konkrétan így az ágyékomnál volt, és akkor, hogy úgy beszélte meg velem, hogy és nem mondta, hogy nyugodtan keljek fel és öltözzek fel, hanem hogy így beszélgettünk. Kicsit fura volt.
1: Igen, most ebből az egyetlen egy képből, amit itt felvillantottál, már rengeteg válasz születhetne a traumatudatos elvekből, hogy a fizikai biztonságot az első körben a teret kell biztonságosá tenni, tehát lehet egy dupla ajtót beépíteni, vagy egy függönyt az ajtó elé, hogyha még valaki el is téveszti, vagy ne adj Isten, be van zárva, tehát hogy ezt lássa a beteg, hogy rá van fordítva a kulcs az árban, amíg a vizsgálat tart. Az szintén nagyon tipikus, hogy minden, amit ruhába lehet megbeszélni, azt ruhába történjen, tehát a minimális legyen az az idő, amit csak az indokolt esetben kell.
0: Ilyesmiről is hallottam egyébként nőktől, hogy direkt azért mennek, ha nem is szoknyát, nem hordanak amúgy szoknyát, direkt azért mennek szoknyában a nőgyógyászati vizsgálatra, mert sokkal komfortosabb úgy besétálni a vizsgálati térbe, hogy nem így, nem tudom, Donald kacsázva, hanem hogy van egy anyagot, ami eltakar, és hogy erre gondoltam, hogy miért ne lehetne biztosítani egy ilyet,
1: igen,
0: mondjuk
1: van.
0: Azoknak a nőknek, akik nem szoktak szoknyát hordani.
1: De van ilyen kis szoknya ilyen helyzetre, tehát
0: amúgy... Hát ezzel meg nem találkoztam.
1: Igen. Most akkor megemlítem a BMSK-nak a hajléktalan ellátásban a nőgyógyászati rendelőjét, amit a kezdetektől fogva egy traumatudatos szemléletben lett kialakítva, és akkor ott a térnek az elrendezése is, az ott dolgozó személyzet is részt vett egy képzésen, illetve ilyenekre is, ilyen apróságokra is, amik egyáltalán nem apróságok, figyelve van, hogy lehet egy ilyen kis szoknyát, eldobható szoknyát használni. és hát számtalan helyzetet ott át is beszéltünk a dolgozókkal, hogy hogyan lehet azt sugallni és érzékeltetni, hogy itt most nem egy ilyen hierarchikus tekintélyelvű vizsgálatra mennek be a nők, hanem abszolút partnerként vannak kezelve, amit a szemkontaktussal is már lehet érzékeltetni, azzal a pozícionálással pont, amit említettél, hogy ki milyen magasan ül, hogy az egyik fekszik, a másik pedig ül, az már eleve egy ilyen eltolódott dinamikát sugall. Tehát,
0: a ruha mennyiség is, tehát hogyha valaki félmeztelenül fekszik, a másik meg teljesen felöltözve ül, az is már egy
1: nagyon nagy, igen, egy a helyzetből fakad egy ilyen hatalmi eltolódás, és ezt az ember ösztönösen érzékeli ezeket tehát testi szinten is ennek van egy válaszreakciója ezeknek a kiszolgáltatott helyzeteknek. És hát nem mindenki traumatizált, és nem mindenkinek nehezek extra módon ezek a helyzetek, de azért valamilyen szinten mindenkit érint ennek a helyzetből fakadó kiszolgáltatottság, és ezért nagyon fontos a traumatudatos ellátás, hogy az azoknak is nagyon jó, akiknek nincs a múltjukban semmilyen nehéz történet, ezt úgy kell rá tekinteni, mint egy akadálymentesítés. Tehát, hogyha van egy rámpa, azon az is fel tud menni, akinek teljesen egészséges a lába, és az is, akinek nehézsége van, mindenki be tud jutni az ellátásba, tulajdonképpen ez ezt hivatott megsegíteni, így érdemes rá gondolni, és annak is jól fog esni a kedvesség, igen, tehát, meg a törődés.
0: Hogy ezek a szituk, ezek annak is kényelmetlenek, aki vagy nem komfortosak, nincs esetleg egy ilyen jó érzése, akinek nem triggerelődik semmilyen traumája, de hogy akinek meg igen, azzal így mi történik, hogy lehet, hogy akkor soha többet nem megy vissza, vagy.
1: Igen, ez egy ösztönös védekező reakció az elkerülés, meg hát a PTSD-nek is az egyik tünetcsoportja az elkerülő magatartás, hogy igyekszik az érintett magát olyan helyzetekbe hozni, ahol nem találkozik extra stresszel, és hogyha mondjuk egy traumatikus szülésélménye volt valakinek, akkor a kórházat azt messziről igyekszik elkerülni, meg mindenféle nőgyógyászati vizsgálatot, vagy akit szexuális trauma ért, az már eleve a nőgyógyászati helyzeteket is kerüli. És ennek ugye az egészségkárosító következménye is lehet, hogy nagyon fontos és szükséges vizsgálatokat nem végeztet el, nem megy el a betegséggel, csak már nagyon előre haladott állapotban, amikor sokkal rosszabb eséllyel tudnak rajta segíteni.
0: És beszélgettünk, vagy említetted már az adás elején ezt a trauma, tehát hogy már a 90-es évek végén jelent meg azt hiszem a trauma és gyógyulás, viszonylag gyorsan le is lett fordítva magyarra, ezt még nem tudom, szerintem a NANE Egyesület adta ki. Akkor még nem volt ennyire divatos a traumáról beszélni, de hogy ott már elkezdtük ezt a témát behozni a köztudatba, és azóta viszont nagyon mainstream-é vált, tehát hogy teli van minden a, nem tudom, traumával, meg a traumatudatossággal, és hogy te hogy élted meg egyrészt ezt a változást, másrészt mit gondolsz, hogy tényleg tudatosabbak vagyunk-e, vagy csak egyszerűen több szó van erről, többet használjuk magát a kifejezést?
1: Hát igen, van ennek szerintem egy jó oldala is, hogy többet, tehát hogy egyáltalán vannak szavaink, érthetővé válnak bizonyos működések, nyilván van ennek a trauma szónak már egy ilyen túlhasználása a fiatalok körében, hogy hajlamosak olyan helyzeteket is traumaként, vagy úgy felcímkézni, ami nyilvánvalóan azért nem oda sorolódik, tehát a sima nehéz helyzetek még nem traumák, de van egy olyan, igen, szerintem, tehát hogy ki is lehet üresíteni ezt a fogalmat, és ez nyilván Amerikából indult ennek így az első hulláma, és hogy ott ez már egy ilyen explicit megfogalmazott probléma, hogy nagyon sok ellátó azzal próbál szimpatikussá válni, vagy hogy azzal próbálja reklámozni magát, hogy ő traumatudatos, de tulajdonképpen emögött nincsenek minőségbiztosítás, nincs hozzárendelve tényleg egy olyan képzés, és egy olyan folyamat, amivel az ott dolgozók valóban számon kérhetőek, vagy így fejleszthetőek lennének, és amit én nagyon hiányolok, hogy a traumatudatosságnak, tehát ebbe a hat alapelvébe az egyik alapelv az az, hogy hogy reflektál azokra a kulturális különbségekre, arra a kontextusra, az adott országnak is a szocializációjára, illetve a nemi különbségekre. Tehát nem lehet úgy traumatudatos valaki, hogy mondjuk a nők elleni erőszakról még sose hallott, mint szisztematikus elnyomásról. Tehát amíg valaki azt gondolja, hogy igen, van ilyen csúnya dolog a világon, hogy időnként megerőszakolnak nőket, de ő nincs azzal tisztában, hogy ez milyen rendszer szintű problémából, milyen gondolkodásból fakad, és hogy ez milyen nagy számban érinti a nőket, az nem tud traumatudatos ellátást nyújtani, mert igazából nagyon fontos dologgal nincsen tisztában, és nagyon jól tudjuk azt, hogy azért a hétköznapi hímsovinizmus a közbeszédben is, meg mindenhol mennyire jelen van, és ne adj Isten, ő maga is használ olyan gesztusokat, olyan leértékelő, nőket lealacsonyító, másodrendűséget sugárzó, kettős mércét alkalmazó gesztusokat az ilyen atyáskodó, mondjuk ilyen ellátás mellett, ilyen jószándékú atyáskodó ellátás mellett, ami igenis triggereli a nőket teljesen jogosan. És nem, tehát, hogy ezeket azért én azt gondolom, hogy sokkal intenzívebb képzéseken kell átesni a szakembereknek, vagy az ellátásnyújtóknak ahhoz, hogy ők tényleg valóban azt mondhassák magukról, hogy ők traumatudatosak.
0: És ide soroljuk akkor mondjuk a rasszizmust is, vagy a rasszista, nem tudom.
1: Igen, minden csoportot érő, igen, megkülönböztetést, hogy erre érdemes reflektálni, önvizsgálatot tartani, a belső vétet. Mindenkiben vannak olyan a szocializáció, a neveltetésünkből fakadóan olyan mechanizmusok, amikre rá kell nézni, hogy vajon nincsenek-e bennem is ilyen rejtett tartalmak, vagy amik így megmutatkoznak, és egy másik alapelv, az pedig a bevonása az érintetteknek, tehát ebben a hat alapelvben az is benne van, és az azért nagyon fontos, mert az érintettek tudnak nagyon jó visszajelzéseket adni, tehát az ellátásnak a fejlesztésébe a felhasználókat mindig be kéne vonni, és visszajelzést kapni, hogy ők hogyan élték meg, és a sok olyan visszajelzés van, hogy a nők azt jelzik, hogy lealacsonyító, lekezelő, ilyen és ilyen volt a bánásmód, akkor azt be kell építeni, és újra tárgyalni, újabb gyakorlati workshopot tartani a dolgozóknak, tehát hogy ez egy folyamatosan fejlődő ilyen szemléletnek kéne lenni, vagy hát a gyakorlatba átültetett szemléletnek.
0: És akkor mesélsz egy kicsit még arról, hogy miket csináltál ezen a területen, vagy ezt
2: igen, hogy hogyan kapcsolódsz amúgy a traumatudatos nőgyógyászathoz, mert már említetted a BMSK-it, de hogy ennél azért még több mindent is
0: tudjuk, csináltál. Hogy valami képzéseket is említettél.
1: Volt igen szülés körül dolgozóknak egy képzés, ami arra fókuszált, hogy a szexuális erőszakot túlélő nőknek milyen nehézségeik vannak a nőgyógyászati ellátás és a szülés kapcsán, vagy a gyereknevelés kapcsán, és ott különböző háttérrel érkeztek emberek, különböző szakmai háttérrel, orvosok, túlák, szülés körül dolgozó egyéb segítők, szülésznők, illetve igen, még a mentálhigiénés képzésre is ebből írtam a szakdolgozatomat, tehát ott ennek volt egy ilyen elméleti megalapozása is. A Penny Simkin egy kiemelkedő alakja, hogyha valaki erre szeretne rákeresni, egy Amerikában élő csodálatos szakember bába, aki a
0: gyerekkori... A nevét?
1: Penny Simkin, és a gyerekkori szexuális abúzus túlélőknek meg a párkapcsolati erőszak túlélőinek a szülés körüli segítése volt így a fő fókuszában. Igen... Ez, illetve hát az egyéni esetkezelésben az, hogy én traumatudatos szemléletben gondolkodok, az önmagában is, tehát a nőknek egy nagy megkönnyebbülés, mert hogy valaki érti a reakcióikat, amiket sokszor ők maguk sem, tehát hogy nem tudják ugye hova kötni, hogy egy szülés után miért érzik rosszul magukat, miért nem tudnak aludni, rémálmaik vannak, depressziósak, emlékbetöréseik vannak, de hogy nem áll össze ezek a tünetek, nem állnak össze egy ilyen egészé, és amikor ezt így megértik, az nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy nem ők rontottak el valamit, nem ők a hibásak, és onnantól kezdve lehet elkezdeni ugye feldolgozni azt, ami történt, és hogy ez rendszer szinten nem működik jól, és hogy ez nem belülük fakad, nem ők csináltak valamit rosszul.
2: Nekem az jutott eszem, hogy hova tudnak fordulni azok a nők, akik akár nem tudom, ezt az adást hallgatva, vagy bármi, nem tudom, az életükben így felmerül, hogy hoppá, igen, lehet, hogy akár szülészeti erőszak, akár így nőgyógyászattal kapcsolatban ilyen rossz, hát nem, ilyen akár traumatizáló tapasztalataik voltak, hogy hova fordulhatnak segítségért, akár támogatásért, hogyan tudják ugye akár a jogaikat érvényesíteni.
1: Hát ez most egy elég komplex kérdés, mert egyrészt ilyen traumatudatos ellátás az a hajléktalan ellátásban van, tehát és ennek ez is volt a gondolatisága, hogy tulajdonképpen azt a csoportot segítjük meg, vagy hogy az a csoport kap legelőször ilyen magas szintű ellátást, akik leginkább rászorulnak, de még ilyen hogy mondjam, tehát ilyen képzésen átesett, vagy ilyen címkét viselő nőgyógyászati ellátás nincsen, tehát hogy ezt remélem, hogy ez előbb-utóbb azért elkezd terjedni, vagy hogy felkapják így a szakemberek is azt, hogy ez egy jó, úgymond reklám, de hogy mögé is kell tenni azért a képzést, meg be kell fektetni az energiát. Én azt gondolom, hogy van sok jó szakember, aki úgy traumatudatos, hogy a saját hatáskörében ő egy olyan légkört tud teremteni, partneri módon kommunikál, érzékeny az egyéni igényekre, nem protokollokat erőltet a saját rendelőjében, hanem rugalmasan kezeli. Tehát mondjuk egy vizsgálatot is nagyon sokféleképpen lehet kivitelezni, nem csak a tipikus kengyelbe háton fekve, szóval, hogy abszolút lehet együtt mozogni a beteggel, kreatívnak lenni, különböző méretű eszközöket használni, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen rugalmasság, akár addig elmenve is, hogy mondjuk egy első vizsgálatot nem tud valaki megcsinálni, mert annyira triggerelt a személy, de az arra volt jó, hogy ott épüljön a bizalom, megtapasztalta a beteg, hogy ő nemet mondott, és azonnal abba hagyta a vizsgálatot, szóval, hogy ezeket sikerként el lehet könyvelni, és akkor kiépül egy olyan beteg-orvos kapcsolat, amivel már lehet tovább menni a következő alkalommal. Szóval vannak szerintem ilyen szakemberek, de ilyen rendszer szinten, vagy ilyen intézményi háttérrel én nem most még nem tudok olyat említeni, ahova így be lehet menni, hogy na ez egy traumatudatos nőgyógyászat, mondjuk Angliában például van szexuális erőszaknak, külön túlélteknek központ olyan nőgyógyászat, ahol kifejezetten ezzel az ügyfelkörrel foglalkoznak.
0: Érkezett egy ilyen komment, hogy ne hívjuk betegnek az orvoshoz járókat, mert hogy nem feltétlenül a betegek.
1: Egyetértek, itt azért említek beteget, itt kicsit a jogász énem kapcsol be, hogy aki az egészségügybe belép, az az egészségügyi törvény alá tartozik, és ott betegjogoknak hívjuk ezeket a jogokat, tehát hogy nekem azért kapcsolódik ez így össze, mert valóban egyértelmű, hogy egy szülőnő sem beteg.
0: De igen, hogy az, aki nem tudom, rákszűrésre megy évente.
1: Vagy aki rákszűrésre megy, de hogy a beteg jogok vonatkoznak rá, tehát hogy emiatt van ez a...
0: Hát igen, ez igen.
2: Igen.
0: Itt is van még mit javítani a nyelvhasználaton.
2: Meg nekem még, hát nem tudom amúgy, hogy milyenek, csak tudom, hogy nyáron indultak el, vagy valami ilyesmi, a MedSpot, ők is egy ilyen, hát majd gondolom, majd kiderül, hogy mennyire működik ez a gyakorlatban, de hogy ők is egy ilyen traumatudatos nőgyógyászatként indultak el, vagy ezzel a misszióval.
0: Jó, szerintem zenéljünk újra, és aztán jövünk vissza, lehet, hogy áttérünk már az önismereti box témára. Kedves hallgatók, ez a Tilos Rádió, 2026. szeptember 16-a van, a Drágám, hol a vacsorámat halljátok a mai napon élőben, és Györfi Judit a vendégünk, aki mentálhigiénés szakember, és a traumatudatos ellátásról beszélgettünk vele eddig.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám hol a vacsorám mai élő adását folytatjuk itt 2026. szeptember 16-án. Az adástelefonunk 215-3773, hogyha szeretnétek hozzászólni vagy kérdezni a vendégünktől, akkor ezen megtetitek, de nézzük a chatfalat is. És mai vendégünk Györfi Judit, akivel az adás első felében a traumatudatos nőgyógyászatról beszélgettünk, viszont Judit egy nagyon sokrétű ember, és ezen kívül még az önismereti box a nagy témája. És
1: vagy egy újabb témád, nem?
0: Egy újabb témád. És hát az van, hogy én ezt el sem tudom képzelni, hogy ez így micsoda, meg így hogy néz ki. Szóval hát, hogy álljunk neki valahogy innen, hogy, hogy mi ez?
2: Mi ez az önismereti box?
0: Igen.
2: Igen. Hát ugye itt az megint ugye a saját élményeimből táplálkozik, meg a szakmai életutamból, hogy én pszichodráma képzésben is részt vettem, pszichodráma vezető lettem, és az egy ilyen élmény alapú terápiás módszer, ami nekem nagyon tetszett, hogy ott így valódi ilyen átélés van, és hogy ezen keresztül tudunk helyzeteket újra élni, akár korrigálni, korrekciós élményt megalkotni saját magunknak. Ugye közben ment így a saját tudásfelhalmozásom és a traumáról, ahogy elkezdtem felszedni azokat a szükséges információkat, azok bennem is felvetettek ilyen kritikai kérdéseket, így különböző módszerekkel kapcsolatban, így a pszichodrámával kapcsolatban, mert ott sokszor az van, hogy mondjuk van egy ilyen nehéz szituáció, vagy akár egy bántalmazás, és akkor ahhoz próbálnak ugye egy ilyen jelenetet alkotni, és segíteni azt, aki ezt átélte, abból kiszabadulni, újra struktúrálni, egy ilyen korrektív élményé alakítani, vagy feldolgozni valamilyen módon. És hogy így ez a traumatudatos szemlélet világított rá arra, hogy azért ebben, meg ugye ahogy a képzésben is láttam magunkat, azért sokszor ebben is lehet sérülni. Tehát, hogyha ezt is nem egy olyan érzékenységgel csinálja valaki, lehet, hogy az egyik gyógyul, de közben azok, akik részt vettek azokban a játékokban, hát ugye valakinek el kell vinni az áldozat szerepét is, el kell játszani azt is, és hogy ott abban sajnos vannak sérülések. Erről is írtam, mindenről írok egy szakdolgozatot, ami foglalkoztat.
1: Tök izgalmas egyébként, mert hogy gondolom, hogy előfordul olyan is, hogy kifejezetten azt az embert választják ki mondjuk az áldozat szerepére, akinek van ezzel kapcsolatban valamilyen személyes tapasztalása, vagy nem tudom, hogy hallottam ilyesmit, hogy ez működik a pszichodrámában, hogy emberek megérzik valahogy egymásról, hogy milyen személyes sztoria van a másiknak.
2: Hát nem. Igen, hát vagy igen, vagy nem, de hogy...
1: Vagy igen, vagy nem, de hogyha ez megtörténik, akkor ez különösen
2: igen,
1: nehéz lehet.
2: Igen, és hogy mik azok a biztosítékok, amik mondjuk be vannak építve, hogyha valaki egy ilyen szerepre van kiválasztva, hogy akkor ő arra nemet mondhat, vagy játék közben azt mondja, hogy csere, figyelj, nekem ez túl sok, kiszállhatok. És nyilván szabad emberek vagyunk, és ezt lehet mondani, na de megint itt van, hogyha nem traumatudatos maga a légkör, és ott is van egyfajta ilyen tekintélyelvűség, hogyha a csoportvezető azt mondta, hogy most akkor ezt így csináljuk, akkor ez a feladat, mindenki úgy csinálja. Tehát, hogy van-e az a felhatalmazottság benne a légkörben, meg a csoporttagokban, hogy és erről lehetne is akár már az elején is beszélni, hogy ez teljesen oké, ha te úgy érzed, hogy ez neked túl sok, elárasztó, szállj ki belőle, lesz másik, aki elviszi azt a szerepet. Tehát, hogy ebbe is abszolút be lehet ezeket a biztosítékokat építeni, és közben meg van egy nagyon jótékony hatása annak, hát ezt tudjuk segítő szakmában, hogy azt várjuk, hogy végre a kliens eljusson a dühig, tehát hogy valahogy egy nehéz helyzet, egy erőszak élménynek a feldolgozásánál mindig újjongunk, amikor megjelenik a nőben a düh, mert ugye akkor kapcsolódik saját magához, az volt ott egy olyan elzárt érzés, meg egy ilyen nagy aktiváció, ami beragad, ugye befagy a testünkben is, amit adott helyzetben mondjuk egy elkövetővel szemben nem lehetett kiélni, mert az túlságosan veszélyes lett volna, de ezt tudjuk, hogy annak a feszültsége az beragad, és tök jó lenne kivezetni valahol.
1: Nagyítsuk ki szerintem ezt a dolgot, amit most itt felvázoltál, tehát hogy történik egy olyan esemény, ami valakinek az életét vagy halálfélelmet kelt, vagy súlyos sérüléssel fenyeget, és olyankor az emberben megjelenik egy védekezési energia, vagy hogy lehet ezt mondani?
2: Igen, igen, akkor ami szintén egy ilyen elterjedt fogalommal vált, ez a fight or flight, küzdj vagy menekülj reflex, aminek van egy ilyen hormonális háttere, és ilyenkor nagy fokozatra kapcsol a szervezetünk, adrenalin termel és egyéb stresszhormonokat, kortizolt, és ez teszi lehetővé azt, hogy elfussunk, vagy küzdjünk. De hogyha olyan helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen életveszélyes, vagy nagy sérüléssel fenyegető helyzetben, vagy egy szexuális erőszakkal fenyegetnek, vagy konkrétan azt követik el ellenünk, akkor ott ezeket nem biztos, hogy meg lehet azt küzdeni, mert valamikor az a biztonságosabb, vagy reflexzerűen is jön egy ilyen lefagyás, akkor ennek a helyzetnek az energiája, igen, bent.
1: De fizikai szinten ott van ez az energia, igen. Viszont nem lehet úgymond kisütni. Vagy
2: nem lehet kisütni, ez egy jó, igen, egy jó kifejezés, nem lehet kisütni, és amikor visszamegyünk ezekhez a nehéz helyzetekhez, gondolatba, érzésbe, akkor sokszor az van, hogy meg is jelenik a testi érzet is, hogy fú, most ütnék, legszívesebben úgy megütném, de van, amikor az van, hogy érzem a lábam, hogy futni akarok, és nem akarok itt maradni, és ezeket nagyon jó, hogyha ki tudjuk vezetni, le tudjuk ezt a traumás kört úgymond zárni ezekkel a konkrét cselekvésekkel. Tehát például a box egy nagyon biztonságos formája is lehet annak, amikor tudja valaki, hogy már annyiszor megrágtam ezt a témát, ott van a dühöm is elérhető, nem akarok se magamnak ártani, se senkinek, de hogy azt az energiát szabadítsuk föl, és erre kiváló a bogzsák.
1: Szóval, hogy azon a pontján jó ez a traumafeldolgozásnak, amikor már van egy bizonyos szintű feldolgozottság a dolognak, de hogy hiányzik még ez a fizikai.
2: Akkor nagyon jó, igen. Tehát ez egy kiváló alkalom arra, hogy... És ugye lehetne az is, hogy... elmész egy normális boxedzésre, csak akkor mondjuk nézd meg előtte azt a boxedzést, hogy neked ott milyen a légkör, mert ebben is vannak különbségek, és én nekem ezért volt fontos ez, hogy ebben is legyen egy ilyen trauma tudatos szemlélet, hogy itt nem az a lényeg, hogy az edzés teljesítmény legyen nagy, vagy hogy hajtsa az edző az embereket a maximum, ez megint lehet ilyen elárasztó, tehát hogy itt van egy ilyen megengedő módja annak, hogy valaki a fizikai erejével kapcsolatba kerüljön. Meg eleve két részre is van osztva, tehát úgy néz ki egy ilyen 3,5-4 órás egy alkalom, hogy az első rész az egy beszélgető kör, az egy ráhangoló kör, ott beszélünk különböző reflexekről, tehát pont ez, amit mondtál is a veszélyhelyzetben, hogy milyen magatartásokat szoktunk reflexen alkalmazni, küzd vagy fuss, vagy pedig a lefagyás, vagy pedig a behódolás, tehát hogy ezeken úgy végigmegyünk, tehát van egy ilyen elméleti alapozása is, meg van egy a saját belső harcosunkról is megalkotunk egy képet, hogy van erről víziónk, van erről tapasztalatunk, és így megyünk bele ráhangolódva a gyakorlati részébe, ami amúgy olyan szempontból egy normális boxedzés, hogy intenzív lesz, de én közben azt mindig tartom nyilván mindenkivel a kapcsolatot, vannak szünetek beiktatva, tehát bármikor lehet abból kibeszélni is, vagy hogyha olyan állapotban érzi magát valaki, hogy most kiállna az egyik körből, akkor kiül és kicsit pihen, tehát hogy visszaszabályozza magát, tehát nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ezeket az érzelemszabályozáshoz kapcsolódó ilyen alapismereteket is beépítsem, és ezt így tudatosan használjuk. Tehát nem az a cél, hogy túltoljuk, nem az a cél, hogy itt most ilyen agresszív dühöngésbe törjön ki mindenki, mert ettől szoktak félni, hogy én nem merek dühös lenni, vagy nem merek ütni. Nem erről van szó. Általában ilyen nagyon felszabadult és örömteli szokott lenni, hogy kipróbálják azt, hogy milyen megütni különböző erővel egy zsákot, és a saját erejüket megtapasztalni.
0: Igen, meg szerintem ez a... ez szintén a trauma és gyógyulásban utolsó gyógyulás fejezet, hogy ott így kifejezetten ajánlják, és szerintem emlékszem az ilyen küzdő sportokat, vagy bármi ilyesmi, ami ugye a testtel kapcsolatos kontroll visszaszerzésének egy nagyon jó módszere, az, hogy így visszaszerzed ezt az ilyen képességet, hogy oké, én így képes vagyok ütni, megmászni valamit, nem tudom, szóval, hogy így a testemben vagyok igazából ez az érzés, hogy a testem képes dolgokat csinálni, és szerintem ilyen szempontból is amúgy egy ilyen tök jó dolog az ilyenfajta edzés.
1: Említetted, hogy nehéz néha elkezdeni, vagy így megpróbálni akár egy ütést, és hogy miket tapasztaltál még, milyen mentális akadályok vannak embereknél?
2: Igen, inkább az a jellemző, hogy, és ez célom is volt, hogy olyanok jöjjenek el, természetesen szívesen látok olyanokat is, akik már most tudják, hogy nagyon szívesen ütnének bogzsákot, de nekem az nagyon nagy sikerélmény, amikor olyanok jönnek le, akik azt mondják, hogy félnek, tehát hogy az nagyon megnyugtató számomra, hogy akkor célt találta a hirdetésem, mert hogy sok emberben van az, ugye ez is a női szocializáció rész, hogy az olyan csúnya dolog ütni, meg hogy az ütés az vagy egyből valamilyen az negatív, erőszak. Az erőszakhoz kapcsolódik, és ők nem akarnak olyanok lenni, vagy ugye átéltek erőszakot, és ők nem szeretnének erőszakosak lenni. Nyilván erre egyrészt nagyon jó válasz az, hogy itt nem egymást pont emiatt is tartottam fontosnak, hogy itt soha nem a másik ellen irányul, nem egy másik szemét kell megütni, hanem egy zsákot, ami teljesen biztonságos, és a kontroll is ott van, tehát olyan erővel, ahogy ő azt szeretné. És
1: van olyan, hogy így megpróbálod, vagy megpróbálja a csoport felébreszteni valakinek az erejét, hogy így nyugodtan jobb, mutassa meg jobban, használja erősebben.
2: Én ezt rá szoktam bízni a résztvevőkre, és mindenki megtalálta saját magát a mozdulatban, tehát soha nem volt olyan, hogy valaki egyáltalán ne tudott volna belelendülni a mozgásba, és nagyon különböző, az is szerintem csodálatos, nagyon különbözőképpen ütnek a nők, valahogy abban is nagyon benne vannak a mozgásukkal. Nyilván én az alapokat elmondom, de azt is elmondom, hogy nem vagyok boxedző, tehát lehet fejleszteni az ütést.
1: Az ilyen technikai alapokra
2: technikai
1: gondolsz?
2: Alapokat, azokat megkapják. De itt most nem az a lényeg, hogy tökéletesen kivitelezzék, hanem sokkal fontosabb az, hogy saját magukat megtalálják ebben a mozdulatban, és megérezzék. És volt, aki nagyon nagy ellenérzéssel volt, hogy neki valamit meg kell ütnie, és a végén pedig nagyon felszabadultan távozott, és közben be is jöttek neki olyan emlékek, hogy ez mi miatt született meg benne ez az ellenérzés, és az is egy nagyon jó visszajelzés volt nekem, hogy akkor tud menni tovább ezzel, igen, egyéni terápiába, hogy tud vele tovább menni és dolgozni, hogy ott mi az, ami felszabadult.
1: Ez is foglalkoztat engem, hogy mennyire kötitek össze közvetlenül a traumával magát a boxolás, vagy ezt az erőkifejtést, hogy mennyire közvetlen ez a kapcsolat, mert ugye el tudom képzelni, hogy az ember elmegy egy boxórára, ott így boxolgat, de hogy lehet, hogy nincs meg ez a kapcsolat, hogy ez amúgy, nem tudom, szóval hogy lehet, hogy úgy kevésbé hat a dolog, hogyha ez csak egy simán egy fizikai mozgásként van.
2: Szerintem kevésbé tudatosul, hogy mi történik. Nekem ez az első alkalom, tehát van egy ilyen egy alkalmas workshopom, ami arra is jó, hogyha valaki eljön, akkor kap egy ilyen vázat arra, hogyha amúgy utána elmegy boxedzésre, akkor szerintem ő ezt már tudja valamilyen szinten használni, tehát hogy lesz mögött egy ilyen gondolatiság, hogy tudja használni a boxot úgy, hogy ez nem egy ilyen kimerítő edzés, vagy egy ilyen túlpörgetett edzés, hanem hogy az önszabályozásra is, akár a meneteket is, ahogy felmegy a pulzus, pihenőidő, felmegy a pulzus, tehát ez minél tudatosabban élj át, illetve van egy hosszabb folyamat is, amit pedig kifejezetten arra szeretnék, hogy el lehessen mélyülni egy-egy témába, tehát hogyha feljön egy téma az ütés közben, mert valahogy ez a mozdulat azért mindenképpen hoz föl emlékeket, vagy tehát akkor is, hogyha egy sima boxedzésre megy el valaki, bemozdulnak bizonyos témák. De hogy ott nincsen erre idő meg tér, hogy ezeket valakivel egy biztonságos közegben végigfuttassa, tehát nem fog úgy tudatosulni. Egy ilyen csoportban viszont lehet arra időt szánni, hogy ezeket megvizsgáljuk, hogy ott mi történt vele benne. Van egy beszélgetős kör a végén, tehát lezárni azokat az élményeket, és nem csak úgy lógva hagyni, hogy valami beaktiválódott, de úgy se szavak nincsenek hozzá, se nincs kivel megosztani. Úgyhogy én ezt kifejezetten szeretném ilyen módon használni, ilyen pszichodrámás box, valahogy ezt így hívnám.
0: És ezt így hogyan érdemes elképzelni, hogy akkor, ha jól értem, ez egy ilyen zárt csoport, ilyen hány fővel, meg ha jól tudom, akkor itt csak nők vannak.
2: Itt csak nők vannak, igen, ezt jó, hogy mondod. Nekem ebben a témában az a safe space, hogyha csak nők vannak, mert sokszor önmagában az, hogy egy férfi jelen van azoknak, akiknek mondjuk szexuális erőszak, vagy kapcsolati traumájuk van, mert önmagában az triggerelő. Tehát a nőgyógyásznál is sokszor hiába kedves a nőgyógyász, az, hogy férfi valakinek, az már önmagában túl sok. Tehát én ezt egy ilyen női körnek szántam, nagyon jól is néz ki, amikor ott a ringbe körbe rakom a kis párnákat, hogy ez egy ilyen alternatív női kör most itt a boxringben. 6 és maximum 10 fős lehet a csoport, ezt nem szeretném tovább semmiképpen növelni. Tehát ez a 6-8 fő az szerintem egy ilyen nagyon jó kis csoport, és nagyon jól lehet dolgozni.
0: És milyen hosszú egy ilyen folyamat?
2: 3,5-4 órás.
0: Mert mint ha ez egy fixzárt csoport, maga hogy egy csoport folyamatot, vagy ezek ilyen egy... hogyha ezek ilyen egyedi, hogy ezek ilyen folyamatok.
2: Azt egy ilyen hatalkalmasra, de most azért azt hozzáteszem, hogy nyilván a tapasztalatok is alakítani fogják, mert ugye, hogyha traumatudatos vagyok, az azt is jelenti, hogy a résztvevőknek a visszajelzésére én maximálisan építeni fogok. Tehát 3 órásra tartottam, az lett a visszajelzés, hogy az rövid, tehát most 4 órásat fogok tartani. A csoport folyamatban én meghirdetem 6 órásra, vagy 6 alkalmasra, ha ők azt mondják, hogy ez nagyon szűkre van szabva, és kellene még az a 2 alkalom, gondolkoztam, hogy picit hosszabb legyen, akkor hosszabb lesz, de ezt majd alakítani fogom így a tapasztalatok alapján.
0: Szület.
1: Jó, szerintem szüneteljünk, és akkor van még egy negyed adás előttünk. Kedves hallgatók, ez a Tilos Rádió, van a Drágám, hol a vacsorám című műsor, Györfi Judit a vendégünk, mentálhigiénés szakember, a traumatudatos ellátásról beszélgettünk vele az adás első részében, és aztán az önismereti boxra tértünk át, és valószínűleg ezt fogjuk folytatni a zenei szünet után.

0: Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hol a Vacsorám 2026. szeptember 16-ai adásunk utolsó etapjához értünk. Az adástelefonunk 215-3773, és nézzük a chat falat is. Vendégünk Györfi Judit, mentálhigiénés szakember, és az adás első felében a traumatudatos nőgyógyászatról beszélgettünk, és most a önismereti box a témánk, amit Judit tart, és még ennek ezzel kapcsolatban lennének pár praktikus kérdésünk, hogy egyrészt így mikor lesz legközelebb ilyen alkalom, amihez, ha valaki csatlakozna?
2: Most szombaton 19-én fogok egyet tartani délután 4-től a You Can Fight Box Therapy-nek a box termében. Ez a Kruspér utca 3-as szám alatt található a 11. kerületben, de hogyha esetleg rám kerestek Instagramon, illetve csináltam egy csoportot, akkor ott a hirdetéseimmel tudtok találkozni. Van egy Facebook csoportom, Rise Sisters néven alapítottam meg, ahol ilyen mozgással összekapcsolt önismereti programokat fogok megosztani.
1: És mit érdemes tudni, hogy kell-e valamilyen fizikai erőlétnek, tednek már meglennie, hogy el akarsz menni egy ilyen alkalomra?
2: Nincs semmilyen ilyen előzetes szűrés vagy elvárás, aminek meg kéne felelni, mert mindenki azt az erőt fogja használni, amivel rendelkezik, és az edzés felénél, vagy amikor a második része elkezdődik az alkalomnak, és rátérünk magára erre a mozgásos edzés részére, akkor ott mindig megbeszéljük, hogy van-e bárkinek bármi olyan sérülésből fakadó nehézsége, vagy egy egyéb olyan testrésze, ami nagyobb figyelmet igényel, tehát hogy itt tudunk alkalmazkodni azokhoz az adottságokhoz, amivel bárki rendelkezik, nincsen benne korhatár, tehát tényleg 18 plusztól bármeddig bárki jöhet.
3: És azt mondtad, hogy van még hely a csoportban, vagy ebben a mostaniban?
2: Hát most azt gondolom, hogy talán egy ilyen, maximum egy ilyen egy-két hely az, ami elfér, tehát hogy most már mindenképpen a hat fő az megvan, de érdemes, hogyha, tehát ha valaki érdeklődik, akkor ugyanazon a regisztrációs linken én mindig látom, hogyha valaki beregisztrál és meg is keresem, tehát hogyha összejön erre egy újabb csoport, akkor nagyon szívesen megtartom.
3: És akkor lehet ide nem tudom, tehát akár pszichológusok a saját klienseiket küldhetik, hogyha úgy gondolják, hogy ez jót tenne nekik.
2: Igen, én várom is ezeket az együttműködéseket, illetve már volt is, aki az egyéni folyamatába jár valahova, és eljött egy ilyen egy alkalmas boxra, és az tovább lendítette őt egy bizonyos ponton.
3: Jó, egyébként, ha van egy ilyen típusú támogatása a résztvevőnek, vagy...
2: Én amúgy is ugye szeretem, hogyha, vagy én azt gondolom, hogy ez praktikus, hogyha valaki jár egyéni folyamatban, tehát ez részemről nem zárja ki, tehát az egy alkalma semmilyenképpen ugye nem zárja ki azt, hogy egy egyéni folyamatban legyen, és szerintem nagyon jól kombinálható. Az, hogyha valaki eljön egy ilyen 6-8 alkalmas hosszabb folyamatra, azt ott ebbe különböző szemléletek vannak, hogy azt az egyéni segítő hogyan értékeli. Én ezt a résztvevőkre bízom.
3: Engem még az foglalkoztat, hogy a fizikai intenzitás, vagy az erőkifejtés, vagy az, hogy ez ilyen fárasztó legyen, ez mennyire fontos része a dolognak szerinted?
2: Én ezt nem határozom meg előre, hogy mi az, amit el kell érni. Az a tapasztalat, hogy arról számolnak be a résztvevők, hogy éreztek utána... Tehát ösztönösen olyan erőt használtak, amivel ők másnap azért érezték, hogy izomlázuk van, tehát egy ilyen bírható, de egy ilyen jó érzésű izomláz azért jelentkezett mindenkinél, és szerintem ez fontos.
3: De olyan... hogy ez fontos szerinted, hogy legyen ilyen szintű, tehát az, hogy csak így, nem tudom, nem tehát hogyha valaki nem erőlteti mondjuk meg magát, akkor is létrejön ez a hatás, hogy az a fajta ilyen fizikai energia, amivel megpróbálunk kapcsolatba kerülni, és kijátszani, vagy kifejezni, hogy az úgy megérintődik, és megjelenik, vagy lehet, hogy ez is egy folyamat, hogy lehet, hogy kell egy kis idő, mire valakinek ez így felébred tényleg, vagy létrejön ez a kapcsolat.
2: Én nem tudom elképzelni, azt legalábbis eddig nem volt olyan, aki tehát ezen az egy alkalmason részt vett, és ott úgymond ilyen meneteket csinálunk, tehát egyszer van zene alá, annak van egy picit egy ilyen tematikája, egy ráhangolódása, és ott egy ilyen 2-3 perces menet van, amit a bogzsákon dolgoznak emberek. Ebből megcsinálsz 4-5-öt, nem tudsz...
3: Ez nagyon fárasztó egyébként, tehát nem hangzik soknak.
2: Igen,
3: ez a pár perc, de aki próbált ilyesmit, az tudja, lehet, hogy egy perc is rohadt fárasztó.
2: Igen, tehát hogy nem nagyon tudod kivonni magadat ennek a hatása alól. Nyilván, hogyha, és azért is szeretném, hogy legyen egy zárt csoport, ahol már egy sokkal, tehát hogy már mindenki a saját testét megismerve tud játszani az intenzitáson. Nem az a cél, hogy minél erősebb legyen, az is cél, hogy mondjuk valaki, mert olyan is van, aki mindig nagyon erősen üt, mindig ugyanazt az erőt viszi bele, és nem minden helyzet igényli ugyanazt az erőt neki. Például ez egy kihívás, hogy amikor az én instrukcióm, hogy lazán, könnyedén, akkor ő azt meg tudja csinálni, és egy hosszabb folyamatban ebben már tudja mérni a változást, hogy ő tud-e lazán, könnyedén is ütni és helytállni. Valakinek meg például az, hogy erőt vigyen bele, hogy merje igazán megütni azt a bogzsákot. De ez a folyamatban derül ki, és ez az első alkalom, ez szerintem arra jó, hogy mindenki egy picit úgy belekóstoljon, és úgy találkozzon magával egy ilyen szerepben.
3: Előfordulhat, hogy valaki megsérül?
2: Fizikailag megsérül, hát az nagyon, de azt mondjuk a küszöbben véletlenül a bokája kimegy, olyat el tudok képzelni, vagy a lépcső lefele jövet, de itt nincs, tehát én azt gondolom, hogy nincs arra mód, legalábbis én nagyon törekszem arra,
3: hogy... Fizikailag teljesen biztonságos.
2: Igen, még az ütésnél, hát elmondom azokat az óvintézkedéseket, hogy a könyöke ne menjen ki, a csuklója ne hajoljon be, tehát hogy ezeket nyilván végigvesszük.
3: De hogy valamiért, szóval, hogy említetted az adás elején, hogy többféle sportot is űztél, próbáltál 20 éves korod óta, hogy valamiért mégis a box volt az, ahol ezt a traumával valahogy összekötötted. Tehát, hogy itt lehet valami, nem tudom.
2: Én inkább a belső harcos szerepel kötöttem össze, tehát, hogy nekem az volt az, ami ilyen nagyon erős kapcsolódásom a küzdősportokhoz, és a boxot különösen alkalmas találtam erre, hogy ott én nagyon könnyen kapcsolódok ehhez a harcos én részemhez, és ez fantasztikusan jó érzés, ami utána átvihető a hétköznapi életbe, tehát sokkal könnyebben elevenítem fel magamról ezt a képet egy nehéz helyzetben, amikor bátornak kell lennem, vagy baromira félek, vagy szorongok egy szituációba, hogy csak belelépek abba a képbe, hogy én ott állok a zsák előtt, és ütök, és ez ugye ennek egyből van, hogy tudjuk, megint egy ilyen hormonális válaszreakciója, akkor bennem megy egy kicsit az adrenalin, meg ez a bátorságnak az érzete felsejlik, és sokkal könnyebb ennyire testi, valós tapasztalatból kiindítani egy cselekedetet, és kilépni mondjuk sok ember elé beszélni, hát az is kell bátorság, és ilyen helyzetekben is lehet használni.
3: Engem az is érdekel, még bocsi, Lorán, hogy
1: mondjad.
3: Elloptam a mikrofont, hogy mennyire egyedi ez, ismersz-e másokat, akik ilyesmivel foglalkoznak?
2: Rákerestem, eddig egy ember találtam, aki nagyon érdekes, hogy nekem volt egy nagyon intenzív időszakom 2018-ban, amikor ennek a boxos önismeretnek a gondolata megfogalmazódott bennem, és azzal egy időben egy izraeli nő, sajnos most a nevét nem tudom idézni, de ő akkor hozta létre ezt a traumatudatos boxos, neki is van egy ilyen koncepciója, ami, ahogy nézegettem, hasonló nyilván a traumatudásból indul ki. Hogy talán kevesebb az önismereti rész, de hogy magát az edzéseket azt egy ilyen trauma tudatos tudással csinálja.
3: Akkor ez egészen egyedi.
2: Összekapcsolódtak itt a...
3: Aha, tök jó.
2: Igen.
3: Lejárt az adás, igen. Van-e még bármi, amit mondanál a hallgatóknak zárásképpen?
2: mindenkit szeretettel várok, és hogyha esetleg vannak még kérdések, észrevételek, akkor nem tudom, hogy ezek visszajutnak-e hozzám, de hogy nyugodtan lehet keresni. Most még ilyen nagyon befogadó vagyok mindenféle tapasztalattal, aztán majd ez alakul, hogy kibe mit szólított meg akár ez a boxos csoport.
3: Uh-huh. Jó.
1: Hát köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a hallgatóknak is. Ez a Drágám, hol a vacsorám mai adása volt, vendégünk Györfi Judit, mentálhigiéniás szakember, a pult mögött szelektorka, az adást Évivel vittük, én Lorán voltam, és jövünk majd.
3: Hát ez az, hogy két hét múlva elvileg nem jövünk sajnos, mert az a hír járja, hogy áramszünet lesz a rádióban. Majd mindjárt megkérdezem itt a vezetőséget, hogy mi a helyzet ezzel. Pedig egy tök izgi témával készültünk volna két hét múlvára. De ez nem lesz akkor. Egy hónap múlva jövünk.
1: A Kingdommal.
3: A Kingdommal, így van.
1: Sziasztok.
3: Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok.
2: Sziasztok.

Na, Lolo, Tilos Rádió 90.3, ez itt a Backyard Business Rádió műsor, két hetente szerdán, Turbóval és Bégellel. Na, én Bégell leszek veletek egy órán keresztül, a mai adásban is hanglemezekről fogok válogatni. A mai adásban rock'n'roll lesz, rock'n'roll életérzés, visszamegyünk egy kicsit az 50-es, 60-as évekbe, ugye mindenki tudja, hogy ez volt a Lázadók zenéje. Elég nagy változásokat hozott a világ társadalmában. Ezek kialakultak, alapjában elkezdtek terjedni a hanglemezek, ugye a 7-incses kislemezek a bódicerekben, ezáltal megjelentek a sztárok, Buddy Holly, nem a repülő sztárja, Elvis, Ricky Nelson, stb. Ezeket most én mind hozom egy órán keresztül, itt a Tilos Rádió 90.3-an, a Backyard Businessben. Jó hallgatózás, mind!

0: and all that with it.
1: Yeah.

Na, halló, Tilos Rádió 90.3, az elmúlt egy órában a Backyard Business című sort hallottátok velem, Bigellel, hanglom ezekről válogattam az 50-es, 60-as, talán még a 70-es évekből is, rock and roll életérzés sugároztunk, remélem tetszett, és ahogy a Spajort, amitől megtudhattuk, a rock and roll nem egy tánc. Ne felejtjétek, két hét múlva turbóvár titeket ugyanitt ugyanebben az időpontban, tán szerdán déltől egyig, a műsorunk után ne menjetek sehova, mert jön a Sztyep a Szikvizzel. További szép napot mindenkinek, és kellemes rádióhallgatózást. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak.
2: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a rég kihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tavol a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, ahogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
1: Szeptemberben évről évre jelentősen megnő az óvodai és iskolai légúti fertőzések száma. Döntően vírusos eredetűek, antibiotikum nem alkalmazható ellenük. Tévhit, hogy a gyerekek védekező rendszere nyár végére legyengül. Sajnos az immunmemória nem ismeri fel a változékony légúti vírusokat. Ecseteli dr. Kossuth Laura a gyermekgyógyász. Épp akkor, amikor korábban kell felkelniük, kevesebbet alszanak, megváltozik a napi rendjük. A zárt terekben több kontaktus éri őket. A visszatérés a nagyobb közösségbe lelki terhet is róhat rájuk. A legfontosabb ellenszer az elegendő alvás, a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a kellő folyadékpótlás és a szabadban töltött idő, javalja dr. Kossuth és a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Yeah.

Yeah.

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cuxphone Ambient műsor, én pedig Papa vagyok. És a mai nap itt van velem a stúdióban, élőben, stimulant, addiktív, azaz Steam, AD. Köszi szépen, hogy itt vagy. A mai nap egy, hát egy amolyan ilyen speckóbb, cökis tilosos szettet hallhattok. Dubsteppekkel, deepsteppekkel, EDM-ekkel, Steam AD-től. Hallgassátok szeretettel. Tilos!

prophecy. One will come, the voice from the outer world.

0: Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Lassan véget ér az Exponembient mai adása, ahol is élőben hallhattátok. Stimulus Addiction-t a műsor elején sikerült elég még kicsit elcseszve bemondani, na nem baj, elnézést emiatt. Nagyon köszönöm a zenéket, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Mi is így átmentünk ilyen bólogatós lépegetősbe. Köszi szépen. És akkor egy programajánlóval vagyok hátra, mint minden évben már nagyon régóta, most hétvégén lesz, mindig ilyen táj szokott lenni, szeptember 20-a környékén az Earth Dance Party, ami a Dürerkertben lesz, majd három helyszín, Goa.hu és a Psybaba szervezésében egyébként, Goa.hu stage-en, Space Noise, Space Cat, X-Noise, Oleg, Beyond és Danger, Botond, Yuri, a Psybaba stage-en, Holy Manulu, Lirika, Irgomburgom, Trippy Hippies, Tündérke és Vox Fabri, Runár, Lunar 604 stage-en pedig Morion, Metaverse, Simon, Benno és Jane DT, Public Beta Deco-val és Dr. Fractal vizuáljaival. Ez volt a programajánló. Én el is köszönök szerintem. Jön egy rövid hírek, maradjatok velünk. Utána pedig a Szamárpad. Bence, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, egy élmény volt.
0: És még egy szolgálati közlemény, az elkövetkezendő hetekben nem igazán leszek majd itt élőben a stúdióban. Beindult ugyanis a Trafó új évada, és olyan előadások lesznek mindig szerdánként, ahol nem fogok tudni eljönni. Például jövő héten, de jövő héten Naszka barátunk helyettesít majd engem, itt van velem. Úgyhogy őt hallhatjátok majd jövő héten, és Csabér játszik majd élőben. És akkor azután a következő hetekben pedig szerintem 7-én és október 5-én és 14-én pedig szerintem maratonos felvételeket hallhatok majd erről, majd értesültök aznap. Köszi még egyszer a figyelmet, Papa voltam. Jó hallgatózás, sziasztok, Tilos!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyél te is régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tisza örvényen a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak. Avat be a szolnoki napló.
4: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a végkihalt emberelődök közé tartozó australopithecusokat és paranthropusokat. Ilyen tavol a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, hogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
3: Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. a Lozanni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjúborítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjúval, az menő! Keep it wool! Ismertette a HVG.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Sziasztok! Stirlitz vagyok, vártam volna egyébként még egy robbanást, hogy ez egy hangrobbanással végződik ez az intro. Ez a Tilos Rádió a 2.15.37.73-on. A kontrollt valahogy le kéne venni. Jó, most már lement. Visszahallottam magunkat a fülesbe. Tehát a 2.15.37.73-on tudtok minket hívni, élő adásban vagyunk. Egy óra itt a Tilos FM-en, egy óra pedig YouTube-on, a YouTube Live már megy is, be lehet csatlakozni, majd elmondom útközben még ezt egy párszor. Itt van velem Báron Peti Izraelből. Szia Peti!
2: Sziasztok!
1: És Veini Svédországból. Hello Veini!
3: Sziasztok! És a szakáll a szemüveges, túl hangos vagy túl halk lesz, attól félek.
1: Bazzai, ne is mondjátok. Most már játszogattam ezzel, de nem akarom ezzel untatni a hallgatókat.
2: Következő... Majd írjátok be a chatben.
3: Igen. Melyik chatben?
1: YouTube. A live streaming chat az nagyon jól megy, úgyhogy ott már kaptam visszajelzéseket. Még egyről nem panaszkodott senki a hangra.
3: Várjuk az adományokat is továbbra is a YouTube vonalon.
1: 1%-ra gondolsz?
3: 1% is jól jönne egyébként, de most csak azokra a pár száz forintokra, meg néhány eurókra.
2: Az 1%-ot azt jövőre csináljuk meg, nem srácok? Mint a Telex. 500 millióra hajtunk, mint a Telex.
3: Gyerekek, ez a Magyar Emigráció műsora. Be lehet telefonálni a 2.15.37.73-on, és átadnám a szót Báron Petinek. Rehovot, Izrael. Parancsolj, Peti.
1: Ja, átadnám a szót, akartam még mondani,
2: hogy miről szó stílisztek, hogy vezesse fel a műsort. Jó.
1: Ugye volt egy megbeszélésünk, ahol megbeszéltük, hogy miről fogunk beszélni, és akkor most ha megbeszéltük a megbeszélésen, akkor megbeszéltek szerint, elmondom, hogy azt beszéltük meg, hogy azzal fogunk kezdeni, kis színes politikai hírekkel fogunk kezdeni először is. Aztán Peti fog nekünk beszélni, most Izraelben ilyen vallási ünnepek vannak most, és ezt egy ilyen rövid brief lesz abból. Aztán Veini ad egy kisebb elemzést, itt a Svédországban választások voltak a hétvégén, biztos hallottatok róla. Én szerettem volna beszélni az orosz-ukrán háborúról, és a második órában, ez már lehet, hogy át fog akkor csúszni, már ennek is egy része, a szociális lakáshelyzetről gondoltuk még, hogy majd fogunk beszélni. Ugyanis vannak új fejlemények ebben.
2: Viszont lehet, hogy az egész olyan szinten borul, hogy a svéd választás az most annyira friss, és politikai ilyen, hogy az lehet, hogy át fog húzódni YouTube-ra is. Tehát, hogy jó. Nem biztos, hogy tudjuk tartani az ütemtervet.
1: Akkor maradjatok velünk, tehát YouTube-on a Szamárpad csatorna, a YouTube csatornán, a Live-nál, ott megtaláltok minket, csatlakozzatok be. 13 nézünk van jelen
3: pillanatban. Az adás kezdethez elmondanék, hogy már hallottátok egyébként a Szamárpad szignál előtt a svéd himnusznak ezt a, hogy hívják, nemzeti rokkos feldolgozását.
1: Meg egy ez volt a svéd nélküled. A svéd nélküled. És nem láttátok a kamerán, de Veini felállt, és akkor szívére tette az egyik kezét, a második kezével pedig az ég felé lendített.
2: Mint ahogy a svédek szokták, ugyebár a himnusz
3: hallgatást.
2: És közben azt a nagyon büdös Strömströssinget zabált, hogy ezt a hallgatta.
3: De akkor Peti, sana tovább, és vágjál bele te a lecsóba.
2: Na jó, oké, annyi még, nem vágok semmibe, hoztam két színest, az egyik az Javier Bardem, az Spanyolországhoz is csatlakozik, ugyebár ő egy nagyon híres színész, Old Country for Old Men, vagy New Country for Old Men, vagy melyik
1: no,
2: ez a
1: no film?
2: No Country for Old Men, New Men, az nagyon jó az a film, az nagyon szeretem. és az, az a hír, hogy Javier Bardem bojkottot hirdetett konkrétan most az Adidas ellen, mert az Adidasnak van egy ilyen kampánya, hogy akinek mozgássérült, vagy mondjuk hiányzik egy lába, annak nem kell kifizetni mind a két cipőt, csak az egyik cipőt. És akkor az, ennek a kampány keretén belül van egy sportoló, aki izraeli sportoló, aki IDF-es katona is volt, és egyébként nem ebbe a háborúba, hanem még a 2018-ban elveszítette a lábát, mert egy rakétaletővel kilőtték, egy jippel ment ott Gáza mellett, és kilőtték a kocsiját, felrobbant a kocsija, és elveszítette a lábát, és ő is a kampányban volt, és a Bardem úgy gondolta, hogy mivel ő egy izraeli, és volt IDF-es is, ezért konkrétan bojkottot kell hirdetni az Adidas ellen. Ezt ő így. És egyébként csatlakoztak is, és annyian csatlakoztak, hogy az Adidas bocsátot kért, hogyha valakit megsértett azért, mert hogy a egyébként Bittonnak hívják ezt a srácot, hogy őt bevették ebbe a kampányba. Hivatalosan nem vették ki ebbe a kampányba, de én nem tudom egyébként ennek mi értelme van egyébként bojkotot hirdetni ebbe. A másik kis színes, az arról valószínűleg ti is hallottatok, ez a Náca című izraeli film, ami most elég nagy hát botrányt kavart Izraelbe, de nagy hír volt a világban. Ugye volt most a Velencei Filmfesztivál, és ott ez a dokumentumfilmként indult, de egyébként külön díjas lett, a zsűri külön díjat kapott. A Náca az héberül egyébként azt jelenti, hogy jelenlékos veszteség. És ez a film ez arról szól, hogy IDF-es katonákat riportoltak meg, természetesen nem adták ki a személyazonosságot, tehát elváltoztatták a hangjukat is, meg elfették az arcukat is, és akkor az volt a lényege ennek, hogy ugye a collateral damage, hogy a jelenlékos veszteség, hogy állítólag ezek a katonák azt vallották, hogy a jelenlékos veszteséget számolnak ebbe a háborúba, minden egyes csapásnál, hogy mennyi lett a civileknek a vesztesége, és azt szerint döntik ugye el, hogy akkor támadjanak-e, vagy nem, és olyan számok kerültek napvilágra, hogy mondjuk volt egy olyan terrorista vezető, Hamaszos, akit mondjuk megöltek, és a jelenlegos veszteség mondjuk 500 civil volt, és úgy döntöttek, hogy menjen a támadás. És azért ez morálisan mondjuk nekem nem fér bele. Tehát, hogy így, akkor ne támadjunk, hogy 500 civil tölünk meg egy. Akkor várjunk egy másik időt. Ez személyes vélemény, hogyha ez igaz. Én még nem láttam ezt a filmet, nem fogom ezt a filmet egyébként nézni, utána szeretnék a vélemény mondani, mert Izraelben egyébként nagyon nagy botrány van. Konkrétan a kulturális miniszter az meg akarja vonni az állampolgárságát ennek a két embernek.
1: A filmkészítőknek?
2: A filmkészítőknek, aha. Nagyon nagy botrány van. Az IDF mindent tagadott.
1: Nem biztos, hogy én is arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy csinálnak ilyen elemzést, vagy hogy jól meg tudják becsülni, és egyáltalán azért nem csinálnak, mert nem biztos, hogy meg tudják becsülni ezt. De hát nem tudom, tényleg csak feltételezés, csak így gondolkoztam rajta.
2: Figyelj, én egyet nem értek, és arra kíváncsi vagyok a véleményetekre egyébként. Miért baj az, hogyha egy katonaság az számol jelenlékos veszteséggel? Szerintem az morálisan oké. Szerintem az a morálisan nem oké, hogyha nem számol ilyenekkel egy katonaság. Tehát pont ezt emelték ki, hogy ez a probléma, hogy ez olyan embertelen. Nem, ez pont jó dolog egyébként, hogyha jelenlékos veszteséggel számolnak, mert akkor jobban tudnak dönteni, ugyebár, szerintem.
1: Ha. Most azon gondolkoztam, hogy van ez a Palantir nevű cég, ami ilyen harctéri elemző szoftvereket készít, de más is egyébként, ugye mesterséges intelligencia segítségével, rengeteg információt dolgoz fel, analizálja, úgyhogy, és azt Izraelben ezt használják egyébként, de már Ukrajnában is.
2: Ezt használják, a Palantir használják, így van. Nem, itt azon megy a vita, itt azon megy. Ilyet. Azon megy a társadalmi vita, meg azon megy a vita a világban is, hogy mivel ezek nagyon-nagyon durva számok voltak, mondjuk az 1-500 az szerintem is elfogadhatatlan, hogy ez nem tervezett dolog, hanem egy tervezett népírtás Érted? Hogy ez a bizonyítéka annak, hogy ez szisztematikusan így volt. Tehát, hogy nem törődtek a collateral damage-el, és hogy inkább még örültek is neki, hogy hú, az nagyon jó, mert akkor így 500 civilt legálisan meg tudunk ölni, mert hogy egy hámaszosan ráfogjuk. Érted? Most ezen megy a morális vita is, meg az egész társadalmi vita is egyébként.
1: Hogy érdekes, most nagyon.
2: Igen.
1: Jó, ezt majd kövessük, majd utána akkor ennek menjünk, menjünk, lépjünk, térünk erre vissza, majd ha megnéztük ezt a filmet.
2: Ja, még annyi, még a két század, a Yuval Abraham, meg a Rachel Sorr, egyébként ő Oscar-díjasok. A No Other Land című dokumentumfilm, ami szintén a Cisjordániáról szól, és a telepesekről. Azt is ajánlom, csak így kis színesben nézzétek meg, annál fönt van egyébként neten. No Other Land, Yuval Abraham, és Rachel Sorr. Beini?
1: YouTube-on megosztottam.
2: Beini?
3: Az én kis színeseim, az, hát, bocsa, azt beszéltük meg, ugye ez alapvetően a külföldi vagy külpolitikai hírekkel szoktunk foglalkozni, ha valakit nagyon bassz valami belpolitikai, azt is be lehet hozni. És hát akkor 10 milliárd az most kimegy a gyermekotthonok megmentésére, és 20 milliárd pedig elfolyik a Lukas dízeltankokba. Ez engem nagyon bassz. De akkor tovább is lapozok, és mondom a külhíreket, amit én gondoltam, hogy érdekes vagy fontos, az az, hogy ugye tegnap egy dán helikopterre lőttek egy ruszki cirkálóról az Északi-tengeren, de nem igazi rakétával, hanem csak ezzel a segélyjelzővel, de a dánok azért ezen is most felhúzták magukat. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen már háborút folytatnak az oroszok a nyugat ellen, csak a nyugat ezt így nem hajlandó felfogni, vagy nem akarunk erre úgy reagálni, mintha lenne. És amit még el akartam mondani, az minimál kapcsolódik egyébként a svéd választásokhoz, az az, hogy itt a választások előtt egy héttel itt volt az Emmanuel Macron, és a látogatásnak az volt a lényege, hogy a franciák azok vesznek tőlünk kémrepülőgépeket, vagy nem tudom, ezt kémnek hívják, surveillance.
1: Megfigyelő.
3: Megfigyelő repülőgépeket, köszi Stirlitz, és a svédek vesznek a franciáktól 4 óriási cirkálót, összesen 4 milliárd valamennyi euróért, amit én egyszerűen nem tudok hova tenni, így most jön el a drónkorszak, és azt hiszem, hogy ebből 15 dróngyárat is föl lehetne építeni annyiból, amennyire ezt a 4 óriási francia cirkálót megvesszük, de majd kiderül, hogy ezzel mi lesz. De a lényeg szerintem az volt, hogy itt a választási kampány utolsó hetében tudjon a jelenlegi miniszterelnök a francia elnökkel a sajtóban villogni. Ennyi. Mm-hmm.
1: Jó, én láttam azt a hajót, az szép nagy hajó volt azért, de mondom, lehet, hogy az
2: jól néz ki
1: a franciáktól, mert hogy a svéd hajógyártás nem tud annyit, tudod, egy letermelni. Az egy ilyen hajót szerintem ilyen több év mire legyártam.
3: Hát egy picit utána olvastam, és ugyanakkor az is benne van, hogy erről a hajótípusról, ha jól értem, akkor akár nukleáris fegyvert is ki lehet lőni. És Svédországban törvény van róla, hogy ide nem lehet nukleáris fegyvert telepíteni, de hogyha cirkálón van, akkor nincs Svédországban. És hogy lehet, de ez csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen Török Gábor elemezbe olvastam, hogy akkor lehet, hogy ez a cél, hogy igazából föl legyünk szerelve ezzel, de törvényt ne sértsenek és ne hozzanak, tehát ne telepítsenek az ország területén nukleáris hordozófejjel ellátott rakétát. De ezt majd meglátjuk.
1: Jó. Akkor én azt szerettem volna, hogy a ma reggel az a meglepetésért, hogy Kanadát jelölték ilyen társult státuszba az Európai Unióba, illetve Kanada jelentkezett. Már többször volt ez hír egyébként, hogy ugye főleg azóta, mióta ugye a megérhirdette Trump ezt a vámpolitikát Kanada ellen is, de most ugye megint egy ilyen újult akció volt, és ennek hatása most már az volt tényleg, hogy szerintem Kanadát így odatolta az EU-hoz. Úgyhogy nagyon érdekes lesz ez a társult státusz, ez például azt, tehát nem egy ilyen teljes jogú státus, mint mondjuk Magyarország, hanem nem a jogharmonizációt például azt nem kell végrehajtaniuk. Főleg szerintem itt ilyen gazdasági együttműködésről lesz szó, meg energiahordozókról és hasonlókról. Úgyhogy ezt gondoltam.
2: És vámunióba belépnek?
1: Szerintem be.
2: Aha.
3: Miközben, és, ha jól tud...
2: Igen? És euró lesz.
1: Hát, azt nem hiszem.
3: És én közben meg arról is olvastam, hogy egyre többen Kaja Kallassal az élen szeretnék, hogyha, tehát, hogy vágjuk el, hogy Törökország ne legyen az EU tagja. Azt mondják.
2: Ez soha nem is lesz.
3: Igen, de hogy, tehát, hogy ne is folytassák ezt a színészkedést.
2: Mennyi 20 éve tárgyalnak, vagy mennyi?
3: Törökország nem az EU tagja, és a mai helyzetben én is azt látom, hogy ez lenne talán az EU biztonsága szempontjából a helyes lépés.
1: Hát de azért ilyet örökre kéne jelenteni, és ha meghal Erdogan, és van egy állati jófej török.
3: Állati jófej.
2: Állati jófej török, vagy sokkal rosszabb fejebb, mint Erdogan? Figyeld, hogyha az Atatürki útra visszalépnek, akkor lehetne róla szó, csak az a baj, hogy ők hiába lépnek vissza, mindig a másik oldal is ott van. Hogy az Erdogáni, hogy megint iszlamizáció, érted, és megint kalifátus, meg minden. Tehát, hogy törökök ilyen szempontból, most érted, társadalmilag ők soha nem lesznek annyira stabilan az Atatürki, meg a demokratikus út mellett, hogy igazából az uniónak így a stabil részei lehetnének, szerintem is egyébként. Szerintem nem, ez fölösleges. Ez egy porhintés.
1: Jó van. Elmondtuk kis színeseket, térjünk rá akkor most már fő témáinkra. Nem tudom, akkor mehet Peti?
2: Szerintem legyen a svéd választás. Legyen a svéd választás, akkor
1: legyen svéd választás, én is.
2: Nyomjuk,
1: én is.
2: És akkor majd a YouTube-ra átvisszük az izét, a kultúrát.
3: Szeretném, ha elkezdted volna a Rosa Sónóval.
2: Igen?
3: Igen, csak foglald össze, aha, mert arra nagyon jól tudok.
2: Hát nem fogok 3 napig beszélni, mint Rosa Sónak volt, a zsidók, de... Most van az új év, Rosh Hashanah, a zsidóknál. A Rosh az azt jelenti, hogy fej, éberül, a Hashanah az azt jelenti, hogy év, Rosh Hashanah az év feje. Így van, ez két hónaphoz kötődik, van az Elul hónap, az a Rosh Hashanah előtti hónap, amikor egy hónapig készülnek a zsidók lelkileg, hogy mindent megbánjanak, minden bocsánatot kérjenek, vannak ilyen bűnbánó imák is ilyen kozima rendbe beépítve. És ez a hónap, amikor nagyon sok ünnep van, ez a Tisri hónap, ekkor van a Rosh Hashanah, erre rá 8 napra jön a Jom Kippur, ugye ez a legfontosabb ilyen lelki ünnepünk, az engesztelés napja. És erre egy hétre jön a Szukot, az a sátoros ünnep. A Szukotról majd a következő adásban beszélek, mert most a Rosh Hashanahról, vagy a Jom Kippurt foglalom gyorsan össze, mert az volt most, meg az van. A Szukot az majd a következő adás, mert az pontosan akkor lesz egyébként a következő adásban. A Rosh Hashanah, ugye az év feje...
3: Most jelentkezni a lakás mellől, bocs, amikor Szukotkor bejelentkezel?
2: Egyébként a szomszéd a kisfiammal szoktunk építeni, igen, meg a szomszéd gyerekekkel szoktunk építeni sátrat, úgyhogy ha akarjátok...
3: Aki ér odáig a wifi.
2: Ja, abszolút, hogy akarjátok, van mobilnetem, úgyhogy szerintem megmutatom majd a sátrat, amit így építettünk. Egyébként ez tök jó ötlet. Úgyhogy ez a zsidó új évnek a kezdete, ami fontosabb így a szimbólumrendszer, ugye a zsidók nagyon fontosak a szimbólumok, ilyenkor szimbolikusak az ételeink is, ugye almát mártunk mézbe, hát ugye a méz, hogy édes legyen az új évünk, ezt is kívánjuk egyébként, Sana tovább metuká, hogy boldog új évet, és hogy édes legyen az új év. Az alma egyébként nem az nem a bibliai almafa a szimbóluma, az egy áldásunkhoz tartozó szimbólum, a Boré Prihájc, hogy megáldjuk ugye, hogy a gyümölcsfa termését, és a Tapuak Ec az az alma. és ez ugyanaz, mint a, ami az áldásban van. Ez azért almán a mártyuk. Meg még ott van ugye a hal, ilyenkor egy egész halat szoktunk enni, tehát megvan a feje is, meg a farkát is meghagyjuk, úgy sütjük meg egészbe. Hát a halnak két szimbóluma van, ugye a hal az mindig nyitva van a szeme a halnak, mikor alszik is, meg mikor fönt van, és ez gyakorlatilag ez annak a szimbóluma, hogy Istent is kérjük, hogy mindig nyitott szemmel figyeljen ránk.
1: Ez az érdekes. Ez még életemben levított a szembe, hogy a hal nem pislog.
2: Nem pislog a hal, és mindig nyitva van a szemmel, mikor alszik is, meg mikor ébren van, akkor mindig. A másik, meg az annak a szimbóluma, hogy ugye a fej, Az a sikernek, meg a teljességnek, a sikernek a szimbólumik is, hogy ne a farok, meg az a vége valaminek, hogy mindig a fejen legyen, mindig jól sikerüljön az éved, minden sikeres legyen. Ez ennek a szimbóluma. És még külön vannak az Izraelnek a hét termése, ami ezek a legfontosabb dolgok Izraelben, ami megteremtek ugye az árpa, a búza, az olivabogyó, a datoja, a füge, a gránátalma, meg az alma. Ez a hét van, és gyakorlatilag ezek azok az ételek, meg ezek azok a gyümölcsök, amik minden ünnepünknek a szimbólumait képezik. A gránátalma például az egy nagyon érdekes dolog, mert az 613 törvény van a Tórában, annyit kell betartani a zsidóknak, és az például az a törvénynek a betartásának a szimbóluma, mint hogy ugye magokból áll azok a különböző törvények, és akkor 613 mag van egy gránátalmában, persze szimbolikusan
3: tényleg, csak magban. Tényleg, valakinek számolt, és mindegyik
2: annyi. Én, mikor vallást tanultam, akkor direkt egyébként számoltam, és hát figyelj, tehát így 450-től 657-ig, tehát ez a gránátalmának a nagyságá, de hát volt olyan gránátalma, hogy ilyen 610, 620, de ez igazából csak szimbólum, tehát hogy ez nem úgy kell venni, hogy pont 613, de hogy tényleg átlagosan kávé annyi van.
3: Egyébként. A perzsa új évnél is van egy ilyen díszasztal, és azon szerepelnek különböző dolgok, és az alma és a gránátalma abban is benne van. De ott egyébként termékenységi szimbólum, legalábbis én eddig, de most majd utána nézek.
2: Nem, nagyon jó, amit mondtál, mert ez termékenységi szimbólum is. Tehát ugye a magok, azok a tórai törvényeket is, és egyébként termékenység is. Tehát nagyon jó, amit mondtál, ez valószínűleg egyébként egy kultúrantropológiai, így a közelkeleten, hogyha így vizsgálják ezeket a dolgokat, ezek így elég összejárnak. Sőt, gondolom, mivel ugye minden ünnep egyébként a keresztény kultúrában is van, ezért mondjuk egyébként a Rossz Hasana az nem... Az éppen nincs. Ez nem olyan, mint a Peszek, ugye a Peszek az a húsvét a keresztényeknél. És még ami nagyon fontos, hogy ilyenkor körkalácsot eszünk, és a kör is az az életnek a teljességét, meg a kör, az évnek a kör, hogy teljes legyen az év. Azért eszünk ilyenkor körkalácsot, és egyébként mézes kalácsot szoktunk, tehát édes kalácsot szoktunk ilyenkor enni. És ellentétben ugye a sima szombati kenyéráldáson, ahol sóba mártjuk ilyenkor a kalácsot, ilyenkor mézbe szokták általában mártani.
3: Érdekes, hogy kalácsnak mondod, nálunk ezt barhesznak hívták.
2: Barhesz, hát hala, itt hala. Bocsánat, almát mondtam a hét szent terménye, de szőlőre gondoltam, hogy ugye a szőlőt is külön megáldjuk. Egyébként érdekes, a zsidók nem a szőlőt, nem a bort áldják meg, hanem a szőlőtőkét. A szőlőtőkének a gyümölcsét, tehát nem a bort, hanem éppen ezért például én nem iszom egyáltalán alkoholt, de szombaton, mikor mondom az áldást, akkor a 100%-os kifacsart szőlőlé, az már a zsidó hagyomány szerint, az bor. Tehát amit kifacsarsz a szőlőtőke gyümölcs, az már bor. Nem kell, hogy alkohol tartalmaz, de ezért én is tudok boráldást mondani. Sabátkor, amikor...
1: Juice.
2: Így van. Úgyhogy ennyit a a Rosh Hashanáról röviden.
1: Van olyan zsidó felekezet egyébként, ahol tilos az alkoholfogyasztás, mint a iszlámban?
2: Nem. Nincs. Nem. A zsidók azok nagyon komolyan...
3: Kötelező az alkoholfogyasztás.
2: Így.
3: 13 éves kortól mindenkinek kell bort inni az ünnepeken.
2: De igazából most mondtam el, hogy igazából nem, mert hogy a bor az már az, hogy...
3: 100%-os izélé. Jó, de bort szoktak, ugye, majd...
2: Így, bort szoktak, nagyon nagy alkászok a zsidók.
3: Ezt a híres zenéjét az amerikai... Te tudod, kire gondolok.
2: Nagyon nagy, a Mátis Jau?
3: Nem, hanem aki... Na mindegy, most ez adásban ne bénázzunk kezdve.
2: Jó, oké. Nagyon nagy alkoholisták a zsidók, legális alkoholisták, ugye bár minden péntek este lehet inni, mint az állat, szombat estig. Viszont nem ilyen kocsma alkoholisták, képzelj, Izraelben nincs kocsma. Nincs. Nincs egy kocsma.
1: Igen.
2: Nincs ilyen sörterasz. Nincsenek ilyen. Megvan a piacrés. Úgyhogy tényleg nincs.
1: Akkor ilyen kávézók vannak, de nem árkululnak.
2: Kávézók vannak, de olyan, hogy kocsma, hogy bemenek, az ember kocsma, nincs, képzelj, nincs. Kioszkok vannak, az érdekes, ilyen kioszkok, ilyen kisebb boltok, és akkor elé tesztek ilyen asztalokat, és ott alkoholizálnak az alkeszok. De olyan, hogy az az igazi magyar kocsmai világ, mert az magyar kocsmai, olyan nincs. Itt ilyen nincs. Igen?
1: Oké. Okay. Jó van. Akkor ez lezárhatjuk. Ez egy
2: számot, amivel... Ja, még egyetlen egy dolog, a Rosh Hashanára azt még gyors lezárom egy perc, sófárfújás, azt is valószínűleg ezt hallottátok is egyébként, hogyha zsinagóga mellett laktok. A sófár, az kocs szarvából készült, egyébként nem hangszer, nem, hát igazából egy ilyen tülök dolog, de nem hangszernek használják, hanem ez egy szimbóluma, ez egy lelki riasztás szimbólum. Vejni?
3: De fejezd be, amit mondókáztál.
2: Ja?
3: A svéd rádió egyébként
2: reggel
3: sófárt. Én nem voltam itt,
2: igen?
3: A Rúziában volt dolgom, de a gyerekeim mondták, hogy a rádióban volt. És én csak
2: hozzátenni,
3: hogy most kivételesen úgy jött ki az új év, hogy egyébként egybeesett a Sábesszel, ugye.
2: Így van.
1: Jaj, aztán mondd már, hogy hanyas évet írunk, azt már mondtad, nem figyeltem.
2: 5187, azt hiszem.
1: 5100?
2: 787.
1: És az mitől indulott az időszámítás?
2: A teremtéstől?
1: A teremtéstől indul?
2: Aha.
1: Tehát ennyi idős a...
2: A teremtés, igen. A zsidók szerint igen. A zsidók szerint igen. De nem várja, az isteni idő azért más, tehát az egy hét a teremtett, ebben is belemettünk majd, de ez egy hosszabb kifejtős. Annyi, hogy a sófár, ugye az tényleg ez egy ilyen lelki szimbólum, az ilyen felébredés. Olyan is egyébként van egy ilyen üteme, az első hang az egy ilyen tiszta, ilyen hosszú hang, aztán van egy ilyen három megtört ilyen kisebb hang, aztán van 9 hang, ami ilyen sírásszerű, és van egy ilyen nagyon hosszú hang, ami egy ilyen kitartott befejező hang, és ez egy ilyen lelki folyamat, ez annak a szimbólum, hogy tisztulsz meg lelkileg, mindenkit bocsánatot kérsz ilyenkor, minden megbánsz. Ezt azért akartam elmondani, mert hogyha egy kicsit jobban megismeri az ember a zsidó vallást, akkor rájön arra, hogy logikai összeütközésbe kerül az ember avval, hogy csecsemőket gyilkolunk, csak úgy robotszerűen. Mert konkrétan ez a legfontosabb vallásunk, a vallásunkban a legfontosabb dolog, hogy megbánjuk a bűneinket, tiszta szívből, mert ilyenkor írattatunk be az élők könyvébe. Ezt is szoktuk mondani, hogy hatima tová, jó beírattatás, jó bepecsételtetést. Rosh Hashanakor dönti el a Jóisten, hogy mi élni fogunk-e a következő évben, vagy meghalunk. Hogy gazdagok leszünk-e, vagy szegények leszünk, és Jom Kipurkor pedig lepecsételi ezt a döntést. Úgyhogy ez az időszak, amikor nekünk nagyon komolyan át kell gondolnunk, hogy mit csináltunk az évben, hogyan viselkedtünk, mi át kell gondolnunk, őszintén meg kell bánnunk, fel is kell kerestünk azokat az embereket, akiket megbántunk, őszintén. Ha nem őszintén, tesszük ezt meg, annak semmi értelme nincs. Úgyhogy ennyit akartam mondani, én ezt most befejeztem. A legközelebbi műsorban folytatom majd a kulturális kitekintés, mert hogy ebben a hónapban nagyon fontos ünnepek vannak. Utána már nem fogunk mutatni az internet népét ebben.
1: Jó, zenét akkor, és jövünk vissza a zene után. Sziasztok!

0: mindennél akkor már majd
1: osztjuk. Sziasztok! Ez itt a Szamárpad a Tilos Rádióban és a YouTube csatornán. A YouTube-on Szamárpad csatorna a neve, és 4 órától onnan fogjuk, vagy 5 órától onnan fogjuk folytatni, ha még van mondani valónk, úgyhogy kövessetek.
2: Már most is van, már most is megy.
1: Most is megy természetesen, de hogy ott túlfutunk a tilosos adáson, úgy értem. Nyugodtan telefonáljatok, 2-15-37-73 a telefonszámunk. Én Vejni vagyok Stockholmból, és nálunk most a hétvégén voltak választások, amit hát rá tudnék kötni a izraeli és a rososónos témára, ugyanis a svéd választási kampány az tulajdonképp hát egy az egyben csak erről.
2: De én azt hittem, hogy az AfD-re fogod rákötni.
1: Hát most már egyébként nincs nálunk AfD, de a gyerekeim az iskolában azzal hülyéskednek, hogy AFS, tehát hogy Alternatív för Svédország. De ilyen párt még nincsen, de lehet, hogy a következő választáson lesz. Viszont a kampány fő témája az az volt, hogy a baloldali pártkoalíció azt szeretné ugye az úgynevezett muszlim szavazatokat megszerezni, és akkor a jobboldali koalíció az pedig erre rá felelt. Egyelőre nagyon szoros a verseny, és még nincsen végeredmény. De amit el szeretnék mondani, ez egy egyszerű, sima listás választás, tehát mindenkinek egy szavazata van, és az mind ugyanannyit ér. Több mint 8 millió, vagy 8 millió és egy pici 50 ezer körüli embernek van szavazati joga. Idén eddigi adatok szerint 80% ment el szavazni, ami minden idők, vagy hát nagyon régen a legkisebb, legkevesebb a 80%.
2: Legkevesebb? Nálunk ez volt most 80% volt, és ez volt ilyen. A legtöbb.
1: Aha. De és Svédországban 83-86, ezek a szokásosak.
0: Svédország demokratikus ország.
1: Svédország demokratikus. Svédországban 1918 óta minden választást a Szoxdem párt nyert. Tehát itt nem az a kérdés, hogy ki nyeri a választást, hanem ki tud utána kormányt alakítani. Ki az, aki... Én lejöttem, vagy valami van velem?
2: Nem, valaki be akar lépni.
1: A kérdés az az, hogy ki tud, melyik oldal tud kormányt alakítani. Ugye most 4-4 párt a két oldal, a jobboldali gyűjtőpárt, kvázi a német CDU-CSU-nak megfelelő mérsékeltek, a Jobbiknak megfelelő, vagy hát a szélsőjobbos svéd demokraták, Sverige demokraterna, és ott van még a liberális és a keresztény demokrata párt. A baloldalon az úgynevezett vörös-zöldeknél a Szoxdem párt, aki most is megnyerte a választásokat, most 29%-on van, ez a valaha volt legrosszabb eredménye. Tehát még egyszer, 1918 óta minden választást a Szoxdemek nyernek, és most a 30%-kal a legeslegrosszabb választási eredményüket érték el, és akkor ott van az ő oldalukon a Venster nevű volt kommunista párt, akiről többet fog ma beszélni, a zöldek, és az egykori paraszt párt, a Center nevű tömörülés, Center Patiet, tehát a közép. A szavazatok aránya, ez most már azóta egy picit változott, amikor én ezt vasárnap éjjel fölírtam, de akkor 49,4 és 49,2 volt. Vasárnap csak egy parlamenti hely volt a különbség még a két nagy tömb között, 174 és 175, most már 176 és 173 még mindig a zöld-vörös koalíció javára. Én egyébként személyesen érvénytelen szavazatot adtam le, azért, mert szerintem az egyik oldal az erős

0: Továbbá azt nem tudom, hogy a jobboldali koalíciónak mi azzal kapcsolatban a terve, hogyha esetleg hazaküldenék az összes bevándorlót, akkor ki a fene tartaná mozgásban ezt az országot, hogy lenne
1: Jaj.
0: kenyér a boltba, meg lenne busz, meg taxi, és kivezetni egyébként a metrót itt Stockholmba, mert akkor meghalna az ország, hogyha
1: Az
0: ezt
1: ilyen magukat
0: megengednék.
1: liberálisnak gondoló arcok, mint mi, azoknak volt felkínálva valamilyen opció, egy ilyen svéd LMP, vagy egy ilyen menekülő pálya, vagy azok kire szavaztak
0: Hát
1: inkább?
0: nagyon jó, hogy a liberálisokat kérdezed, mindjárt rátérek rájuk, hiszen ők a másik legfontosabb szereplők a baloldalon kívül, akit úgy hívnak, hogy liberális párt. Svédországban nem ritka, már megszokott, nem most kell az influencereknek megtanítani az embereket arra, hogy taktikai szavazás. És én most egy olyan felmérést olvastam, illetve ezt pont egy televíziós műsorban láttam, hogy most az emberek 60%-a nem arra szavazott, aki az ő első választása. Tehát, hogy 60% taktikai szavazó volt, tehát a saját párt csoportját próbálta tolni. A liberálisok, van egy liberális párt, egykor úgy hívták, hogy néppárt, már nagyon sokszor, azt hiszem most harmadszor vagy negyedszer volt a parlamenti küszöb határán, és az ő vezetőjük, Simone Mohamsson, aki svédesítette a nevét, Mohamed volt a család vezetékneve, de ő Mohamssonra svédesített. Ő egyébként egy olyan, aki nem Svédországban született, ő Hamburgban született. Az édesanyja egy síja muszlim, aki dél-libanoni, az izraeli határ közelében. A Peti kedvéért fölírtam a város nevet, és mindjárt mondom, hogy hol született. Tehát síja muszlim anyukától, és egy izraeli arab Hajfában született apukától származik. Ő maga Hamburgban
1: Wow.
0: született, gyerekkorába költöztek Svédországba. Ő augusztus 10-valahanyadikán bement egy tévéműsorba, és egy Dávid csillag lógott a nyakába, ami óriási botrányt keltett, vagy hát felháborodást, de hát pont ez volt a lényeg, hogy legyen körülötte valami felhajtás, ugyanis akkor 2,4%-on állt a pártja, tehát az parlamentből kiesés, 4% itt a parlamenti küszöb, és sikerült egy olyan kb. 5%-os eredménnyel bejutniuk, tehát összejött a zsidók kártyára játszás. Egyébként, hogyha valaki, nem tudom, izraelita és szionista és Svédországban él, és nincsen baja a jobboldali párt tömörülés rasszizmusával, akkor egyértelműen rájuk kellett volna szavaznia. De átszavaztak a nagy gyűjtőpártból, a középből, és hát valószínűleg a szélső jobboldali pártból is a liberális pártra. Tehát választásuk, Stirlitz, egyébként, mint nekem, az a blankó szavazat volt, illetve az, hogy nem a legundorítóbb pártra szavaz abból a tömbből, amelyiket a parlamentbe szeretné juttatni, hanem egy másikra. De
1: És hogy ilyen sokáig tart az eredmény
0: az eredmények
1: összeszámolása?
0: gyakorlatilag, jó, köszi szépen a kérdést, akartam róla beszélni. Tehát a 8 millió szavazónak ugye a 80%-a szavazott, az körülbelül, mindjárt mondom, 6 és 6,4 talán, és a 6,4 millió szavazóból 3,6 milliót már leadtak az úgynevezett előválasztáson, tehát augusztus 26-ától, ez 2,5 héttel a választások előtt, már lehet bizonyos helyeken, a könyvtárban, az uszoda, tehát közösségi helyeken, városközpontokban már előre le lehet adni a szavazatodat, és ezt most nagyon sokan, ennyien, 3,6 millió még soha nem adtak le előzetes szavazatot, azt lezárva tartják addig, és összeszámolják. Most azok a szavazatoknak van meg az eredménye, amiket itt Svédországban adtak le, és azután érkeznek be az úgynevezett levélszavazatok, tehát a külföldön élő svédek, és azokat ma szerdán hozták be, és már számolják ezerrel a Városházán. Egyébként ott számolják éppen, ahol a Nobel-díjat szokták átadni, ha valaki figyelte a Krasznahorkai miatt a Nobel-díj átadást, ott a Városházának a halljában számolgatják éppen ma a szavazatokat, és holnap hozzáadják. A külföldi szavazatok általában jobbra lendülnek, jobbra dőlnek picit, és külföldön leadott szavazat sem volt még soha olyan sok.

0: idén, 22-es választásokon 200 ezer, és most majdnem 300 ezerre becsülték, de erről még pontos számot most itt nem tudok mondani. Elemzők ma dél körül azt mondták, hogy valószínűleg már nem fog dőlni az egész eredmény, tehát hogy a kormányváltás lesz, tehát a vörös-zöld koalíció fog a külföldi szavazatokkal is nyerni. Itt elég, hogyha egy parlamenti helyen több van nekik. Egyébként az a választás után a következő menet, hogy...
1: Tehát maradnak a szociáldemokraták.
0: Nem, hanem elmennek a jobboldaliak, és jönnek a szociáldemokraták. Tehát most eddig az Ulf Christensen nevű moderát volt a miniszterelnök, ugye, akit csuklóztatott Orbán Viktor a NATO csatlakozás miatt, és őt kívülről támogatta eddig a Sverigedemokraterna, tehát az itteni szélső jobb. Szerettem volna, nem tudom, telefonunk nincs ebbe a kérdésbe, 2-15-37-73. Szerettem volna egy picit a pártokról külön-külön beszélni, mert nagyon érdekes.
1: Nekem egyetlen kérdésem lenne.
0: Tedd föl.
1: Az a kérdésem, hogy utánéztél-e a korosztályi megosztásnak, hogy milyen korosztályban kik hogyan szavaznak? A fiatalok, a középkorosztály, az idősek, hogyan osztik ez meg Svédországban?
0: Figyelj, egyébként idősödik el a lakosság, és sokkal érdekesebb dolgokra néztem egyébként utána. Mondok neked arról arányokat, mert nem korosztály a megosztás, hanem inkább társadalmi.
1: Aha.
0: És azt akartam nektek elmondani a statisztikákból így, hogy három kategóriában, amit már elmondtam, a külföldön születettek van, az, aki ő maga is külföldön született, akinek a két szülője, illetve akinek az egy szülője, és akkor vannak a svédek. Ez úgy alakult, hogy 2010-ben még 80%-a a szavazóknak svéd volt, tehát hogy full svéd, és most már csak épp hogy 70% körül. Miközben a külföldön születettek, az már 16 fölött van, tehát a külföldön született, és még hozzájön az egyszülős, 4,valahány, a kétszülős 7, nem ezt most fordítva mondom, kétszülős, egyszülős, de hogy 25%-a a szavazóknak, 27%-a, bocsánat. Tehát majdnem egy harmada az erősen külföldi kötődésű. Egyébként az a zene, amit az adás elején hallottatok, az annak a svéd nemzeti rock együttesnek volt a száma, amelyikben a jobboldali párt, tehát a torockai, az egyikben basszusgitározott, és az másikban azt hiszem, hogy billentyű játszik. Mert szabad idejében torockai billentyű játszik, a svéd torockai.
1: A svéd torockai!
0: Jimmy Åkesson a neve, és figyelj, ő ezt a jobboldali pártot 2005 óta vezeti, tehát a Sverigedemokraternát, a szélső jobbot, akkor még nem volt parlamenti párt, és ő és néhány haverja, vagy hát harcos társa kezdte el megtisztítani. Szóval a karlendítős, nem tudom, szvasztikával tetovált nyakú embereket kirakták a pártból, és elkezdtek szalonképessé varázsolni magukat, és Jimmy Åkesson...
1: És Svédországban is van üvegplafon egyébként a szélső jobbnak? Van üvegplafon, vagy ez, ő be tud húzni középre, és tud annyira konzervatív lenni, meg tud annyira konszolidálni, hogy ott át tudják törni ezt az üvegplafont, és hogy hatalomhoz tudnak jutni.
0: Figyelj, és ők soha annyi szavazatot nem kaptak. Ugyanakkor, amikor a toróiék, vagy hát akkor még ugye a vona volt, 2010-ben kerültek be a svéd parlamentbe, akkor 5,5%-kal, és most 19%-ot kaptak, vagy 18 pont valamennyit. Azért nem 20-at, mert a végén volt ez, hogy ők megtolták a liberálisokat, tudod? Tehát katolikai szavazás miatt. És hát van egy másik párt, tulajdonképpen én azt mondanám, hogy az itteni kereszténydemokraták az a belépő drog a szélső jobbra. Hát van ilyen, de hát ez a srác, Jimmy Åkesson, hát most már nem is olyan fiatal, de ezért nálam fiatalabb, nálad egy pár évvel, Peti, idősebb, 79-ben született, és, és 2005 óta vezeti a pártot, és azóta így mennek fölfelé, tehát bejutottak a parlamentbe, sikerült a szalonképessé válás, és azóta folyamatosan nőnek, és nőnek, és nőnek.
1: És ők utálják a muszlimokat, ugye? Ők utálják a muszlimokat,
0: ők nem szeretik,
1: és a balosok meg utálják a zsidókat.
0: Tudják, hogy már karlendíteni nem szabad. Aha. Igen.
1: És az egyik oldal utálja a muszlimik bevándorlókat, a másik oldal meg utálja a zsidókat.
0: Figyelj,
2: ez az elit ellenesség is benne van ott, mint mondjuk Magyarországon volt, meg nem tudom,
0: egyesült. Igen, benne van némileg a retorikáikban az elit ellenesség, de hát most itt a választások közül a gyermekeim is az iskolában erről dumálnak, a társtöri, meg a nem tudom milyen órákon, de hát itt tulajdonképpen azt mondom, hogy egy politikai osztály van, tehát ez a, mind a 8 párt és az összes embere, ez egy csapat. Itt nézegettem én a különböző pártvezéreknek a életrajzát. Hát azt elmondom azért, azt szerintem érdekes magyar szemmel, hogy a 8 pártból 7,5-nek női vezetője van. Azért mondom, hogy 7,5, nem azért, mert át van operálva, hanem mert a zöldeknek mint már 30 éve van egy férfi és egy női elnökük egyszerre. De ott is egy fiú, egy lány van, és tehát 2 a 8 pártból férfi vezet, és 6,5 nő, vagy ezt most nem tudom, vagy értelmese. Tehát nők a pártvezérek, egyébként, ami szerintem magyar szempontból érdekes.
2: Szóval, 2 perc van hátra venni, csak úgy.
1: Ki lesz a miniszter? Ki lesz a miniszterelnök? Egy gyorsan, egy cliffhangert kérünk. Hogy fogják hívni a svéd miniszterelnök asszonyt?
0: Akkor Magdalena Andersson lesz a svéd miniszterelnök, aki szintén ennek a politikai elitnek tagja a kicsi gyerekkorában. Egy picit szerettem volna beszélni erről, hogy kik a pártvezérek.
1: Tehát ez Fox a YouTube-on!
0: Tipikus orbánista, gyurcsányista, kiszes karrier. Tehát a svéd pártvezér az tipikusan 15-6 éves korában valamikor a gimibe belépett a pártnak az ifjúsági szervezetébe, és azóta is ezt csinálja, és 20-30 éves korában valamikor már a nagy pártnak a fontos ember vagy vezetője. Így amennyiben Magdalena Andersson lesz a miniszterelnök, hát ő is volt már minden, például 8 éve, ő egyébként már volt miniszterelnök is, de volt egy 8 éven át, 7 éven át pénzügyminiszter az előző szocialista kormány alatt.
1: Őről azt kell tudni, hogy ő a muszlim szavazók miatt nem szereti a zsidókat.
0: Nem, ez nem ő. Tehát nem. Ő pártja a nagy... Nem tudom, elköszönünk és átsábítjuk a YouTube-ra ilyenkor most a tilos hallgatókat?
2: Igen, már lejárt az idő, azért gondoltam, hogy foglalkozunk.
1: Tehát össze. Mindenki nagyon-nagyon figyeljen, tehát az ő pártja, és most mindenki jöjjön át YouTube-ra, mert csak akkor tudjátok
0: YouTube,
1: meg.
0: Szamárpa csatorna, ott folytatjuk ugyanezt a beszélgetést, telefonálni már nem lehet, bejöttek a hírek. Jó, szuper. Szóval...
1: Viszont cseten lehet írni.
0: A Szozden párt, a Magdalena Anderssonnak a pártja...

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a rég kihalt emberelődök közé tartozó australopitekuszokat és parantrópuszokat. Ilyen tól a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi különbségek már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, hogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. Négy kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bukkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hála az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. A lelőhely egyértelműen azonosítható a Nyénye nevű helységgel. Csupán családnevek őrzik emlékezetét, hiszen Nyényét írott forrás 1548-ban említi utoljára. Tárja fel a 24.hu. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kócsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Hello, hello, hello! Ez itt az Estimikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Nagyon izgi adással készültünk nektek ismételten. Holnap ugyanis egy csodálatos esemény fog megvalósulni a Gólyában. Megnyitjuk az évet hivatalosan is, így szeptember környékén, de hát végül is tanévnyitó. Lesz nagyon sok jó banda, és az adás alatt ezeknek a nagyon jó bandáknak a diszkográfiájában hallottok nagyon jó kis válogatásokat. Szóval kezdjük is a Premium Lager nevű zenekarral, akikről majd bővebben kicsit később, de először is élvezzétek az zenét, mert azt hiszem az a legjobb bemutatkozás. A Kata című számot hallhatjátok.

0: szóval prémium láger, akik holnap, azaz 17-én fellépnek a Gólyában a hallgatói szakszervezet évnyitóján. 21 óra 25 perckor kezdenek, a belépés ingyenes, szóval innen is ajánlom. Milán, aki kedves Milán, hello Milán.
1: Hello, hello,
0: aki sziasztok. Amúgy ebben a zenekarban játszik, mondhatni zenél, következőt kiáltotta fel ennél, hogy nem emlékeztem, hogy ez ilyen zene, de hogy ez tényleg ez zene
1: egy,
0: volt.
1: Ez egy korrekt zene, én azt mondom. Igen, az én ízlésem az.
0: Prémium, nem de?
1: De.
0: Na igen, szóval prémium láger most 6 hónap szünet után áll újra össze?
1: Hát
0: újra.
1: Na számoljunk.
0: Számoljunk
1: szeptember,
0: együtt.
1: Szeptember, február, ezek nem számok. De hogy igen, szóval 7 hónappal ezelőtt zenélt utoljára ez a formáció, és színpadon pedig 1 éve és 3 hónapja állt. Kicsit haldoklott, aztán pont mielőtt a basszusgitárosunk eltávozott Argentinába, előtte volt egy ilyen pillanat, amikor belénk csapott az inspiráció, és úgy éreztük, hogy ezt folytatni kell, hogyha hazajön. Úgyhogy egy pár hete hazajött, és most folytatjuk is, de úgy, hogy szeretnénk, hogyha a gyülemlett energiák, és a mindenféle nedvek, meg nem tudom micsodák, telten lennének és tengenének túl bennünk, ezért kulisszatitokként elárulhatom, hogy nem próbáltunk ezelőtt a koncert előtt.
0: Akkor kicsit olyan lesz, mint amúgy a Premium Lagerről még annyi hírességet lehet tudni, vagy ilyen infót, hogy a Tilos Maratonon rendszeresen vendégei voltak a műsornak, a Premium Lager Silent Disco, hallgassátok vissza, remek adások voltak mindig.
1: Idén sajnos nem tudtunk a említett argentin kiruccanás miatt, viszont előtte azt hiszem sorban 3 évig.
0: 2 vagy 3 évig, igen. És amúgy M. Spenót YouTube csatornáját nagyon ajánlom, like and subscribe, ott fenn van ezeknek a megörökített, nem tudom, összművészeti valamilyen.
1: Szóval épp az előbb a Kata című számot hallottátok.
0: Igen, visszaröpültünk a Tiszán túlra.
1: Fel van egyetlen
0: túlra.
1: Szám, munkahelyi baleset címmel. Amit még tudni kell erről a zenekarról, az, hogy azt hiszem 2022 őszén alapult, és az első koncert az 2022 decemberében volt, az akkori HASZ születésnapon. Hoppá, HASZ 4. születésnapján, és ekkor még a zenekar az eredeti gitárosával lépett fel, aki nem más volt, mint Tóth Jakab of Ex-Partizan Fame, aki egészen jó úton járt a rockstárra válás felé, egészen addig, amíg humuszkészítés közben le nem darálta az ujját.
0: Szóval ez egy ilyen metal zenekar. Na igen, szóval ennyit a Premium Lagerről, reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődést, felcsigáztunk benneteket, a nedvek elkezdtek folyni mindenféle helyeitekre, és akkor a Gólyában meghallgathatjátok őket holnap, 21 óra 25 perctől lépnek fel, nagyon ajánlom, még egyszer tök ingyen van, gyertek már el,
1: Ennyi, nagyon jó lesz.
0: Hát konkrétan az ár korrekt, szóval Premium Lager.
1: Az ár korrekt, a sör hideg. A zene vállalható.
0: Az élet hosszú, az ital rövid. Na, de akkor még legyen egy kis zene, és utána folytatjuk, és amúgy így az adás során majd bemutatjuk az összes programot, meg majd a végén még egyszer. Szóval még egyszer, holnap gyertek Gólyába 16:30-tól, nagyon jó lesz.
1: Gyere.

0: Bocsánat, itt elszorizgattuk az időt, viszont olyan rossz hírem van, hogy sajnos a Fairy Babies World, illetve a Pity Party Girls Club sajnos nem lesz. Lemondták a Gólyában az évnyitót.
1: Pedig le volt szervezve.
0: Pedig mi mindent megtettünk.
1: Szerződést szektek.
0: Igen, szóval még...
1: Perelni fogunk.
0: Igen, még megfizetnek ezért. Illetve a Rubber Zebra elképzelhető, hogy lesz, ezt sem megerősíteni, se cáfolni, nem tudom. Na, szóval, hogy jó progikkal készülünk, de ami a legfontosabb holnap, azaz 17-én gyertek a Gólyába, ezt még el fogom mondani 20-szor, ameddig már unjátok.
1: Ameddig minden nem jöttök.
0: Igen, konkrétan addig fogom mondani, holnapig, ameddig minden nem jöttök, bezárjuk a stúdiót, nem adjuk át, csodálatos mandarin, nem.
1: Siege, egy Siege, ostrom, a tilos ostroma.
0: Na, de amúgy viccet félretéve, voltunk helyeken, csináltunk dolgokat, voltunk Pécs Pride, jó volt.
1: Na igen, és ezen kívül, hogy jó volt, mit kell, vagy lehet még tudni erről?
0: Hát jó volt a buli, sokan szóval jó volt a buli, sokan voltak, meg amúgy így fontosnak tartottuk olyan szempontból, hogy így megtörtént ez a kormányváltás dolog, és hogy ez nem egy ilyen Fidesz rendszerben megragadt dolog, hogy az emberek járnak Pride-ra, és a Pride-on van Pink Block. Ja igen, ezt nem is mondtam, de hogy a Pink Block az kín volt a Pride-on, és ami a Pride-nak egy, tehát a Pink Block az a Pride-nak egy antikapitalista szekciója, blokja, ahogy tetszik. És talán minden eddiginél fontosabb amúgy, hogy ebben az új rendszerben is, ami most még így formálódik, kinyilvánítsuk az akaratunkat, és kiálljunk mindenféle embertársunkért. És elég megható volt. Sokan voltak, 800-an kb. Valami ilyesmi, majd nézzétek meg az interneten, hogy tényleg így van-e. Igazából ennyi szép számban jelen volt a Pink Block, együtt vonultunk nagyon sok kedves ifjú anarchistával, meg nem anarchistával, meg queer és nem queer emberrel, szóval gyönyörű volt. Ott volt amúgy a pólus is, szóval Gábor, kedves Gábor, te is be tudsz számolni nekünk, hogy úgy általánosabban mi volt, mert mi el voltunk foglalva a saját lábunknak a mozgatásával, meg mozgalmi dolog éneklésével, de te viszont a pólussal ott hatalmas és nagyon sok interjút készítettél.
2: Én is köszöntöm a nézőket. Igazából nem szóltunk ennyi emberre, meg a szervezőkkel is beszéltünk a Pride előtt, és akkor ők is mondták, hogy ilyen 800 és 1000 között szoktak lenni így voltak eddig ugye a pécsi Pride részvevők, és most abszolút hozta ezt a számot ismételten a Pécs Pride, ami egy tök pozitív dolog. Antikapitalista kiállás viszont az sajnos így nem nagyon volt jelen a tapasztalati riportjaink alapján, vagy interjúink alapján a embereknél. Voltak olyan punknak kinéző arcok, így vörös fűzőm, minden, akik így támogatják a Fast Fashion Pride merch-eket, ami eléggé ilyen komikus, na mindegy. Csináltunk riportot, majd a héten még valószínűleg az ki fog menni, meg egy kis beszámolom róla, de egyébként mindenki tök pozitív volt, mindenki nagyon örült egymásnak, mi azt láttuk, illetve nagyon várják már a szegedi Pride-ot is, hiszen az is lesz jövőre.
0: Nagyon izgi.
2: Ja. De egyébként szuper volt minden Pécsen. Ja, még annyi, hogy bármennyire is vártok, és bármennyire is felkészültünk rá, hogy ismételten megkérdezzük az ellentüntetőket, nem voltak. Tehát így konkrétan semmi ellenző megmozdulás nem volt. Volt egy-két ilyen szakadás srác, akik így, nem tudom, így ilyen nagyon vicces matricát nyomtak fel ott a Uránváros központban, illetve volt egy csávó, aki így ment a vasútra, és így nagyon csúnyán nézett így ránk, amikor mentünk a Uránvárosba. Úgyhogy így sajnos a pécsi náci közösség az így hanyatlik, vagy nem tudom.
0: Ajaj, lehet csatlakoztak amúgy. Idén már velünk vonultak, de amúgy, ha már antikapitalizmus, azért, na, kikérem magamnak, a Pink Block az igenis antifasiszta, vagy antifasiszta és antikapitalista volt. Elszóltam magam, ajaj. Igen, szóval kár,
2: hogy... Antifaszíjó.
0: Na, de végül amúgy pont minket nem sikerült meginterjúvolni, de hát tudtad, hogy itt az adásban majd erre.
2: Persze, nem az a baj, hogy igen, terveztünk még a izé után, a vonulás után, csak annyira mi is lejártuk a lábunkat, meg ilyesek is voltunk, mert még a Venus létcsapóját is megígértük, hogy meginterjú vagyok, mert ő is kint volt, viszont ő nem találtuk meg a tömegben utána. Meg ugye kicsit az is a lényege azért az ilyesfajta riportoknak, hogy az átlag közeget tudjuk így felmérni, hogy milyen hangulat, meg hasonlók. Így próbáltunk így inkább a pécsi közeget így megszólítani. És egyébként nem azt mondom, hogy sikerült, mert azért sokan voltak, akik Sopronból jöttek, meg voltak, akik csak most voltak először Pécsen, és úgy voltak Pécs Pride-on. Szóval eléggé színes szagos volt így a közeg, úgyhogy...
0: Amúgy most idén más útvonalon ment, mint ami eddig megszokott, nem a hegyekbe másztunk fel, hanem így lementünk egyből a vasútállomás mellé amúgy. Szóval, hogy így tettünk egy kört vasútállomásig így, akik nem pécsiek. Illetve volt egy ilyen nagyon jó városi séta hangulata az egésznek után. Meg ezt tapasztaltuk kedves Miklós barátommal, illetve Attila barátunkkal, hogy volt valami hely, ahol alkoholmentes és pezsgőt osztogattak, ez ilyen nem tudom, champagne socialism, vagy champagne pride, nem tudom. Mindegy, és akkor ott így lehetett burzsóálkodni, és nagyon jó volt. Szóval, ja, hát szerintem Pécs Pride-ról ennyit. Készülünk a Szegedi Pride-ra, készüljetek ti is, nagyon jó lesz, meg mondom, az először lesz, szóval az meg még annál is fontosabb, minden nagyon fontos, de ez. Igen, és hát...
1: Yes. Bocs, csak...
0: Igen?
1: Bocs, Mátesó, szabad?
0: Hát nem hallom. Nem hallom.
1: Vagy, szóval, ja, csak én annyit akartam, hogy szerintem hogy ez egy tök nagy siker, hogy, mert ugye azért a budapesti Pride-on ott jelentősen kevesebb ember volt idén, mint tavaly, és meg volt ez a veszélye, hogy eddig is voltak ilyen elemek, de hogy tavaly tényleg elkezdett így ilyen anti-orbánosodni a Pride. És nyilván egyébként ezt lehet egy ilyen visszaesésnek tekinteni, hogy idén sokkal kevesebben voltak, de szerintem igazából tényleg ez a lényeg, hogy az látszik, hogy továbbra is ez az esemény tud ténylegesen ilyen tömegeket megmozgatni. Nyilván az ilyen saját, ilyen konkrét, ilyen hogy mondjam, véleményünknek kedvezve így van a pinglok is meg tud jelenni, szóval szerintem ez egy tök nagy siker, hogy a Pécsen is ugyanúgy idén is meg tudott történni, azért ugyanazt a tömeget el tudta hozni, amit más években is, és hát szerintem innen meg tök jól lehet most már ebben a helyzetben így tovább építkezni ezzel, meg nyilván ez, hogy most már Szegeden is lesz, ez tényleg egy ilyen rohadt nagy lépés, úgyhogy én nagyon örülök neki.
0: Hát még mi?
2: Ugye Pécs Pride közben jött ki a hír, hogy ugye törvényben, nem tudom pontosan, javaslatban fogja foglalni a kormány az azonos neműek örvényfogadási lehetőségeit, akkor nagyon megörült a tömeg, viszont nem az volt, hogy akkor most hogy átment a pécsi tömeg, akkor egy ilyen nagyon vagy nagyon ilyen boldog izé végeztünk hangulatba, hanem akkor mondták tovább, hogy de ez nem elég, hanem ugye töröljék el a 33-as, ugye a transzneműeket érinti, meg hasonló, szóval szerencsére úgy tűnik, hogy ez a Pride-os közeg is nem fog megelégedni egy minimális javulással, hanem ténylegesen a céljaikat meg kell valósítani.
0: Igen, mondjuk azért volt egy fickó ott, aki még ilyen orbános pólóban nyomta.
2: Wow.
0: Igen. Azt hiszem, hogy a első a haza, második a szeretet, a harmadik valami, és csak utána jön Orbán Viktor és a Fidesz. De respekt amúgy neki, meg azért vannak még ilyen utolsó partizánok így Pécs környékén.
1: Igen, amúgy erre kíváncsi vagyok, hogy meddig lesznek még az ilyen... tartozékai ezeknek a megmozdulásoknak az ilyen anti-orbánista, ilyen Orbán Rósz figurák, de igen, ez érdekes. De
0: egyébként
1: én remélem, hogy sokáig egyébként. Szóval nyilván nem szeretném, hogy ők tematizálnák ezeket az eseményeket, de az, hogy néhányan ott vannak, arra szerintem szükség van.
0: Hát meg iszonyatosan vicces.
1: Hát igen, látni. Igen, leginkább emiatt.
0: De amúgy emlékeztet, hogy honnan jöttünk, és mibe megyünk. Na, hát Pécs Pride jó volt, jövőre ottali, gyertek, meg amúgy azt is tök jó volt ezek így hallani, hogy tök sokan először voltak Pride-on, és ráadásul a Pécs Pride-ot választották elsőnek, nagyon barátságos, picike, de nagyon kedves Pride. Igen, hát nyargaljunk is át a következő témánkra, Babér. Bérlők a bérlőkért, Milán.
1: Igen, igen, amit már orba szájba promóztunk esemény a gólyában, az megtörtént, wow. Már múlt időben lehet róla beszélni, az múlt szerdán volt a gólyában, és hát szerintem én egyébként sajnos nem voltam ott, de azt mondanám az alapján, amit tudok, hogy elég sikeres volt, körülbelül 25 ember jelent meg, hogy beszélgessen arról, hogy milyen helyzetben vannak most Magyarországon a bérlők, meg hogy miért nem olyan jó bérlőnek lenni jelenleg Magyarországon, és ezzel mit tudnánk közösen kezdeni. Úgyhogy ja, én bennem ugyanaz az érzés van, amivel azt hiszem a Babérnak a Facebookja is így ezzel a szöveggel posztolta ki, hogy néhány hónapja ez még csak egy ilyen álom volt, vagy egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha lenne egy közösség, ami ezeket a kérdéseket megvitatja, és most meg így ott ült a terembe körülbelül 25 ember, úgyhogy rohadt jó, szerintem ez egy nagyon jó első kezdés, hogy ilyen zászlóbontás ennek, és hát mostantól meg már tényleg az van, hogy eddig az ilyen építkezési szakasza volt ennek a szervezetnek, és most már tényleg aktívan működik, úgyhogy jönni fognak az események az ősz során, ehhez hasonlók is, amik a gólyába történt, de ilyen nagyobb ilyen nyilvános eseményeken is meg fog jelenni a szervezet, például a lakásmeneten, úgyhogy most már nem csak azt mondom nektek, hogy így figyeljétek, hogy mi történik ezzel a szervezettel, vagy hogy így tartsátok a fejetekben, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hanem csatlakozzatok, nézzétek, hogy milyen események vannak, gyertek el ezekre a gyűlésekre, akkor is a bérlők vagytok, de akkor is, hogyha nem vagytok bérlők, csak érdekel titeket ez az egész szervezkedés. Úgyhogy igen, ezt tudom mondani.
0: Yeah! Na, de ez amúgy elég biztató, meg főleg egy nagyon, nagyon jó első ilyen nyilvános belépése így a világban ennek a szervezetnek. Akkor vigyázó szemeiteket és kezeiteket helyezzétek a Babérra, és én a mondó vagyok, hogy lubrikáljuk tovább a kedves hallgatóknak a füleit éppen az Eskimo Lunetsz színén ritmusaival. Ők is fellépnek holnap, képzeljétek el, méghozzá 22:50-től, szóval hogyha ez nagyon megtetszik, akkor gyertek oda, de azért előtte is. Szóval hallgassunk egy kis Eskimo Lunetszt, és utána még jobban bepromózzuk ezt az eseményt, ameddig nem hánytok tőle, egészen addig fogjuk nyomni. Szóval Eskimo Lunetsz Time Chamber Part 2.

0: hello, ez még mindig az Éstimikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora, a Tilos Rádió. Most egy ilyen tengerszemet, egy picike tavat képzelhettetek magatok elé ezzel a számot, ugyanis a Small Lake-et hallottátok az Eskimo Lunestől, akik holnap, azaz 17-én fellépnek a HASZ évnyitóján, a Gólyában, ahova ismételten már negyedszer hívunk benneteket, légy gyertek el, mert nagyon jó lesz, és most már eljutottunk odáig, hogy elmondom a teljes programot, eddig csak izgattalak benneteket, így edzsingeltelek a zenével, de most már az egészet hallhatjátok, és remélem, hogy kielégítő lesz ez a programverzió, amit így most hallottok. Szóval fél öttől kezdődnek a programok, egy nagyon jó kerekasztal beszélgetéssel, amit jó magam meg Milán fogunk tartani. Szerbia lázad, ennek a kerekasztal beszélgetésnek az lesz a téma, hogy mi történt és mi történik Szerbiában. Hallgató aktivistákról fogunk beszélni, a mozgalomról, ködös jövőről, terhelt múltról. Szóval tulajdonképpen össze fogjuk foglalni, hogy miért tartották blokkád alatt az egyetemi hallgatók az egyetemeiket csak nem egy évig, mi történt Újvidéken, azóta mi van, hogy kapcsolódott ehhez a HASZ, szóval ilyen tök érdekes témák, meg amúgy közösen fogunk beszélgetni, szóval csak ajánlani tudom. Ezt követően mi lesz veled magyar felsőoktatás, mi lesz veled mozgalom, kerekasztal beszélgetés a magyar felsőoktatás átalakításáról, esélyeiről és fenyegetéseiről. Itt pedig hatalmas sztárvendégekkel készülünk, akik még kicsit meglepetések, sztárvendégek, mindegy, szóval, hogy ilyen nagyon értelmes emberekkel fog beszélgetni Miklós és Orsi, meg a közönséggel. Szóval ezeket mind nagyon ajánlom, meg közben végig lehet amúgy szita nyomni, meg lesz egy pop-up piercing is Rozi jó voltából. Szóval, hogy így mindent lehet majd ott csinálni, lesz merch, és ha jól tudom, még tombola is tán, de ezt majd még ott a helyszínen kiderül, hogy mit tudunk összedobni, de nagyon király dolgok vannak készülőben, és aztán 8-tól Orlik Noémi és Zsebők Zsombor fognak fellépni, őket követi a Premium Lager, Eskimo Lunetz utánuk, lesz egy évnyitó beszédünk, lesz Internacionálé, Sejami lobogónkat, majd DJ Shoff Ranek következik, és ezzel zárul az este, szóval nagyon jó kis proginak ígérkezik. Gyertek, még egyszer 16.30-tól tudtok jönni a Gólyába, tök ingyen van, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire ingyen van, nagyon ingyen van, teljesen ingyen van, király lesz, és ugyan ez most évnyitó, de amúgy hasszőnap is, 7 éves lett a HASZ nem régen. Szóval majd nosztalgiázhatunk is egyet, Milánom.
1: Bocsánat, semmi. Nem mondok semmit.
0: Nem mondasz semmit? Nem lett 7 éves a HASZ?
1: De, valóban.
0: Jó, mit akartál mondani? Mondjad. Most fegyvert fogok rá, nem látjátok.
1: Azt szerettem volna mondani, hogy gyertek.
0: Gyertek. Na jó, szóval, hogy 7 éves lett a HASZ, mindjárt, nem tudom, iskolába megy, vagy nem, mikor szoktak iskolába menni a gyerekek? Akkor már jó, rég volt az, nem tudom.
1: Visszatartották a nagy csoportban.
0: Abszolút visszatartottak minket a nagy csoportban. Szóval amúgy még zene szempontból Ordik Noémi hatalmas munkásságból is igyekeztem valamit idehozni nektek, meg Ordik Noémi X Zsebő, vagy mi? Zsebők Zsombor, ZZ Zsozsó val közös dolgaiból. Szóval itt egy ilyen eklektikus válogatással fogunk véget vetni ennek az adásnak, meg a nem tudom, az életnek ugyan nem, de majd 2 hét múlva ugye találkozunk, de még mielőtt eljutnánk erre a vészesen közelgő pontra, azelőtt azért tényleg nosztalgiázhatunk, ha gondolod, kedves Milán, arról, hogy mi volt ez a HASZ, nem tudom, ezt így beszéltük adásszünetben, de hogy lehet, hogy nagyobb volt a szemünk, mint a szánk.
1: Nekem nagy a szám még mindig.
0: Na, akkor nyisd ki azt a nagy szádot, és mondjál valamit.
1: Ugye az egész az 2018 őszén kezdődött.
0: Bizonyám.
1: Ez már egyébként azért is érdemes eljönni, mert holnap láthattok egy ilyen hasztörténeti
0: azt el is fejtettem mondani. Zint.
1: Egy hasztörténeti zin kiadványt. amiről minden mocskos titkot megtudhattok a szervezet múltjából. De kis ízelítőként, ugye 2018 őszén kezdődött a történet, amikor beszántották, vagy ez egy kicsit leegyszerűsítő megfogalmazás, hogy beszántották, de mondjuk azt, hogy beszántották a szintén leegyszerűsítő módon gender szaknak hívott képzést az ELTE TATK-n. És ekkor volt ugye ezzel kapcsolatban egy sajnos nem túl kiterjedt tiltakozás, de azért volt egy ilyen infosztrájkos nap, ahol néhányan akkor még főleg tekes arc, de ilyen nem tekes eltések, meg korvinuszosok is elkezdtek egymásra találni. És igazából ez ekkor jött össze az ilyen mag, ami később egy pár hónappal később megalapította a HASZ-t, és itt két ilyen párhuzamos mozgalom volt, amire így rácsatlakozott, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy volt egy ilyen nulladik, és utána egy első ilyen kibontakozó mozgalom. Ugye ez ugyanaz az időszak volt, amikor a CEUS tüntetések is folytak, ugye ennek több hulláma is volt, ez több éven át folyt ilyen különböző szakaszokba, de ekkor is volt egy hulláma, és ekkor volt 2018 november végén, december elején, hogy a Szabad Egyetem nevű CEUS-okból álló, és egyébként kicsit az ilyen sokáig a HASZ testvérszervezeteként működő csoportosulás szervezett egy egyhetes Kossuth térfoglalást, ha erre még valaki emlékszik. Igen.
0: Foci is
1: kitelepültek a Kossuth térre. Foci is volt, igen. Kitelepültek a Kossuth térre egy hétre sátrakkal, és nagyon cool programok voltak, és ennek a programsorozatnak az egyik estéjén, ha minden igaz, ez Mikinek kéne itt lennie, de ha minden igaz, 2018. december 2-án volt, hogy ez a kis, vagy hát nem is olyan kis, azt hiszem, egy ilyen 30-40 fős csoportja az egyetemistáknak úgy döntött, hogy megalapítja a HASZ-t, mert hogy szeretne egy olyan ilyen alulról szerveződő, bázisdemokratikus, ilyen egyetemeken átívelő hallgatói szakszervezetet, aminek az ilyen vezérelve az a munkásdiák, vagy diákmunkás szolidaritás.
0: Ezt azóta apropriálta egy másik szervezet, akiről nem vagyok hajlandó beszélni.
1: Igen.
0: Igen.
1: És viszont ugye ez ugyanaz a pillanat volt, tehát itt csúsznak össze ezek az ilyen tüntetési hullámok, meg ilyen fellángolások, hogy ugyanakkor volt a rabszolgatörvény ellenes tüntetések is. Úgyhogy ez pont az ilyen megfelelő pillanat volt arra, hogy ez a csapat így megpróbálja a gyakorlatba helyezni ezt a munkás-diák szolidaritás dolgot. És hát akkor így 18 decemberében, 19 januárjában volt az első ilyen hullám, ahol a HASZ így megmutatta magát, meg összekovácsoltak ezek az emberek, tényleg ezeken a tüntetéseken is már így molinókkal megjelentek, sőt volt olyan tüntetés is a rabszolgatörvény ellen, ahol a Terész körúton gyakorlatilag a diákblokknak, tehát a Szabad Egyetemnek és a HASZ-nak a vezetésével vonultak végig az emberek, és volt egy ilyen nagyon, amire sajnos akkor még nem voltam itt, egy pár hónappal később jöttem a képbe, 19 elején, de volt egy ilyen pillanat, amire azok, akik akkor ott voltak, így mindig nagyon szépen emlékeztek rá, hogy valamelyik ilyen rabszolgatörvény ellenes tüntetésnél a HASZ szervezett egy külön eseményt a Vértanúk terére, ahol TGM, meg még egyéb ilyen fiatal aktivisták szólaltak fel, és akkor utána vonultak közösen ez a diákblokk, hogy csatlakozzon az ilyen dolgozó tömegekhez a tüntetésben. Úgyhogy azt hiszem ez az, ami így meghatározta, meg így megadta az alaphangját a HASZ-nak, hogy utána így 2019 elején így elkezdjen építkezni, meg elkezdjen fórumokat szervezni a különböző egyetemeken.
0: Így. De még arra is maradt idő 2019-ben, hogy az edukáció kiállításon egy csodálatos akciót szerveznek, ami most hallgasson be ilyen kísérleti jelleggel.
2: Jó reggelt kívánunk, kezdetfelesztes államtitkár asszony!
3: Magyar fiatalok vagyunk!
2: Magyar fiatalok vagyunk!
3: Nagyon elegünk van abból!
2: És nagyon elegünk van abból!
3: Hogy folyamatosan kibasztok velünk!
1: Ajaj.
0: Kimok hozzájuk fiatalok. Na igen, szóval ezt így képzeljétek el, és amúgy van emlékszem egy nagyon jó videó erről, beírjátok, hogy a hallgatói szakszervezet akciója az edukáció kiállításon, C-vel edukáció kiállításon. Szóval ilyen vad dolgok történtek 19-ben, de 20-ban még vadabb dolgok történtek, mert eljött a... Az már Covid?
1: A Covid. Eljött a Covid. Koronavírus megérkezett közénk.
0: Igen.
1: És hát ugye szintén olyan, hogy azt mondom, hogy aki emlékszik még, hogy akkor ugye kiürítették a kollégiumokat. Én nem tudom, hogy nektek mi volt én a egyetem első évében voltam, az egyetem második fél évében. Egy 7 négyzetméteres fűtetlen cselédszobában éltem a Népszínház utcában, és akkor kezdtek el szivárogni a hírek arról, hogy nem tudom, emlékeztek-e, hogy ilyen hírek voltak, hogy majd lezárják Budapestet, és hogy meg lesz tiltva az, hogy valaki Budapestről vidékre, vagy vidékről Budapestre utazzon. Nem tudom, nektek vissza tudtok emlékezni, hogy mi volt a vibe ekkor, mikor így már az volt, hogy még nem ütött be a Covid, de már így terjedtek az ilyen rémhírek, hogy mi lesz itt, hogy akkor mi volt bennetek?
0: Nekem arról a rémhíres időszakról annyira nincs, de amikor már így lezárások voltak, este arról vannak. De akkor beragadom a lehetőséget előbb, Gábor, Zsombor. Hát, Zsombor is itt van amúgy, csak még nem mondott semmit.
4: Hát ugye én gimi elsőjében voltam, amikor a Covid kezdődött Fehérváron, akkor kerültem egy kollégium, meg minden, és miért csak mémeltük, hogy haha, denevért tesznek a kínaiak, és akkor így és így halálra fogunk halni emiatt. Mi nem gondoltuk komolyan, és akkor így hirtelen így egyszer csak így nem kellett menni koliba, meg suliba, és akkor így meglepődtünk, örültünk, mert akkor nagyon ilyen Minecraftos időszakban voltunk, szóval tök jól tudtunk Minecraftozgatni.
0: Blokszhozni.
4: Annyira fiatalok nem vagyunk. Vagy nem vagyok. De ugye, szóval nálunk így ez volt főként. Az időszak, ez okés volt, az tök szuper volt, így otthon lenni, meg minden. Utána volt a második ilyen covidos ciklus, mert akkor kitalálták nálunk a gimiben, hogy a minden órát meg kell tartani. Tehát így reggel 8-tól este, vagy délután 4-ig ott kellett ülni a gép előtt, ami azért nem volt valami kellemes élmény. És ugyanúgy adták fel a házikat, tehát, hogy egyik napra a másikra volt olyan, hogy kellett nem tudom mennyi izét bemagolni, német iragozást, úgyhogy az sem volt valami kellemes, de amúgy így nagyjából ennyi maradt meg nekem őszintén.
5: Zsombor, te minket voltál?
6: Sziasztok, Zsombor vagyok, most szólalok ma meg először, mert eddig megúsztam, de most már berángattak a többiek, nem lehet megúszni soha.
0: Csöndbe rajzolgatott, mint egy rossz kisfiú az iskolában a hátsó sorban, most így felszólítottunk.
6: Van. Hát tanári munka kikészítés, átmegyek tőle diákba, ez van. Okay. Akkor, amikor Covid volt, akkor én éppen egy iskolában dolgoztam ilyen eredjes munkatársként, eredj ide, eredj oda. és azt a feladatot kaptam, amikor megjött a lezárás, hogy az igazgató kitalálta, hogy a távoktatás valósuljon meg úgy, hogy e-mailezik mindenki. És nekem az volt a feladatom, hogy ilyen leveleket kellett továbbítanom, hogy legyen másolat mindenkinél, meg mit tudom én mi. Ne kérdezzétek, hogy miért kellett minden levélnek átfutnia rajtam, de át kellett futnia minden levélnek, és továbbítanom kellett minden egyes vackot. Néha még rossz helyre is küldtem levelet, az vicces volt. Semmilyen értelme nem volt a dolognak. Csináltam statisztikákat, látszott, hogy mindenki abba hagyta az egésznek a csinálását, ahogy a lezárás elkezdődött hosszabbodni, hogy az első lezárás az olyan egy hónap hosszú volt, és már senkit nem érdekelt az egész, akkor volt ugye a vasalódeszkás tanár is, meg mit tudom én mi. Vagy nem akkor volt? Azt hiszem akkor volt.
0: Már azt sem tudom, hogy miről beszélsz.
6: Hát ez az volt, amikor távoktatásban tanított tesit, és akkor így vasalódeszkára fölpattant, és úgy mutatta meg, hogy kell úszni.
0: Crazy.
7: Ezt nem tudtam. Ez ilyen. Nekem erre,
1: Igen, nekem erre, hogy vasalódeszkás, valakinek már a Seres Mária jut eszembe, de az máskor volt. Ez még korábban volt.
0: Ja.
6: Szóval nekem ezek hogy nagyjából az emlékeim, meg volt itt már minden. De. Minden esetre konteók, meg ilyen marhaságokban nem futottam bele a húsvér életben, de az interneten sikerült belefutnom ilyen random emberkébe még februárban, vagy januárban, már nem emlékszem mikor, aki már akkor azt ordibálta, hogy mind meghalunk!
0: És milyen igaza volt?
1: Igen, és milyen igaza volt. Egyébként Nálunk az volt, hogy de ezt egy csomó embert hallottam, hogy nálunk is volt egy ember, aki azt mondta, hogy neki van valami ismerőse, aki annál a cégnél dolgozik, ahol nyomtatják ezeket a kék kormányzati plakátokat. És ő volt az, aki mindig mondta, hogy már nyomják azokat a plakátokat, amikre az van írva, hogy Budapest lekaranténozzák. És egyébként innen jött. De hogy igen, szóval sokféle élethelyzetekben voltunk, viszont az egyetemi kollégisták akkor épp abban az élethelyzetben voltak, hogy egy pár nap ilyen tökölés után mindannyiukat hazaküldték, arra való tekintet nélkül, hogy van-e hova menniük, és ekkor volt a hasznak egy ilyen nagyobb akció, ez a szolidáris lakhatás akció, ahol az volt a célunk, hogy egyszerűen összekössük azokat a kollégistákat, akiknek nincs hova mennie, olyan emberekkel, akik szívesen befogadnák őket bármennyi időre, hogy segítsék ezzel őket. És hát ez tényleg ez azóta már nem létező Skanzen nevű kocsmában állt fel az ilyen válságstáb a Rádai utca sarkánál, és innen fónben keltünk, töltöttük a Excel-es táblázatokat, kötöttük össze az embereket, próbáltuk eljuttatni azokhoz ennek a létezését, akik ezzel kellett. És azt kell mondjam, hogy nyilván itt rengeteg emberről beszélünk, szóval lehet mondani, hogy ez egy csepp a tengerben, de azért, ha jól emlékszem, akkor körülbelül 200 ember volt, akinek valamilyen...
8: Így.
1: Igen, akinek foglalkoztunk az ügyével, és legalább összekötöttük őket olyan emberekkel, akik nyitottnak mutatkoztak arra, hogy befogadják őket. Úgyhogy igen, azt hiszem, ilyenkor, ez ilyenkor egy tényleg egy nagy segítség volt, mert voltak olyan emberek, akik nagyon különböző élethelyzetekbe jöttek, de ez akkor tényleg egy ilyen fontos erőfeszítés volt, úgyhogy azt hiszem, ez azóta is az egyik olyan dolog, amire a HASZ így a legbüszkébb, meg legtöbbet emlegetjük, hogy ez volt.
0: És szerintem ez egy elég jó projekt volt. Aztán meg bam, messzefe. Vagy hát ez így megtörtént.
1: Igen. Hát ugye utána igen pár hónapra rá berobbant az SFE.
0: De visszamehetünk még kicsit, hogyha büszkélkedni akarunk ezzel, hogy diákoknak
1: helyett. Nem, szerintem büszkélkedtünk eleget. Nekem egy ilyen kis személyes élmény, hogy emlékszem, hogy ilyenkor ilyen ügyeleteket vállaltunk, és emlékszem, hogy tanulás helyett a ágyamon ülve töltögettem az Excel táblázatokat, meg hívtam az embereket, ez így eléggé megmaradt bennem ilyen emlékként. De részemről ugorhatunk, bár igen, lehetne még dicsekedni, meg nyalakodni.
0: Igen, ezt nem látjátok, de hogy ezeken az ilyen nosztalgia hullámokon egy könnyes szemekkel, nem tudom, igen. Ilyen messziségbe bámulva. Szóval, hogy 7 év, az véletlen sok idő, meg sok minden történt.
1: Igen, lassan 8.
0: Jézusom. Na, de hogy 8 év a mozgalomban, 8 év a mozgalomért, SFE. Itt nem tudom, így igazából, hogy a háttérmunkát vállaltunk, meg egyszer egy barnén kiállt a színpadra beszélni, meg utána elment az ATV-be, az amúgy vicces volt.
1: Igen, a stúdióba és a színpadra is kiállt.
0: Igen, nagyon kiállt, és ezt a mai napig egy ideig az volt a profilképe Facebookon, hogy ő áll a színpadon. Szóval, hogy ilyen vicces dolgok történtek, de amúgy inkább ilyen háttérmunkát csinált ott ahhoz.
1: Hát igen, viszont abban elég keményen, néhányan elég keményen részt vettek.
0: Hát a tüntetések azok
1: ugye ez két fronton folyt, ugye az egyik az a konkrétan az SFE-seknek a segítése ezeknek a dolgoknak a megszervezésében, a másik pedig ugye ezt a hullámot meglovagolva így a szervezkedés megindítása más egyetemeken. Itt a mi részünkről az ELTE BTK volt, ez az ilyen
0: igen.
1: Kulcspont, ahol 2020 szeptemberében indultak meg ilyen fórumsorozatok, ahol több is volt, de az egyiken emlékszem, hogy körülbelül ilyen 110-120-an jelentek meg a Trefort kertben. Úgyhogy igen, ez tényleg egy ilyen elég ilyen varázslatos pillanat volt. Emlékszem még egy alkalomra, amikor az Aurora nagy termében voltunk szintén így elég tömötten. Úgyhogy igen, kár, hogy azért nyilván voltak sikerei, de hogy összességében így az ilyen tágabb, ilyen nagy céljában végül is elbukott ez a hullám. De
0: igen, de potens helyzet volt.
1: Igen.
0: Igen, de nem csak ez a csodálatos dolog történt Hasszal akkor, vagy velünk, hanem meg lett az első hivatalos irodánk, az szép emlékű Bauer Sándor utca, ami igen. Ott van a Népszínház utcánál.
1: Hát a Teleki térnél nyílik a Népszínház utcából, és a Mátyás térbe fut bele, igen, ott volt egy ilyen, hát kb. Egy ilyen 20-valahány, max. 30 négyzetméteres egy helységből és egy apró
0: árnyékszégből álló.
1: Lehet, de egyébként ami ki volt írva rá ilyen cégér, az ilyen villamossági üzlet volt kiírva. De igen, emlékszem, nagyon, nagyon nehéz volt néha az ilyen fémredőnyt lezárni normálisan. És ugye azt a kulisszatitkot lehet elárulni, hogy ez két szervezetnek volt a közös első irodája. És a másik szóval a szikra volt. Most akartam valami hülyeséget.
0: A villamossági, amúgy nagyon adekvát, mert hogy tudod, hogy villamosság szikra.
1: De amúgy... igen, sőt, egyébként azt hiszem, amikor megtörtént az odaköltözés, akkor még ők nem is voltak szikra, hanem talán akkor még Szabad Budapest voltak.
0: Wow.
1: És utána nem sokkal lett meg a szikra név. Aminek ugye, ha nagyon csámcsogni akarunk ilyen dolgokon, akkor az alternatívája az előre lett volna, de végül a szikra lett.
0: Amúgy, amint mondtad, hogy ez egy ilyen villamossági szaküzlet volt, annó így beugrotta, hogy így nem nevezném magunkat szélső baloldal, de hogy a szélsőségek, mint a szélsőbb, nagyon vonzódnak a villamossághoz. Vagy tudod, volt a Tahitót faluban az a, amikor SS zászlót kilógattak, és azt mondták, hogy ők csak villanyszerelők.
1: 44 éves villanyszerelő.
0: Igen. Bocsánat, csak ez így eszembe jutott, és ezt valahogy integrálni akartam.
1: Múltkor, azt hiszem, azt a múltkori adásban még nem említettem, de szóljátok rám, ha igen, hogy most Franciaországban a Le Pen pártjának, a Front Nationalnak négy ilyen biztonsági emberét, hát valamiért bíróságon voltak, most nem tudom pontosan mi volt a sztori, de feltette a bíró a kérdést az egyiküknek, hogy esetleg meg tudná magyarázni, hogy a telefonjának a PIN kódja miért 1488. És erre az volt a nemes egyszerű magyarázat a emberünknek, hogy mert 88 az kétszer a cipőméretem, ami 44-es. És valóban 44-es lába volt a tagnak, úgyhogy...
0: Csékszáot.
1: Igen, igen. A 14 részt azt nem magyarázza meg, de...
0: Kedvenc számom. Hát amúgy kb. 21-ig jutottunk, akkor minden az elképzelhető, mert 15 percünk van az adásban.
1: Ez elképzelhető. Szerintem azért nem kell mindenem végigmenni, erre lesz holnap ez a zin. Ez kicsit így meg lebegtettük.
0: A HASZ első pár évét, első két évét.
1: Igen, igen. Hát pont a kezdeteket.
0: Igen. De hogy fura is belegondolni, hogy mint szervezet azért nagyon sok ilyen kis dolgot túléltünk itt a, nem tudom, mindenféle civil szervezetek, még nem civil szervezetek között mindent láttunk, ahogy körülöttünk változik a világ, de a HASZ az ugyanaz marad. Amúgy nem, nyilván mi is a korral megyünk, fiatalodunk, változunk,
1: van, aki egy okos ember, hogy változnak az idők, velük változok én is.
0: Igen, szóval változzunk együtt, átpartiálottá a gólyában holnap 16:30-tól, fúzionáljuk egymás magját, meg ilyen hasonló.
1: Igen, kerüljenek nedvek.
0: Nedvek, nedvekkel együtt összekeverednek, vérünk egyé válik, és nagyon jó lesz. Szóval legközelebb két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Nem tudom még mivel készülünk, de két hét alatt csak történik valami, amiről lehet beszélni. És így elköszönésül Ordik Noémi hatalmas munkásságából szemezgetünk majd. Waiting Room-tól fogtok hallani két számot, illetve Zsebők Zsombor, Ordik Noémi, meg plusz valaki, akinek most nem tudom a nevét, trió. De hogy az is nagyon jó. Mert hogy a harmadik ember is, csak bocsánat, elnézést kérek tőle, nem tudom, hogy hívják. Na, szóval, hogy ezek voltunk mi, utánunk következik a Csodálatos Mandarin című parádés műsor, hallgassátok azt is szeretettel. Puszipá, sziasztok, köszönjük, hogy hallgattatok, holnap a gólyában Tali 16:30-tól, HASZ évnyitó, gyertek, Eskimo Lunes Premium Lager, Ordik Noémi, Zsebők Zsombor, Safranek, lesz piercingedés is. Köszi. Sziasztok.
1: Sziasztok.
4: Sziasztok.
8: Sziasztok.

0: Na, csak még annyival úgy érzem, hogy tartozok, hogy Zsebők Zsombort, Orlik Noémit, és na, várjatok, valami Kozma Timont hallottátok. Szóval további jó tiltakozást, utána a Csodálatos Mandarin következik, ez pedig az Éstimikben vagytok volt, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Szevasztok, gyorsan, na szóval, hírek, sziasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Júliusban egy alpesi hegyi vezető 2955 méter magasságban hátizsákot talált a tiroli Zuchtalferner gletscheren. A havas batyúból előkerült tárgyak, jégcsákány, fényképezőgép, síp és egy viharvert mappa első pillantása az 1950-es vagy 60-as évekre utaltak. A balesetet szimatoló osztrák rendőrök nagy nehezen kisilabizálták a tulajdonos nevét, sikerült is fölkutatni. A 86 éves bajor férfi egészsége már nem engedte, hogy személyesen utazzék Tirolba. A barátaival túrázott 1963. augusztus 4-én, amikor gletscher szakadékba esett. Máháját eldobta, hogy az ne húzza le. A férfit társai pruszik hurkos kötéllel emelték ki a hasadékból. A túrazsákot fia vehette át augusztus 25-én, 63 évvel, az eset után. Újságolta a HVG. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető poszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozanni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjú borítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjóval, az menő, keep it wool, ismertette a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.

交谈，在鸿沟中遥将划船，烟雨蹒跚，姿态涣散，谈论祖国，谈论战火他山。

0: 想过什么时候死吗？
1: 是挣脱还是守着注定的？
2: 他刚才是真的想自杀。

宋134年，苏轼被贬惠州，对当地的荔枝赞不绝口，日啖荔枝300颗，不辞常作岭南人。后世更有买。

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Parti Nagy Lajos, a felfuvalkodott csibe.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hékám, torponnyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se mondta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibe húst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én!
0: Mondta a róka.
2: Mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő meg se rezzent.
1: Anyát ne sirasson,
0: rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentette, csak úgy ropogott. Később egy toportyán farkassal találkozott, még később egy bagollyal, de azokkal is támadt valami veszekedése, és azokat is elrekkentette a bendőjébe. Ahogy Lisboa városába ért, hol a király lakott, fölszállt a híres villamosra, utazgatott, nézelődött szúrós szemmel, egyszer csak jött a kalauz, kérte a jegyet. Eltátotta a száját a csibe, hogy ki ez és mit akar, s azzal a mozdulattal be is kapta szegény kalauzt, de posztóstul, likasztóstul. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a sisakos fejét a tengerész katona, de nagy szerencséjére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihandal átadta az erszényt a királynak. A király erőst meg volt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márisom, hol a bugyellárisom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a bugyelláris ben volt a kincstárban, hét lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt, ideges is. Felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infánsércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP-pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozott.
1: Kikiriki, kikiriki, márisom, hol a bugyalárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. De ott is csak mondta a magáé.
1: Kiriké, Márisom! Hol a bugyalár? ízlésem!
0: Mivel nem volt fogalatja, kieresztette a farkast. Az pedig mind megette a lovakat, az egész királyi ménest. Kantáros úr. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felesett tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta magáét.
1: Kikiriké, várisom, alapbudjen, lárisom! Kikiriké, várisom, alapbudjen, lárisom!
0: Elébb bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot a zuzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett. Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá, egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy peckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

0: Podonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólná, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el. Mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tetszettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
2: Ó, te szegény, hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj, talán nem is baj.
2: Hogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békésen itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Hát elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban, Brek, mindez úgy szólván kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Brek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgyis pacsik az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
2: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
0: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
1: Jó társaság! A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, hogyan? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni és táncolni, viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
2: Csak nem.
1: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a leges, legszebb szája az egész környéken. Nem valami jogos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
2: Sosem fogsz visszaváltozni.
1: Talán majd a gyermekeim. Tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
0: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi mindenre elszánt király kisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül errefelé egy békát, icipici aranykoronával a fején?
2: Nem bizony.
0: Rázta a fejét Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllentett.

0: Jó éjszakát, kedves gyerekek és felnőttek! Holnap este újra találkozunk.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküz hazai felbukkanása, az Alburnus száva a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékeszöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták, számol be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék.

0: Tisza örvényen, a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák, a szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Hello, hello! Na, csekkoljuk le, hogy egy
1: Nézzük.
0: jó mikrofont toltam-e be, vagy
1: Kapcsolatban.
0: sem. Na,
1: Lehetséges ezt így hallani?
0: nem egyébként, várjál csak. Na, mindenkinek akkor nagy üdvözlet, itt vagyunk a Tilos Rádiónak a stúdiójába, és én is elkezdek belebeszélni ebbe a mikrofonba, ugye kezdeti
1: Nézzük.
0: problémákat megoldjuk, tehát te még mindig nem szólsz
1: Csak én nem
0: igazából.
1: szólok. Én
0: Ha.
1: csak az élő hangomat
0: Na
1: hallom.
0: most belebeszélsz?
1: Na, most a
0: Nem,
1: kezdetben
0: nem.
1: kicsit. És most beszélek, és még beszélek.
0: Jó.
1: Azért beszélek, hogy
0: Na,
1: beszéljek.
0: végre.
1: Ott volt.
0: Na, királyság.
1: Na,
0: Jó, picit
1: sziasztok.
0: sötét van, úgyhogy ez én is egy picit sötét vagyok most, de itt sötét is van.
1: Csatlakozom.
0: Na, szóval, ez itt a Dafke, Walter Ricsi és Schönberger Ádám a stúdióban.
1: Sziasztok!
0: Eszter szegény beteg, innen is jobbulást kívánok.
1: Jobbulást!
0: Na, hát, itt most amúgy is volt egy ilyen levelezés, hogyha ilyen kulisszatitkokat lehet elmondani, hogy így ne legyünk, mert nem mi, de hogy így alapvetően a Tilosnak ez a ne menjen el semmiképpen se ebbe a kereskedelmi rádiós hangnembe, úgyhogy most itt direkt bénázunk igazából.
1: Tudod, ilyen ember közelibbé válik
0: Igen,
1: minden,
0: így
1: nem?
0: van, igen. Mutasd az esendőséged.
1: Úgy, úgy.
0: Na, hát igen, és ez is valamennyire a téma egyébként, mert most azt beszéltük a Ricsivel, vagy én mondtam szegény Ricsinek, aztán nem tudom, hogy
1: Az nem vagyok az olyan szegény.
0: Elfogadta, hogy hát azért, mert nem tudom, valahogy én ezt így kitaláltam, de végülis belementél, hogy van ez a, ugye ez egy zsidó műsor így szegről végről, és hogy így alapvetően van ez a helyzet, hogy így most vannak az úgynevezett őszi nagyünnepek, és gondoltam, hogy így beszéljünk erről. Igazából a zsidóságon belül van egy pár ünnep egyébként, amik emlékeztetnek a keresztény ünnepekre, tehát mit tudom én, van a Pészák, az emlékeztet a húsvétra, meg a nem tudom én micsoda, Sávuot, a pünkösdre, nem tudom, hogy szukott az mire, de mondjuk a izére talán, nem tudom mire, Halloween-re, nagyon csak fogalmam sincs, mindegy, de hogy minden szent, nem tudom. De minden
1: meg,
0: eset,
1: ugye a Hanuka, a karácsony.
0: Haruka, a karácsony, igen, ezek a vonalak. Hát ez a dolog, ami a Jom Kipur, meg a Rosh Hashana, tehát amik most vannak, azok úgy nem nagyon emlékeztetnek semmire, szóval, mármint a keresztény ünnepekre nem, egyébként van egy-két vallás, aminek az ünnepére emlékeztetnek, vagy hasonló dolog, de mindesetre a Rosh Hashana és a Jom Kippur az abból a szempontból egy ilyen izgalmas dolog, hogy ennek nincs semmi köze az alapvetően ilyen mezőgazdasági cuccokhoz, mert tehát ez a úgynevezett három zarándok ünnep, ez a Szukott, meg a Pészák meg a Sávolt, azok mind ilyen dolgok. Na mindesetre most így lejöve erről a szakmai részről. Szóval ezek olyan ünnepek igazából, alapvetően zsidó új évnek hívják, nagyon-nagyon egyértelműen.
1: Hát egyike a négy új évnek.
0: Egyik a négy új évnek, így van, mert van a, ez hogy van? Hogy van,
1: hát, várjunk, van az állatok új éve, az a valami behemot, aztán van ugye a Tubisvát.
0: Fák, igen.
1: Fák új éve, a növények új éve. Szóval hogy van? Hogy van a királyok?
0: Királyoké, igen.
1: És van Rosh Hashana.
0: Igen.
1: Ami meg az új év.
0: Igen. Igen, igen, igen. És akkor ezek így kivannak osztva, és akkor így van, és ez a Rosh Hashana, ez az év feje névre hallgat. Érdekes egyébként, mert hogy azt lehet tudni, hogy a bibliai korban, tehát eredetileg az új évet azt a Nisan 1-jel számolták, tehát abból annak a hónapnak az első napján, amiben egyébként a Pészák van, tehát az egy ilyen tavaszi időszakban indult ott egyébként, és ugye az is fontos, hogy a zsidó időszámítás az szerint nem 2026, hanem 5787, ami egyébként hát ugye valójában sok mindenre nem emlékezt, mert mint hogy arra emlékeztet ugye a hagyomány szerint, hogy akkor teremtette Isten a világot 5787 évvel ezelőtt, ami egy ilyen viszonylag...
1: Ami már elég jó matekja van.
0: Viszonylag érdekes. De hogy inkább nem, vagy valahogy inkább arra emlékeztet, hogy maga az idő fogalmunk az mennyire alapvetően emberi, és hogy igazából uh-huh. csak az, hogy kell valami fogodzót találjunk az univerzumban, és akkor, vagy nem egyet, hanem sokat, és igen. akkor ez az egyik, nem? De valójában.
1: Mert... Hiszen az idő emberi találmány, ugye.
0: Igen, tehát most az, hogy napok vannak, meg és ebből a szempontból meg illeszkedik a teremtéshez, ami meg ugye 7 nap, tehát ott van, elindul ez, hogy akkor első nap, második nap, harmadik, megteremtik a hetet, és akkor ez a teremtés, tehát hogy maga ez az időfogalomnak valamennyire a bevezetése, és akkor a Rosh Hashanah is, mint ilyen, ugye alapvetően az idő és a vége, tehát a végtelenség és a végesség közötti különbséget is jelenti abban az értelemben, hogy ugye ennek az ünnepnek tulajdonítják azt a jelentőséget, vagy tulajdonítjuk, vagy nem tudom, én is egyébként bizonyos értelemben, hogy a, bár nem úgy, ahogy most így el fogom mondani, szóval is inkább most hagyományos magyarázat szerint, hogy hát ugye az Isten megteremtette a világot, és mint a világ teremtője, uralkodik a világon, tehát és ő dönti el azt, hogy ki marad életben a következő évben, kinek milyen éve lesz, és a többi, és a többi, és akkor beírja egy ilyen nagy könyvben. Tehát ez egész ilyen, van igen. egy ilyen antropomorf magyarázata, ez az egész sztori, ez így nem található meg a Bibliában, tehát hogy ez már egy későbbi magyarázat, de hát nyilván, és maga az ünnep is egyébként nagy valószínűséggel egyébként egy ilyen viszonylag, tehát a többi ünnepez később, egy ilyen később betoldott, kitalált valami, ami már inkább a na mindegy, ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy már inkább a népé válás, amikor szakaszában van, tehát amikor a zsidóságra egyáltalán, mint zsidóság el lehet kezdeni uh-huh. beszélni, mert addig előtte azért nagyon sokféle képpen vitatható az, hogy mit hívunk zsidóságnak, uh-huh. de ebbe most lehet, hogy meg érdemes később bemenni. Már csak amiatt is, mert hogy most a Neshama TV, aki nem adta le a... Felvette, de nem adta le
1: a
0: Girasznak a interjúját, amit egyébként a Girasz nem kommentált. Most nem mondott, hogy megnézem egyébként a Facebook oldalát, és én is hát a semmi.
1: Nem mondott semmit.
0: Aha.
1: Pedig elvileg hogy fel lett véve a felvétel.
0: Hogy ő maga felvette.
1: Igen, és hogy megvan az egész, nem tudom, azt hiszem, 2 órányi
0: igen,
1: anyag.
0: Még 1 óra, és még ott maradtak 1 órát. Szóval ahhoz képest egyébként aztán, na mindegy, a Szalai Kálmán, az, aki az interjút készítette, utána egy meggondolt,
1: átgondolt. Azt hittem, hogy a Megyeri Onetán lesz személyesen.
0: Hát kár. A szegény más csinál. Nem, ő a Neokon. Na, és hogy ő a Neokon csinálja, és hogy azt mondta, hogy volt, hogy Kálmán azt mondta, hogy hát ez egy teljesen átgondolt szerkesztőségi döntés, mert hogy igazából nem is tudom miért, mert olyan dolgokat mondott a Girasz, amit hát nem lehet adásba adni, de akkor miért kérdezgette 2 órán keresztül, tudod?
1: Igen. Meg már bocsánat, de mint hogyha nem ismernénk egymást, hogy akkor miért mire hívta számított? Be egyáltalán?
0: Tehát, igen. Mondani, én is így ezek gondolkodtam. Hát, hogy olyan, amire nem számított. És akkor...
1: Igen.
0: Na és na mindegy, és
1: amit ide
0: citáltam, az, hogy így nem tudom, hogy ez így történt, ez nem hiszem, hogy így történt volna, hiszen a Girasz azt hiszem, hogy magát zsidónak vallja az alapvető.
1: Identitás egyértelműen.
0: Na igen. Na, most értem, hogy ezt mások megkérdőjelezik, attól függetlenül, hogy én sem értek egyet azért nagyon sok mindennel, amit ő mond, de mondjuk én nem kérdőjelezem meg azt, hogy ő zsidó lenne, de ehhez képest egyébként ehhez képest viszont állítólag ő megkérdezte azt, hogy léteznek-e egyáltalán zsidók, ami elég furcsa. Tehát ez volt az egyik magyarázat, ami miatt nem adta le, én ezt így elolvastam.
1: Igen.
0: Aha.
1: Mi, hogy a Girasz hát,
0: ezt mondta, hogy ő ezt azt a kérdést. Vagy vázi, nem is tudom, valamilyen célzás arra, hogy hát valójában nem is léteznek zsidók. Ami abból a szempontból engem így nagyon meglepne, hogy hiszen ő folyamatosan most is, amit
1: is ott
0: láttam,
1: az a saját zsidó identitáson megkérdőjelezése, igen.
0: Na mindegy, szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és akkor emiatt egyébként csak annál jutott eszembe, hogy van ez, hogy
1: nem írták őt be az életkönyvébe.
0: Hát vagy nem írták be az
1: életkönyvébe.
0: Vagy nem, lehet, hogy nem, lehet, hogy az életkönyvébe beírták, csak mit tudom én. Tehát ugye eleve, ugye alapvetően, na mindez, csak azért hoztam elő őt, mert milyen érdekes, hogy zsidóságnak a megkérdőjelezése, meg egyáltalán egyébként az, hogy ez az ünnep, ez nagyon sok tekintetben nem Mint ahogy egyébként szerintem a legtöbb zsidó ünnep, de ez végképp, ugye nem egy zsidó ünnep, ez egy univerzális dolog, mert az ember, hogyha az ember teremtéséhez mérjük ezt az ünnepet, már mint a Rosh Hashanát és a világ teremtéséhez, akkor valójában ugye ez egy teljesen univerzális ünnepnek kell, hogy legyen, nem?
1: Igen.
0: Ez nem zsidó ünnep ebből a szempontból.
1: Mármint az új, most az új évségére gondolsz?
0: Hát a Rosh Hashanah, hogy ugye az a mondás, hogy ez a világ teremtésének az évfordulója, hogy 5000, igen, és az egész világot teremtették meg magyarul, akkor az egész dolog, hogy az emberek így jó és rossz, és mit tudom, ilyen könyvbe, olyan könyvbe kerülnek be, az mindenkire vonatkozik, igen. És nem csak a zsidókra.
1: Igen.
0: Ami, hát most...
1: Ami ilyen szempontból megvan, elképzelhető, hogy nem ugyanebben az ilyen alkategória rendszerben, de ugyanígy megvan más vallásokban is. Csak nem úgy, hogy akkor azzal életkönyvébe kerülünk be, meg nem édes almát eszünk, meg nem tudom én mi, hanem csak simán az, hogy elválasztani jót a gonosztól.
0: Ja, persze, igen. Most mire gondolsz, melyikre például a... tudom én, a jót, a gonosztól. Ja, hogy
1: hát
0: a...
1: ér jót, rossz, vagy szóval, hogy így kikerül be, kikerül. Ja, igen. Aha. Ez a dualitásnak a bevezetése, az már nagyjából elképzelhető, hogy a zsidó vallás előkerülésével, vagy a hitvilág előkerülésével kerül elő.
0: Nem, hát ez a dualitás... alapvetően nem egy duális vallás. Volt egy csomó, mit tudom én, az zoroasztriánus például, az egy ilyen jó-rossz, meg ördög angyal, meg aztán később a kereszténység is, hogy ebbe az irányba mozdult el, vagy egyébként az iszlám is egy nagy részében ott is van egy ilyen
1: ezt pokor. Tedd, ezt ne tedd. És aztán utána ki van, nem tudom én, ki van jelölve így a távolban, hogy van egy ilyen, hogyha ezt teszed, amit a vallás jónak ítél, akkor a jó vég kifejletbe mész, hogyha pedig a rossz, akkor meg lefele.
0: Igen. Ja, hát igen. És hogy szóval, hogy ez mind összefügg egyébként az idővel, valahogy így még ott kezdtem el, hogy valójában az időszámítás, meg az, hogy ez egy ilyen emberi dolog, az, hogy az ember ugye ráeszmél, az egyetlen, ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy van egy ilyen, nem is tudom, hogy hol olvastam, de nemrég olvastam, úgyhogy lehet, hogy miközben mondom, el lesz eszembe fog jutni, hogy van ez az élet fájáról való, tehát hogy amikor megtiltja az Isten, hogy akkor van két fa a Éden kertjében, és a egyik fa az a tudás fája, a másik meg az örök életnek a fája, és akkor az ember a tudás fájáról eszik,
1: igen.
0: Amivel megtudja, hogy nem örök életű.
1: Igen.
0: És hogy... és semmi, csak hogy eszembe jut az, hogy ja, és hogy igazából mi vagyunk, és innentől kezdve ez az, ami addig igazából az ember állat, és egyike, mit tudom én, a többieknek, tehát nincs különbség ember és állat között ebben az értelemben, és
1: igen.
0: Az választja el igazából, és azért kell kimennie az édenkertből valójában, mert hogy rájön arra, hogy az ő élete az
1: véges.
0: Az véges. Míg az állatok ezt nem tudják. És hogy ez a titok, amit nem tudom, amit az Isten nem akarta, hogy megtudjunk, tehát maga ez az idő számítás, tehát az, hogy így a dolgok telnek. Na mindesetre ez is, és hogy ez a tudás, ami végül is az idővel kapcsolódik össze, ennek az idő konstrukciónak a megalkotásával, és az, hogy mi meg fogunk halni. Ez egyébként nagyon sokszor előjön még a különböző rabbinikus szövegekben, egyébként Hanukánál is, amikor például az van, ez a napi egyenlőségről, amik van szó, akkor ott is, hogy akkor így, hogy mit tudom én, ugye megteremti az embert mondjuk ilyen szeptember környékén, és akkor így azt vesz észre az ember, hogy egyre rövidebbek a nappalok, igen. És akkor azt gondolja az ember, hogy akkor itt most...
1: Jön a vég,
0: hát most akkor ennyi, ez most mi egyre sötétebb van, igen. Végül vége lesz. És nem volt lámpa, világítás, vagy tudom igen. Mi a elektromos áram az édenkertben, és hogy így alapvetően csak az volt, hogy minden egyre inkább sötétül el. És akkor az ezen való, és hogy valójában a Hanuka, vagy nem tudom én, ez az egész napi egyenlőség ugye ünnep, ez pedig azért, mert aztán később a karácsony is, meg mindenféle ugye Szaturnália, meg ilyesmi, az ehhez kapcsolódik aztán a későbbiekben, hogy azt ünnepeljük meg, hogy újra
1: egyre hosszabbak a nappalok. Igen, egyre korábban kell a nap, igen.
0: Szóval ez az ilyen sötétségvilágosság, szóval azért alapvetően igen, szerintem is így jó helyen kapizsgálunk, akkor is, hogyha ez az egész ilyen duális világkép az úgy nincs annyira meg a zsidóságban, uh-huh. de minden esetre ezek a dualitások azért igen, azt jól mondott, hogy ott vannak, és ez a jó-rossz is így van, és illetve a jó-rossznak az összekapcsolása azzal, hogy élünk vagy meghalunk igazából, hogy a halálhoz kerülünk-e közelebb, vagy pedig valami pozitív kiteljesedés között, vagy felé indulunk el, és ugye ez alapvetően ezt ki lehet kívánni ugye az emberiségnek, hogy akkor ebbe a pozitív irányba menjen, és akkor hát ez az egyik ilyen izgalmas tartalma, és akkor ez vezet át a Jom Kipurhoz, ami meg 10 nappal később, tehát ez most hétfőn lesz a Jom Kipur, uh-huh. ami meg egyébként meg kifejezetten egy ilyen késői ünnep, amit később bevezetett ünnep, ami meg ez az öntisztítás, nem is tudom, hogy mi itt 26
1: órás saját bolyt. Bűneinkkel való szembesülés, meg aztán ugye ott van benne az is, azt hiszem, hogy az ember önmagunkkal és az embertársainkkal való ilyen, a rossz dolgok elengedése, a bűnbocsánat, meg az összes ilyen dolog.
0: Igen.
1: Meg egyébként ott is egyébként, amikor még ott mondtad, hogy így mennyire mezőgazdasági vagy nem, de ott is ott valamennyire állattartás. Ugye van ez a bűnbak. Az is ott van. Nem?
0: Abszolút.
1: Hát hogy ott... ki kell küldeni a pusztába egy...
0: Az az elve.
1: Aha.
0: Igen.
1: Aha. Aki viszi a közösség bűneit.
0: Igen, hogy ott van, ugye ez egy olyan rituálé volt elvileg, az van leírva a szövegben, mint az a bibliai szövegben, ez az a típusú szövege a Bibliának, a Biblia kritika szerint, amit már egy későbbi szakaszban, tehát a babiloniai fogság után írtak, és többi rész azért az egy korábban. Mármint, hogy nem a Talmud, hanem a Tórában van, csak annak a Tórának egy későbbi szövegrésze, amit ugye a Tórát azt nagy valószínűség egy az első századig szerkesztették, így vagy úgy. Nyilván van az időszámításunk előtti első század feltételezés, de van, aki egészen addig is elmegy az időszámításunk szerinti első századig, így voltak vele melók, alapvetően ez egy kis részleg, és hogy ott azt írják le, hogy maga a kultusz, ami nagy valószínűséggel a Babiloniából visszajött embernek a kultusza volt, erre is van egyébként egy ilyen történelmi ilyen feltételezés, hogy mi szerint a perzsák azért engedték vissza a zsidókat, mert hogy itt volt ez az ilyen vazallus államot könnyebb teremteni akkor, hogyha van egy állam fölött egy ilyen uralkodó osztály, akik így rendet tartanak, és így tudják valamilyen módon így egységesíteni a kultuszt, és hogy nagyon, és hogy van kifejezetten egy olyan bibliai történeti elmélet, ami szerinti alapvetően a zsidóságnak a szabályrendszerei azok ezekben az időkben kezdenek egyáltalán így megteremtődni abban az értelemben, vagy kezdenek a felé vezetni abban az értelemben, amiben ma értjük a zsidóságot, pont amiatt, hogy a zsidóságot azért kerül vissza igazából, hogy egy egységes rendszert építsenek, és az, hogy ez a szentély felépüljön, a szentély áldozatok, meg hogy kiépüljön ez, hogy akkor milyen ünnepek vannak, és egységes rituálék legyenek, annak egyébként ez a Jom Kipur lehetett az első, vagy az egyik legfontosabb ilyen újítása, hogy akkor van egy ilyen közösségi újítás, ami már egész Izrael bűnéről, meg megváltásáról, nem tudom, mi beszél, mert nem egy univerzális dolog, hanem ott élő sokféle ilyen levantei népet, hogy hogyan lehet ott így kánaálni, vagy mit tudom, ilyen népet, hogyan lehet így összefogni egy ernyő alá, és akkor is adják ugye ezt a Yahud nevet egyébként annak az egész tartománynak, és akkor onnantól kezdve születik meg ez a Yahudi szó, ami aztán az ennek az...
1: zsidót jelent.
0: Ami aztán a zsidó, ami a magyar zsidóra is nagyon emlékeztet, és az összes nyelvben egyébként úgy, ahogy van, az összes nyelvben ez a zsidó. Ez így van, tehát ez a Yahud béli ember, egyébként az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy akkor ez igazából egy ilyen teritoriális dolgot jelente, vagy pedig ugye egy szokásrendszernek a vagy vallás, hívjuk így a szokásrendszer, tehát egy vallási közösséget, vagy valami mixet, de hogy mindesetre ez az egész ez így innen indul, visszautalva a Girász megkérdőjelezi a zsidóságot. De egyébként ezt én is megkaptam, mert valahol leírtam egyébként valami hülyes, nem is tudom már, valakik így rám írtak, hogy hát én ezt kb. Így leírtam, hogy az Izrael kapcsán egyébként.
1: Hogy nincs olyan, hogy egyöntetű, vagy nincs olyan, hogy egységes zsidóság.
0: Hát igen, bizonyos értelemben van, bizonyos értelemben nincs, de hogy ennek mi a köze ahhoz, hogy egyébként mindez Izraelben történik, vagy kell, hogy történjen, és hogy annak feltétlenül az már egy politikai, vagy egy későbbi nacionalista konstrukció. Ennyit mertem leírni, és hát én is egyébként megkaptam, hogy megkérdőjelezem alapvetően a zsidóság létezését. Szóval én valami ilyesmit sejtek egyébként, de azért a Girásznak vannak meredek kijelentései, tehát bármit el tudok képzelni, hogy nagy hevében bemondott valami olyan vállalatlan dolgot, ami de azért szerintem azért mondom, könnyen kiosztják az ember. Igen, tehát persze nyilván ez mindig valaki számára vállalhatatlan. Na, és hogy megvállalhatatlan. De hogy visszatérve ide, szóval igen, és akkor itt bevezetik ezt a Jom Kipur ünnepet, és ott az történik, hogy az Izrael bűneinek a jóvátétele miatt a főpap a jeruzsálemi templomba egyszer egy évbe bemegy a szentek szentélyébe, így kvázi egy ilyen rituális, ilyen tisztítást végez, kvázi kitakarítja, meg mit tudom én, ott meggyújt különböző füstölőket, meg olajakat, így kvázi purifikálja, tisztítja így a szentének az épületét. És ott bemutat visznek oda két ilyen bakot, és az egyik bakból azt feláldozzák, és az lesz a Jom Kipuri áldozat, ami az egész népnek a nevében bemutatott áldozat, ugye.
1: A magasságosnak.
0: Igen, és a másik az pedig ez a bűnbak, amit mondtál, amit meg ráteszi, ennek van egy ilyen rituáléja, hogy mindenki egy nagyon izgalmas, egy érdekes rituáléja, kvázi ráteszik az emberek így a bűneiket, így, vagy a főpap, és kiűzik így az azelbe, amit nem nagyon lehet tudni, hogy az micsoda. Később az kb. Ilyen pokolnak, meg nem tudom minek. De ugye ez valószínűleg így annyit jelentett, hogy a jeruzsálemi falon kívüli valahol.
1: Pusztába.
0: Az is lehet, hogy a pusztába kirohant, és akkor ott eltűnt. Az a egyik valószínű értelmezés, az is lehet, hogy ott volt rögtön egy ilyen szakadék, és egyszerűen csak oda így bezuhant.
1: De ez mennyire érdekes, ez is itt is a distinkció, meg az ilyen kettős, a dualitásnak az elválasztása, hogy az egyik bakot megtisztítják, és megy az úrnak, a másikat meg konkrétan bemocskolják.
0: Igen.
1: És az meg megy ki a gyennára.
0: Igen. Nagyon izgalmas. És hát igen, és akkor ebből mit lehetne, hogy ezeket nem lehet megenni, meg mit tudom én, szóval, hogy ezek ilyen izgalmas dolgok. Ja, igen, tényleg. Hogy valójában, igen, az egyik tényleg ez egy ilyen tisztító valami, a másik meg egy ilyen piszkos.
1: Piszkító. Aha.
0: Ami ugye nagyon sok minden feltétel, az egyike például az, hogy az ember elkövet hibákat és bűnöket, mert hogy vannak ilyen dolgok. És ugye a másik meg ez az egységes bűnbánati gondolat, ami aztán később ugye megjelenik a kereszténységbe. Tehát azért alapvetően ugye az, hogy a kereszténység úgy micsoda, hát ugye az a zsidóságnak egyfajta továbbfejlesztett változata, és abban a Jézus lesz.
1: Jézus a bűnbak.
0: Ez lesz az a bűnbak, igen, aki azért nem is véletlen, hogy az van is ez az ábrázolás a Jézusról, mint egy ilyen mondjuk nem is bak, de minden esetre egy ilyen bárányként, tök mindegy, igen.
1: Nem már tudom, amikor nem szőke magas fehér férfiként, kékszemű férfiként jelentkezik.
0: Szőkének nem szokott szőke lenni, nem?
1: Hát azért tudod, ilyen világos barna, hogyha megnézzük az összes ilyen nagyon
0: hát egy ilyen olasz ember, ilyen, nem?
1: Hát én azért inkább ilyen, nem is tudom, valami ilyen németesre emlékszem.
0: Hát mondom, hogy a Dürernek a metszete, de szerintem, vagy képe, de az tényleg egy ilyen német csávó, de Hans igazából, de ahogy hívják, de azért, hogy általában ez a világos barna van, de valóban vannak a korai ábrázolások, amikor ilyen rövid hajú, ilyen sötétbőrű arc, igen, ilyen tüsi pajas,
1: igen,
0: ilyen
1: göndör. Igen, göndör szakáll.
0: Hát igen, nagyon sokáig, hát még az ókeresztény, vagy hát az ilyen korai keresztény, ókeresztény ábrázolásban abban mégis semmi köze nincsen van, ahol konkrétan ilyen barna
1: Tannenbaumos rajzhoz.
0: Igen, az nagyon izgalmas egyébként tényleg, és ez az egész hát igen, és ez igen, mert ugye egy idő után, ez nagyon gyorsan egyébként így elterjedt, hogy a sötétbőrű emberek azok ugye az ördög, uh-huh, és akkor elindult ez, uh-huh, mert ugye ez a kifejezetten az ilyen afrikai emberekre vonatkozóan az, hogy azok a barbárok, és ugye ez egyébként még nem ezt a kifejezést használták, uh-huh, nyilván, de hogy volt már egy ilyen diotómia, és egyébként ez az elválasztás, ez már korábban is megvolt, és ott még azért alapvetően nem volt akkora különbség, de már akkor is úgy volt értelmezve, hogy vannak a sötétbőrűek, és vannak, akik ugyancsak sötétbőrűek, de ők azért világosabb
1: bőrűek.
0: De nem
1: annyira, igen.
0: És aztán ez egyre jobban fehéredett ki. Uh-huh, tehát, hogy ez az egész dolog, ez az egész vallás gyakorlatilag így egyre jobban fehéredett ki, és lett belőle végül a keresztény vonal. De, szóval, hogy ez egy ilyen olyan sztori egyébként, ami a kereszténységnél is megvan, és az egész bűn, meg a bűntelenség így felfogás látszik meg benne. Ugye a fő kérdés az egyébként az, hogy mi a bűn, uh-huh, ugye? Tehát, hogy azért az nincs annyira nagyon hirtelen tisztázva, De a Tóra azért, mert mint a Mózes 5 könyv, azért az is meghatározza. Tehát le van írva egy adag.
1: A törvények.
0: Ilyen bűn, ami igen, a bűnnek számít, uh-huh, és hogy így alapvetően az akkor a bűnök, nem ilyen vannak különböző büntetések, uh-huh, is. És ugye ezek azok a bűnöknek kell, hogy legyenek, amik valahogy nem derültek ki. Mert ugye, amik kiderültek, és büntetés kapott valaki, akkor elvileg azzal, hogy ki van egyenlítve a számla.
1: Igen.
0: Igen, és akkor ebben nagyon sok minden beletartozhat, hogy ezek a bűnök mik lehetnek, és itt is elindul egy ilyen nagyon vékony ilyen választóvonal, hogy akkor mi is a bűn, hogy az igazából az ember az magának kitalál a dolgokat, uh-huh, vagy pedig megvan az exakt, ugye, amit mondtál te is, a törvények, uh-huh, amiket a törvényeket megszeged, akkor bűnöző vagy, és hogy mik azok a bűnök akkor, amiket erre a kecskére, vagy erre a bakra, uh-huh, kerülnek, mi az igazából, és hogy itt...
1: Hogy ez lehet, hogy egy kicsit olyan, mint a, ha már így belevettük a kereszténységet, ez egy kicsit olyan, mint a gyónás, hogy azok a bűnök, amiket nem mond el senki senkinek, uh-huh, hanem ilyen stikában mindenki ráolvas egy bakra, hogy aztán azzal...
0: De közben meg, amit elvileg, hát aztán ezek már lehet, hogy későbbi értelmezések, itt elvileg ezeket az ilyen bűnöket teszik rá, tehát hogy elvileg azokat a bűnöket, de ezt ugye nem lehet tudni, de én is, uh-huh, azt gondolom, amit te mondasz, hogy valószínűleg ezek olyan bűnök lehetnek, amik vagy nagy bűnök, de nem derültek ki, uh-huh, vagy pedig olyan bűnök, amik igen, mint kvázi egy gyónás, hogy mit a rossz ragó vétkeztem, a nem tudom én rossz gondolattal, uh-huh, vagy nem, uh-huh, tudom, bűnös, uh-huh, gondolattal. De hogy az most akkor ki dönti el, vagy így ez hol van, ugye, és ezek milyen típusú, szóval én ezen kezdtem csak most, hogy dumáltunk még itt korábban az adás előtt.
1: Igen, de ez imádom ezt az emberi konstrukció bevonását, az antropomorf, hogy így valójában akkor, hogy az ember teszi rá az Istenre azt a szerepet, hogy meghatározza, hogy mi a bűn, és aztán utána ugyanazzal pedig az ember önmagát vádolja. Érted, nem önmagát, hanem egymást.
0: Hát ugye elvileg a Tóra, hogyha most így nagyon szorosan veszük, mint törvénykönyv, aha, az ugye az Istennek tulajdonítják. Az alapvetően történeti szempontból, hogy az előbb is mondtuk, ez egy ilyen nemzetkonstrukciós, uh-huh, gyakorlat igazából, hogy legyenek törvények, ami mindenkire vonatkozik, és, uh-huh, hogy ne legyen káosz, és ezt a kvázi így a perzsák találták itt. Uh-huh, ez az egyik, uh-huh, jelleg Tehát, hogy azért lett végül is ez a Tóra, vannak egyes ilyen feltételezések, legalábbis a negyedik könyvig, hogy legyen egy ilyen legyen egy ilyen őstörténet konstrukció, és egy törvény hozzá. Mi egy nép vagyunk, sokfélék, tehát ezért van az Ábrahám, Izsák, Jákob, hogy ez egy mindenki különböző,
1: igen.
0: De ez mégiscsak egy család, és ezeknek ez is ez a törvénye, és akkor így. Igen, tehát van ez a konstrukció, ami igazából Istentől ered, mert ha nem Istentől eredne, akkor nem tudna működni, igen, a konstrukció, mert most Józsi kitalálta ki, vagy te, vagy
1: igen, így Józsi meghalt, akkor mondja, kitalálják a következőt. Igen, igen, az úgy, annak nincsen olyan hosszú távú átfutása.
0: Igen, igen, és az egész Istennek tulajdonítás az így egy sok szempontból ugye alapvetően egy ilyen konstrukciónak is tekinthető adott esetben. De ha most átmegyünk tényleg ebből a spirituális vonalra, akkor azért tényleg az, hogy akkor Isten határozott meg x darab bűnt, mondtál Mózesnek, hogy akkor mi a bűn, és egy csomó mindent meg nem határozott meg, csak mondjuk adott esetben érzés. Igen, és ez a kérdés, hogy amikor ezeket a bűnöket, egy bűnbánatnak a napján, ugye, amit ez a Jom Kipur válik a későbbiekben, tehát ez nem volt az, tehát addig, ameddig így ment a rituálé, addig nem egy ilyen, abból a szempontból volt bűnbánati nap, hogy akkor azt, hogy elintézte a főpap, hogy rátette a bűnöket, és akkor nem volt az, hogy 25 órán keresztül így böjtölt a nép összessége, nem nagy valószínűséggel a papok böjtöltek nyilvánvalóan, meg mit tudom én, azok, akik ezt így komolyan vették a nép, meg azt se tudta, mi van valószínűleg, mert ezek nem voltak olyan műveltek azért nagyon sokáig, mert egyet nem tudtak olvasni, meg nem tudom mi. Tehát azért a feltételezések szerint azért ez egy totálisan ilyen analfabéta társadalom volt, és volt egy réteg, aki meg így vágta valamennyire, és aztán ez csak később a Hasmóneus érában, tehát már így a viszonylag késő, de itt a időszámításunk előtti második, harmadik leghamarabb században válik egyáltalán ilyen általános gyakorlattá a zsidóság.
1: Mármint a vallás.
0: A vallás. Tehát az, hogy vannak ilyen praxisok, amiket akkor így valóban így elvétenek, vallási dolgok. Tehát nem a törvényeket tartja, amikor ne öljél meg valakit, vagy hogy hogyan szabad is fel a rabszolgált, hanem az, hogy mit tudom, mi egy kósert, ami nem egy ilyen...
1: És hogy ez pontosan mi, és miért?
0: Igen. És az miért, és ez az... Na, és hogy igen, de akkor... De, és akkor már ott már megint csak ugye kitalálják, tehát valamilyen módon bizonyos dolgokat így valóban betartanak, bizonyosokat még nem. De hogy alapvetően azért az, hogy mi, tehát az, hogy mi a bűn, az már csak ebből is látszik, hogy egyre inkább egyre jobban konstruált dolog. Igen. Tehát, hogy az, hogy mi mit érzünk bűnnek, mert mitől van bűntudatunk, és egy ilyen esetben mi az a dolog, ami miatt böjtölünk, és amitől meg akarunk szabadulni egy 25 órás böjtön keresztül, hogy se jenni, se inni nem lehet, az mégis mi? Tehát és ez nagyon izgalmas koncepciók vannak erre, de én egy picit ezen kezdtem gondolkodni, hogy ezek mennyire ránk erőltetett, tudom, amiről beszéltünk itt az adás előtt, hogy így mennyire a szüleink nevelik belénk ezeket, hogy mik a bűn, mennyire a társadalom, mennyire egyébként ezek a történetek, meg sztorik, amiket vallásnak, Bibliának, mit tudom én, minek nevezünk.
1: Meg hogy mennyire, ez megint, vagy egy kicsit most visszacsengett, mint amit még a kereszténység elfehéredésével kapcsolatban a fehér civilizált, fekete barbár, ilyen distinkcióban is, hogy ugyanez, hogy egy törvény szedett, vagy egy ilyen készlet, amit hogyha művelsz, akkor te civilizált vagy, és ezzel választod el önmagadat a nem civilizáltaktól, akik még csak nem is tudnak róla, vagy ha még esetleg tudnak is róla, nem követik.
0: Hát igen, és ez mindig ez volt, hogy tehát hogy maguk ezek a törvények, azok bizonyos értelemben az elválasztást is jelentik. Azok a barbárok, ugye,
1: nem követik a mi törvényeinket.
0: Igen, hát az egész...
1: És ezután azóta évezredeken keresztül futom.
0: Hát így
1: egyre kicsúcsosodva.
0: Hát meg az egész szakítás igazából ezzel a vallásos gondolattal és a felvilágosodással, ugye ez volt, hogy ott akkor elkezdték feltételezni azt, hogy hát így volt valami ős állapot, amikor az emberek még mind ugyanolyanok voltak, egyszerű, mit tudom én, emberek, akik mesztelenül rohangáltak, és nem tudom mit, tehát ez kvázi a paradicsomnak.
1: Emberi
0: ugye,
1: állatok. Igen.
0: Amiről kezdtük, igen. Az emberi állatok, ami milyen jó volt, ez volt az aranykor, vagy nem tudom mi, amikor még így a Hanvas Béla szerint az istenek, nem tudom, meg az angyalok, azok ilyen létrákon jöttek lefelé, meg fölfelét, mint a, ugye a Jákobnak az álmában.
1: Igen.
0: És hogy az, tehát hogy van ez az ilyen nagyon idealizált ilyen elképzelés, ami ugye felvilágosodásra jön be, ugye, ami ugye pont próbálja ezeket az ilyen határokat lerombolni, de hogy ugye ez ugyanolyan, és ez is egy nagyon izgalmas dolog, ez is ugye olyan konstrukció igazából, mert hogy közben meg azok az emberek nem barbárok voltak, hanem egyszerűen mások voltak a szokásaik, akik igen. Egyébként, amikor megérkeztek Európába, mondjuk egy páram nebbit odahozták a franciák így izéről, Észak-Amerikából, akkor meg azok így néztek, hogy miket, kik ezek a barbárok, akik itt így lefejezgetik egymást, meg nem tudom, miket csinálnak, és így ilyen szegénységben
1: nem
0: élnek.
1: Nem fürdenek, hanem parfümben locsolják magukat teljesen. Igen,
0: tehát hogy ez nekik meg az volt, tehát hogy ez is egy ilyen izgalmas dolog, hogy ugye ez meg ugye a maga az egyisten hitnek ez az izgalma, hogy ne legyen neked más istened, stb., mert ez az Isten a te istened, aki megparancsolja neked, hogy ezeket és ezeket a dolgokat csinálja, tehát ami jó az ez, és ami bűn az pedig ez, és az, aki más csinál, mondjuk más isteneknek áldoz, tehát más a kultúrája.
1: Igen.
0: Az meg bűnös.
1: Barbár, az bűnös, az igen.
0: Igen.
1: Az megkapja az összes úgynevezett, és ez is itt is, én annyit szeretek ezen gondolkozni, ezen a fekete-fehér igennemen. Hogy így, hogy mostanában gondolkoztunk el azon, hogy ugye elvileg azt mondják, hogy a fehér az minden szín összessége.
0: Uh-huh.
1: És hogy valójában ugye ugyanazzal a színrel nem tudsz írni ugyanarra a színre. Ez most egy kicsit messziről indulok el, de hogy a lényege az egésznek az, hogy, na, kezdjük, ugyanazzal a színnel nem tudsz írni ugyanarra a színre, hiszen az ugye kioltja magát. Feketével nem tudsz írni más színekkel. Uh-huh. Nem tudsz írni a feketére kékkel, pirossal, nem fog annyira látszódni. Ebből nekem az a feltételezésem, teljesen elvakult és elborult feltételezésem, hogy akkor a fekete valójában minden szín összessége. Fehérre bármilyen színnel tudok írni, az el fog attól ütni. Míg a feketére fehérre. Nem. Kivéve a fehérre, igen. De hogy meg ugye jön ez az egész, megint csak a fehér a jó, a fekete a rossz. Hogy így valójában a priori minden ember fekete volt. Szóval hogy így, hogyha visszamegyünk az emberiség hajnalára, Afrikában jövünk mindannyian, mondják.
0: Hát meg de mindegy is, mert ha meg nem tudom, visszamegyünk, akkor valójában ugye ez az egész vegánságnak is az egyik fontos kiinduló pontja, hogy alapvetően mi magunk is egy, nem hogy Afrikából jövünk, vagy mit tudom én,
1: hanem állatok vagyunk
0: és igazából ez így mind valójában a vallásos értelemben Isten teremtménye, nem vallásos értelemben pedig igazából egy egyenjogú
1: mind testvérek vagyunk.
0: Osztozunk, ugye ez egy de én nem vagyok vegán, csak azért lehet, hogy bűnöletes baromságokat mondok, de hogy valami...
1: De ez egyértelműen a vegánságnak egy ilyen alap. Ugye ott van az elválasztás, az emberi állat, meg a nem emberi állatok.
0: Uh-huh. Igen, tényleg.
1: És ugye ott van az a, már ennek a kimondása, hogy a kutya ez egy nem emberi állat, már ott egy csomó embernél kiüti a biztosítékot, mert ugye abban már benne van az, hogy az ember is állat.
0: Hát igen. És
1: ott is ez az elválasztás, hogy én attól vagyok különb, hogy én nem vagyok állat.
0: Igen, és ez egy nagy kérdés, hogy egyébként az a képességünk, hogy mi igazából hát nem tudom, látjuk a önmagunk végességét, az igazából mi az, ami ennek az adománynak, vagy nem is tudom, egy ennek, ahogy így alakult a dolog így a Földön, ennek köszönhetően mi egyébként magunk így megtehetünk, és meg is. És akkor ezeknek bizonyos értelemben, ezeknek valamilyen ilyen olyan módon, ezek a különböző kategorizálások, fehér-fekete az emberek között, meg hogy ki barbár, ki nem, a szomszéd is már egy ellenség, ugye ez a leggyakoribb ilyen,
1: úgy mondják,
0: hogy szkizmogenezis, tehát az, hogy így alapvetően az, hogy a a közvetlen szomszédod az, aki igazából a legjobban elütt tőled. Kvázi.
1: Tehát, aha, hogy hiszen ott kell felhúzni a kerítést.
0: Hiszen te ott felhúzod a kerítést, tehát igen. Az a legnagyobb, tehát a barbár, a legnagyobb barbár valójában az nem is az, aki a legtávolabbról érkezik adott esetben, hanem pont az a közvetlen szomszéd, aki ugye, és akkor ezeknek a gyakorlatilag sok szempontból ugye ezek a különböző ilyen állam alakulatok, amiket nemzetek ki akarnak aztán később tenni, megtesznek is, ugye a német, stb. Amerika, még több. De ez egész ilyen, igen. Ezek gyakorlatilag ezt próbálják ugye tágítani, tehát hogy azért ez egy olyan elméletileg egy ilyen érdekes elválasztás, hogy a nemzetiség nacionalizmus, más esetben viszont ugye van egy olyan olvasata is, hogy megpróbálják azt a területet tágítani, amit mi a közösnek tudunk mondani, és hogy valójában ez a két verzió van, hogy mi közösnek is, tehát hogy az egyik verzió az az, hogy mindenki a saját magában nemzeti és nem tudom, emberek vagyunk, és kisközösségek, és szolidáris kisközösségek, igen. És az a civilizáció. A másik mondás ugye meg ez az ilyen expandikus, ilyen, vagy ilyen gondolat, hogy az lesz.
1: Mármint, hogy arra gondolsz, mert ugye a nacionalizmus születésével ott a közöst akarják megszüntetni. Hát, hogy én nekem ez alapján az a feltételezésem, hogy a nacionalizmussal ott nem, ott a határmesdjét akarják minimalizálni, igen. Tehát és aztán közöst. Utána kitolni, de hogy nem, ott nem közöst, hanem mármint közöst a kultúra. Mondjuk, hogyha maradunk mondjuk a magyar kultúránál, akkor ott a magyar nacionalizmus az nem arra megy rá, hogy minél nagyobb, minél szélesebb olyan határ legyen, ami közös mindenki számára, hanem hogy ez a határ megszűnjön, és lehetőség szerint az a nacionalizmus az tudjon annyira kiterjeszkedni, hogy már elvegyen a másik nacionalizmusból is.
0: Hát igen, és akkor ennek vannak ilyen, tehát igazából ez inkább így nem feltétlenül a nacionalizmus az egyik eszköze ennek, hogy így az az ilyen egységesítési törekvések, és hogy az, hogy minél kevesebb ellentét legyen a különböző emberek között azért, hogy valamilyen módon jobban tudjanak a dolgok prosperálni, és az már más kérdés persze, hogy ennek a prosperációnak mi az ára, stb. És ez biztos, hogy sokkal távolabb van a másik koncepció ettől, ugye nyilván, ami meg ugye egy ilyen, inkább egy ilyen szolidaritás alapú ilyen közösségeket, meg ilyen nem hierarchikus közösségeket jelentene, de most ebből a szempontból is fontos az, hogy egyébként, mi a bűnkonstrukció, meg mi a törvénykonstrukció, és hogy az, ami valakinek bűn, az lehet egy másik helyen nem bűn, és mit tudom én. És hogy csak egyszerűen ez, hogy ha már azon el tudunk, mondjuk a Jom Kipúrt, mert nekem mindig nehezemre esett, tudod, ez a fajta ilyen dárkos gondolat, hogy így bemegyek egy ilyen zsinagógába, ülök 16 órán keresztül, nekem apukám rabdi, tehát hogy így kisgyerekkorom óta így folyamatosan így üldögéltem, és soha nem tudtam ezzel a dologgal így mit kezdeni. Nem mindig egy nagyon zavaró, ilyen nyomasztó cucc volt, és hogy de közben meg úgy belém nevelték bizonyos értelemben azt, hogyha nem bánom meg ezt a bűnöket nagyon, akkor meg valami kurva szar történik, vagy velem, vagy a családommal, mit tudom én. Tehát elég nyomasztó dolog, és azért ez van egy...
1: Dárkos.
0: Elég dárkos, de azért alapvetően hát most ez az ünnep, szóval, és hogy tényleg lehet ezt esetleg kiváltani azzal, és nyilván ez nem mindenkinek a kérdése, de ez az enyém ez, hogy lehet azzal, hogy elgondolkodni azon, hogy egyébként ez így mit gondolunk mi így igazából arra, vagy saját magunk így, mit gondolunk arról, hogy a jó meg a rossz, és a mi rendszerünkben mi fér bele, és mi nem, és hogy
1: egyszerűen egy olyan életet él.
0: És egyszerűen egy olyan életet élni, amiben van egy, legalább bennünk egy ilyen harmónia ezzel kapcsolatban.
1: Mm-hmm. Hát ahol az etika, mármint, hogy jó értelemben vett individuálissá tud válni. Hogy már onnantól kezdve nem fontos számomra, én mert vagyok annyira kiváltságos, hogy tudatos vagyok egy csomó mindenben, ezért számomra már nem fontos az, hogy a nagyobb közösségnek mi a számítási rendszer, mert hogy én már megtaláltam

0: ami nyilván nem a mainstream értelmezése, de jelen van, hogy valójában ez a böjt, ez nem egy ilyen szomorú alkalom, hanem ott az van, hogy van a Rosh Hashana, ugye ez a, és az követő 10 úgynevezett bűnbánó nap, aha, amikor az ember így elelmélkedik, meg megbánja azokat a font. Egyébként nagyon precíz akarok lenni, akkor fel van sorolva, vagy x darab ilyen dolog, hogy mit tudom én, megerőszakolni, Istent káromolni, mit tudom én, lopni, nem tudom én ilyesmi, tehát ez van egy, mit tudom én, fel van sorolva x darab dolog, ezeket így megbánja az ember, vagy a népnek a nevében, mert végül is, hogyha ezeket, vagy van egy ilyen társadalmi vetület, és van egy egyéni vetület, ami pedig önmagunkra vonatkozóan, az azt jelenti, hogy bocsánatot kell kérni azoktól, akiket megbántottunk, meg közel azokhoz az emberekhez, akikhez nem közeledtünk, de közeledni kellett volna. Tehát egy picit így megnézni azt, hogy így ezt az évet, ezt hogy töltöttük így vagy úgy, és egy picit úgy ránézni erre a dologra, hogy úgy legyünk magunk számára fontosak, hogy közben megnézzük, hogy minden emberhez képest mi magunk így mit jelentünk, és azok a cselekedeteink, amiket mi tettünk az előző évben, azok mit jelentettek más sem. Tehát hogy látnak minket kívülről, és akkor ezeket, és hogy ezeket így rendbe tenni adott esetben, nyilván erre már egy belső motiváció, egy belső hang az, ami, de ez nagyon izgalmas, mert van egy olyan mondás, hogy oda kell, hogy menjél igazából egy emberhez, akivel te rosszban vagy.
1: Igen.
0: De az nagyon fontos, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy te utálod, és nem tudom mi, hanem hogy adott esetben nem érted, de van valami probléma a másik arccal, és oda mész, hogy igazából
1: figyelj, ezt beszéljük már
0: meg. Igen, igen, igen. És hogy ez a vonal is igazából lemegy, és a Jom Kippur, tehát igazából valójában, amin dolgozzik az ember, az, hogy maga számára egy olyan állapotot teremtsen a tizedik napra, amikor így már nincsen semmilyen, tehát vagy lehető legkevesebb.
1: Amikor már el lehet engedni
0: valójában mindent. Kitisztítja, és el lehet engedni mindent, és hogy maga a bőjt, ugye ezt mi is már többször próbáltuk a hosszas bőjt kúrát, az pedig igazából ez a megtisztulási folyamat, tehát hogy valójában az már egy kifejezetten jó, vagy nem is tudom, tehát az már
1: az már egy felszabadulás.
0: Az már valójában egy felszabadulás.
1: És ilyen szempontból meg, hogyha ezt most, ahogy így mondod, a kis közösség, bűn, megbánás és bűnbocsánat és elengedés, akkor az meg alapvetően egy igenis egy tök pozitív dolog. Mert ott akkor az van benne, hogy emberek átgondolják azt, hogy hogyan viseltetnek egymással, és amit a, és akkor itt jön bele az, hogy amit a saját morális iránytűm megszab, az alapján alakítom az emberi kapcsolataimat is.
0: Igen. Így van. Igen. Igen.
1: Akkor az valójában tök jó.
0: Igen, tehát végül is ezen mész keresztül, és ugye van ez a típusú értelmezés, ami az izgalmas dolog, hogy ebbe az egész Isten hogy kerül bele.
1: Hogy, igen, én is az, hogy ez így kikerült. Mert hogy itt innentől kezdve ugye ember-emberrel, és
0: magaddal.
1: És önmagammal, igen.
0: Igen.
1: És hát önmagam ugye által a másik emberrel.
0: Ugye a klasszikus olvasat az az ember-ember, és az ember is Istennel, ugye ez van egy ilyen klasszikus felosztás ugye abban, hogy a különböző
1: a másik bak.
0: Bűnök, meg cselekedetek, így van, cselekedetek azok az ember-emberrel, ember-Istennel, és az egyik bak az a ember-emberrel, a másik ugye meg az ember-Istennel. És az is nagyon izgalmas, hogy az ember-Istennel az micsoda, mert hogy ebben is így valószínűleg, hogyha ezeket elemezzük, akkor ott tudunk közelebb kerülni egyáltalán, és az meg szerintem a másik vonala ennek a dolognak, ahhoz a megértéshez, hogy az mi.
1: Aha.
0: Tehát az, meg szerintem annak a feldolgozása egyébként, hogy így az egész pontosan, hogyha most ezeket az ilyen konstrukció, meg törvények, meg mindenféle ezeken túl tesszük magunkat, és nem tudom, és még talán azon is túl tesszük magunkat, hogy most akkor hiszünk-e Istenbe, vagy nem hiszünk, de minden esetre, amikor mégis erről beszélünk, akkor mi az, ami nem az emberrel, illetve hol van, hol húz, mi az, ami nem a mi magunk csak és kizárólag, és van-e valami harmadik dolog, és hogy az pedig a mindenség bizonyos értelemben, és hogy abban az egész rendszer, tehát az ember, tehát a kis közösség, vagy nem tudom, a társas létezés és az egyéni létezéshez képest a univerzum, az
1: most van egy ilyen kérdés bennem,

0: így most elkezdett így bugyogni, uh-huh. hogy ugye van ez az elválasztás, az én és a fele barátaim, uh-huh. illetve az én és az Isten, uh-huh. de hogy alapvetően az én és a fele barátaim bakban benne van az én önmagammal, meg bűn megbocsátása, vagy az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha abban tényleg csak annyi van benne, hogy én és a körülöttem élők, a szeretteim, a barátaim, fele barátaim, blablabla, való kapcsolatrendszernek az ápolása, mondjuk azt, és hogy mi van akkor, hogyha a másik bakos sztoriban van benne az én önmagammal való megbékélés.
1: Hát, hogy valószínűleg egyébként ez mind. Tehát, hogy bizonyos értelemben, tudod, ezt most így mi vagyunk azok, akik ezt a kettőt így szétválasztottunk. Aha. Valószínűleg egyébként mindennel összefügg, és ezek ilyen nézőpontok, aha, hogy van közösség szempontjából nézzük, vagy az egyén szempontjából igen. nézzük, és hogy ebben van valószínűleg egy dolog, ami meg az univerzum, amit meg nem tudunk megfejteni, hogy miért igen. vagyunk itt, hogy van ez, hogy mi az, ami összeköt minket, embereket, valami olyan dolog, ami felett áll bizonyos értelemben. Uh-huh. És akkor erről beszéltünk, hogy valójában ez a 10 nap, ez gyakorlatilag egy annak
0: amiben most vagyunk.
1: Amiben most vagyunk, és hétfőn lesz ez a vasárnap este kezdődik, uh-huh, mert a zsidó
0: számít. És kedden van vége.
1: Nem, vasárnap este és hétfő este van vége, ugye mit tudom, 6-kor óra, elkezdődik, igen. 7-kor kimegy igen. a bőjt, nem lehet enni se inni, uh-huh. és van ez a X nap még, amiben benne vagyunk, ami most még addig telik. Hogy ez valójában egyébként így ennek a szerepnek a megértése, és az, hogy mit keresünk, és, uh-huh. és mit érdemes csinálnunk a világban.
0: Hol van az ego ehhez képest az egészben?
1: Igen, meg hogy ez mennyire fontos, és hogy igazából mi a fontos. Hát ezek, tehát, hogy valójában egyébként például van-e különbség egyébként a két bak között, vagy nincsen? Aha, vagy van-e az ember és ember, az ember és Isten, meg az ember és saját maga? És hogy igazából mi a nézőpont, hogy mi a saját fejünkből nézünk ki ebben, vagy pedig van valami rajtunk kívülálló dolog, uh-huh. aminek mi a részei vagyunk, és az néz minket. Uh-huh. Ugye az a valamilyen értelemben, aminek
0: vagy
1: valamilyen értelemben.
0: Vagy mi projektáljuk arra a rajtunk kívülállóra, hogy aztán a rajtunk kívülállón keresztül nézzük-e magunkat. Igen.
1: Igen, és akkor ebben hol vagyunk, és mekkorák vagyunk, és mi a sebességünk uh-huh. ebben az egészben. Szóval, hogy valójában ez az, amin így, szerintem így érdemes gondolkodni, és így ebben megtalálni igazából az embernek a békéjét, és akkor valószínűleg ez a Jom Kipur az lehet, hogy egy jól eltölthető uh-huh. nap uh-huh. is tud lenni, hogyha valahogy így ezzel meg. Hát nyilván van a másik verzió, mi szerint így folyamatosan imádkozni kell, mert Isten eldönti, ugye ez van is egy ilyen, azt hogy mondta. Mint a barmokat így megszámolja. Uh-huh. És
0: igen, igen.
1: Leszámolja. Igen. De hát igazából ez egy valószínűleg döntés kérdés, hogy mi az, amit el tudunk engedni, és uh-huh. mi az, amilyen irányba el tudunk menni. Úgyhogy ez igazából izgi. Hát figyelj.
0: De hogyan tudunk ebből, mert miközben meg szerintem tök fontos egyébként egy kicsit a szenvedés. Uh-huh. Szóval kell egy kicsit szenvedni, egyébként annyira ilyen bubblegum lenne az egész világ.
1: Hát legalábbis ez egy nagyon zsidó dolog, hogy akkor így szenvedni.
0: Hogy kell szenvedni, persze.
1: Szenvedni kell, mert nehezítsük meg minél jobban a saját dolgokat. Valahogy így ez lett. Tehát volt igen. valamikor valami jó, de már az volt, csak egyre szarabb.
0: Igen.
1: De igazából, ami ennek ellentmond, az már kicsit olyan furcsa is.
0: Az már ilyen kapitalista köntösbe bújtatott, értékesíthető árucikk, ami elvesz minket a szenvedéstől.
1: Mindenkinek nagyon... Köszi ezt a végszót. Mindenkinek nagyon termékeny napokat kívánunk, gondolkodjatok, vagy ilyesmi, és 2 hét múlva fogunk találkozni, megbeszéljük, hogy mi a helyzet. Egy valamiről elfelejtettem beszélni, megnyílt a főutcában, vagy egy nyílásban van egy Szín nevű hely, SYN, így írjuk, de színnek mondjuk, és ez egy új hely, ahol majd különböző közösségi programok lesznek, mindenféle. Egyéb erről majd fogunk a későbbiekben beszélni, még egyelőre semmilyen weboldala, Facebookja, stb. Nincsen, de a lényege az az, hogy egy ilyen közösségi teret szeretnénk működtetni, amit valóban a közösség tart fent közösen, és közösen döntünk azokról a dolgokról, amik minket foglalkoztatnak, és még valami köze is lesz ennek a zsidósághoz, de erről majd két hét múlva, és akkor...
0: Meg sziaszt. Én is még, még mondhatok, mert hogy közben jutott eszembe, hogy mi a közös, és mi az individuum számára fontos dolog, na. Hogy nekem meg mindenképp bejelentendőm van, hogy most októberben a gondoskodó forradalmas önkénteseink mennek Palesztinába önkénteskedni, a most érkező olivaszünetre, és hogy aki szeretne ezzel kapcsolatban informálódni, vagy szeretne egy kicsit többet megtudni arról, hogy mi történik most Palesztinában, Izraelben, Cisziordániában, és a többi, akkor látogasson el a gondoskodó forradalomnak a különböző platformjaira.
1: Na, és akkor sziasztok, és mindenkinek szép heteket, évet,
0: szép estét, világot. Boldog új évet.
1: Boldog új évet, ciao.

Bei Freunden scheint.

0: Pitán játszott.
1: Szevasztok, drága hallgatók, ez itt a Tilos. Abban is az Elektrokeci műsort hallottátok egészen ideig, és Pitten szettjét. Innentől viszont jövő zene kollektívan, én Suhaid vagyok, és egy órán keresztül, ahogy általában az újabb megjelenések közül fogok válogatni, lesz itt mai megjelenés, meg tegnapi, meg kicsit új, meg kevésbé új, meg csak nekem új, egyébként a világ többi részének már nem is annyira új, hát hallgassatok szeretettel.

drága hallgatók, ez itt a Tilos, abban is, a Jövő Zene kollektívan, ezúttal Suhaiddal fél időben járunk, ez Wilhofer új tucca, elég jó. Kösz, hogy itt vagytok, turn it up.

vészesen közeledik a műsor vége. Ez Mike D új lemezéről, az egykori Beastie Boy, Switch Up az a címe. Az egész album érdekes amúgy, jobb, mint amiket Mike D szólóban csinált az elmúlt 20 évben. Na hallgassuk. Kivéve persze a Country Mike-ot. Mondjuk azt meg régebben csinálta. Na, szóval mindjárt vége a Jövő Zene Kollektívan című műsornak, úgyhogy mindjárt elköszönök. De addig is itt van Mike D.

Na drága hallgatók, szóval valami ilyesmi, ez az utolsó szám. Köszi, hogy hallgattatok, igazán jól esik. Ez volt a Jövő Zene kollektívan, a Palotai Zsolttól örökölt új zene bemutató egyórás műsor, vagy ki minek használja, én most ennek használtam, de hát ez pont, tehát keretes szerkezetbe foglaltam az új zenéket régi zenékkel, hiszen ez több éves, csak én találtam ezen a héten. Szevasztok, aludjatok jól, ma már az is egy teljesítmény. Ciao.

Kellemes éjszakát mindannyiatoknak! A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Zsoltal Papóval a éjszakás műszakot.

0: Még egyszer sziasztok, szia Zsolti!
1: Szép jó estét kívánok!
0: Képzeljem, a csomó rejtvényt hoztam szóbelit, és mit kezdjünk először, nézzük meg a fényképet, vagy
1: megnézhetjük, és egyébként van egy elmaradt kérdésünk, amit elfelejtettem a múltkor.
0: Az melyik volt?
1: Mondjam azt előbb, vagy menjünk
0: mondj mindenképpen.
1: Hogy van-e, kérdezted, hogy mi ez a kémiai oldhatósági paradoxon, vagy mi ennek a neve?
0: Oldhatósági rejtély.
1: Rejtély. És aztán nem volt idő a műsor végén, hogy elmond.
0: Igen.
1: És nekem meg kiment a fejemből.
0: Az a, hogy a higításokkal kimosok az erényt, akkor végtelen jól fölhigítjuk, és azt hívjuk kimosottnak. De hogy igaziból, akármennyire, akár hányszor ismétled meg, igaziból nem tudod belőle minden, nem tudsz minden molekulát, minden atomot kiírtani belőle, és valójában egy hithű kémikusnak azt kell mondani, hogy egy pohár vizet, hogyha fogsz, az a világtörténelmet tartalmazza. Uh-huh. És például ugye ilyen érdekes és teljesen valós kérdések vannak, hogy a Goethe utolsó leheletet, hogyha ez nyilvánvaló az a légzés, azok a molekulák eloszlottak a szoba levegőjébe, vagy hogyha kinyitotta neki a mitfájra az ablakot és szellőztetett, akkor még jobban. De igaziból a föld teljes légkörébe elosztjuk, egy köbméterbe jelentős számú molekulának kell lenni az ő légzéséből, utolsó légzéséből, leheletéből. Uh-huh. Olyan iszonyatosan picik a atomok, molekulák, és olyan sok van belőlük, hogy bőségesen jut minden egyes köbméterre, köbdeciméterre abból.
1: Aha.
0: És hogyha így megnézed, hogy egy pohár víznek mi lett a sorsa, belönteted a csapba, ráfolyt 6,5 liter víz, aztán lemosta a csatornál, minden, teljesen mindegy. Az a víz, hogyha megnézed, az szép lassan elkeveredik, milyen entropikus elve mindenhol lesz belőle valamennyi, és szóval ez a kémiának a nagy rejtély, hogy tulajdonképpen...
1: Hm. Én persze rákerestem, mert ugye itt nyilván itt nem kezdek keresgélni, meg egyébként se, de én tök másokat mondott nekem a kereső, úgyhogy erre nem is gondoltam volna.
0: Hm. És ugye elkezdesz utána számolni, ugye a klasszikus tréfás, kicsit tréfás, de nagyon komoly kérdés az, hogy van tömény salétromsav, vagy kénsavad, vagy nátriumhidroxidod, bármelyiket veheted az erős savak lugok közül, és kiöntöd a csapba, majd semmit nem rászkodsz, meg kefézel, meg mit tudom, hanem csak kinyitod a csapot, és megint megtöltöd vízzel színültig, majd kiöntöd, majd megint, és a kérdés az, hogy hányadik után mersz beleinni?
1: Második után.
0: És
1: vagy akár az első után.
0: Az első után is nyugodtan beleigaz, de második után teljesen. Klasszul, valószínűleg a csapvíznek a saját luktartalma vagy savtartalma magasabb, mint ami ebből származik. És uh-huh. Úgyhogy egészen nyugodtan lehet. Azon múlik általában, hogy körülbelül mennyi marad meg a falán, mint az nedvesítő folyadék, tehát ugye a higanyból biztos lesz, hogy minden kiölnik, és nem marad semmi benne, a víz meg biztos lesz benne, hogy a falán egy csomót marad. És ami azért hát nem annyira, néhány milliliter, 1-2 milliliter ott marad az 1 literből, és hogyha hozzáteszel megint 1000 millilitert, akkor már csak egy vagy két ezrelékes, nem százalékos, hanem ezrelékes uh-huh. sav lesz belőle, ami teljesen veszélytelen. És viszont akár meddig higított, valamennyi kis uh-huh. maszlak még mindig marad benne. Uh-huh. Na, jeljünk a telefonszámokat, létszes mondani.
1: 215-37-73.
0: Úgyhogy teljesen közszolgáltiak vagyunk már, és akkor nézzük, hogy milyen képrejtvények voltak.
1: Hát két képet raktál föl, ha jól emlékszem, vagy hogyha jól néztem.
0: Igen.
1: Ugye volt egy világtérkép, aminél az volt a kérdés, hogy ez vajon melyik országtól jöhet. mert hogy nem Európa van a közepén. Ugye most voltak cikkek, vagy volt cikk erről, hogy az ENSZ javasolja a Mercator vetületnek a lecserélését. Na mindegy, ott olyan tippek voltak, hogy hát Japán van középen, akkor esetleg Japán vagy Korea. Ez a két tippet láttam, hát én Kínára tippelnék így kapásból.
0: Japán volt a jó válaszként.
1: Mert az, hogy mi van középen, az kevéssé érdekes, mert ugye, hogyha egy másik országot tolunk középre, akkor Amerikának a széle átkerül a másik oldalra, annak az nem lenne túl praktikus, de Japán az jó.
0: És a másik kérdés miért?
1: A másik az pedig valami műszaki eszköz volt, amiről azt írtad, hogy elmúlt 2-3 hétben sok szó esett róla, hát arra nem igazán volt tipp, és nekem se nagyon van. Ugye miről lehetett szó? Hát ugye a paksi hűtőtornyokról, tehát a hűtőtorony egyáltalán nem így néz ki. Én valami vizes dolognak nézném, vagy valami szivattyúnak, vagy
0: csupa jót mondtál, vagy... most egyetlen egy volt hibás. Pont a lényeg.
1: Az, hogy szögletes a hűtőtorony?
0: De, ez egy hűtőtoronynak a belső, így néz ki.
1: Hát de melyiké? Mert a Helleré az biztos, hogy nem
0: ez a Heller forgónak a... Dehogy nem. Ez az Inotai hőerőműnek a egyik hűtőtornya.
1: Hát én... Na jó, akkor ez biztos van, a szélén van valahol, mert a Heller-torony középen tök üres, tehát az egy focizni lehetne benne, és körben vannak a hőcserélők. Az mondjuk sejthető volt, hogy, vagy hát ugye grafitik voltak a falon, tehát azért gondoltam, hogy Paks az talán mégse lehet, vagy ilyen vízerőmű, vagy ilyesmi.
0: Hát ez már az volt a látogatók grafitiszték, mert az egészen be lehet járni most, és ilyen idegenvezetés van, tehát milyen turnusokból lehet bemenni. És majd teszek fel néhány érdekes képet.
1: Ez csak a széle lehet egyébként. Hát mondjuk persze, hogy a széle, hiszen a fal látszik. Hát a Heller-torony olyan volt, hogy mielőtt a kéntelenítőt a visontai erőműbe belerakták volna, ott gombát termesztettek, tehát mondom, az egy bazi nagy, teljesen üres sztyeppe a közepe.
0: Ennek nem volt üres sztyeppe a közepe.
1: Hát akkor az valami más. Én sokszor voltam a visontai Heller-toronyban, úgyhogy azt tudom, hogy néz ki. Na mindegy, én elhiszem neked.
0: Teszek fel még többi képet is, hogy hogy jöttünk be, hogy jöttünk ki, hogy néz ki fölfelé, ha fölnéztünk a fejünk fölött. No, és akkor már a képekkel végeztünk
1: azokkal
0: is.
1: Azokkal, igen.
0: Akkor mindjárt térünk vissza a földrajzra egy kicsit, és akkor az egyik kérdés az, hogy mit satszolsz, hogy a egyenlítő hány országon megy keresztül?
1: Hát mondjuk 12.
0: Zseniális, 13. Méghozzá úgy, hogy ha belevesszük az, hogy ilyen szigetvilágoknak a felségvizeken megy keresztül, éppen egy szigetet se keresztez, de az ő vizeiken van, akkor ha ezeket kivesszük, akkor 10. Uh-huh. 3 ilyen van. Aztán azt mondja, hogy nagyon híres és szinte elcsépelt mondásokat mondok, és hogy tudjuk-e, hogy honnan származik. Az egyik az az, hogy nem látni a fától az erdőt. A másik pedig, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék.
1: Ez a fától az erdőt, ez nekem nagyon ilyen bibliás.
0: Pedig nem.
1: Rendben van, én simán elhiszem. Nem tudom. Hát ott valaki tudja.
0: Hát ha. És azt hiszem, hogy még így is. Ja igen, és hogy a...
1: Vagy nem, valami versben van, nem? Na mindegy, nem tippelegetek tovább.
0: Na, eddig egész jó. Jó haladsz. Hogy a zanzás itt, az, hogy mit jelent, azt tudjuk, de hogy honnan származik.
1: Hát esetleg a szan, mint francia szó. Nem. Ez csak tipp volt, ami így elsőre beugrott.
0: Na és akkor nézzük meg, hát ha valaki megfejti, hanem akkor majd előszedjük a dolgot és megbeszéljük. Megnézem, hogy nem írtam a fel. Ja igen, még azt akartam kérdezni, hogy mit gondolsz, vagy mit gondoltok, hogy a Mikor volt az első, melyik és mikor volt az első olyan autó, ami a 100 km per órát megdöntötte, elérte sebességet?
1: Tippelni biztos tudnék, de...
0: Stukát a földhez nyomják, hogy legalább az, hogy mikor lehetett.
1: 1921.
0: És annyit még elárulok, képzeld el, hogy az első autó, amiről most beszélünk, az villanyautó volt.
1: Akkor korábban kellett legyen, jóval.
0: És amelyik megfosztotta a sebességrekordtól a villamosak, akkumulátor a villamosra hajtott autót, az gőzautó volt.
1: Az igen. Hát az elég nyaktörő dolog lehetett, arra biztos nem ültem volna.
0: És a hosszú távú Párizs-Bordó autóversenyt megnyerő autó, gőzautó volt. És aztán a praktikum és a benzines fejlesztések végül is legyőzték őket. A gőzautó nagyon, a kezelése nagyon bonyolult volt, és meg veszélyes volt, meg nehéz volt, meg sok nyugja volt, de kétségtelenül addigra a gőzgépeket elég jó kitalálták már, és elég nagy biztonsággal tudták autókba is beépíteni, és egy darabig eredményes volt. És ez a Párizs-Bordó versenygyőztes szintén gőzautó volt, és az első ilyen verseny 24 km per órás átlagot tudott produkálni, ami azért nem túl fényes.
1: De tudott menni százzal?
0: Ez nem. Ez nem, csak az is gőzautó volt. No, akkor ez persze még nem mondjuk meg rögtön, jó? És
1: mondjuk, persze.
0: Azt hiszem, hogy eléggé utána nézegettünk, hogy a vezetőszáron való parádézás az mit is jelent, és szerintem a nagyon fontos mondat volt benne, hogy ugye a rendőrségi törvényben, hogy elég nagy szabadsága van a elővezető, vagy a vezetőszár mellett döntő rendőrnek, mert dönthet úgy is, hogy nincs veszély, és nem kell használni, és az ő mérlegelésére van bízva, és nyilván parancsba kaphatja esetleg, de hát nem feltétlenül kell parancsot végrehajtani, csak az, hogy vigye be azt az embert, vagy kísérje be a kihallgatásra, vagy vegye őrizetbe akár. És hogyha nem érzi veszélyesnek, akkor nem kell neki. Mindeset, hogy ha viszont használja, akkor komoly jelentést kell írnia neki, és meg alá kell támasztani, hogy miért volt erre a kényszerítő eszközre szükség.
1: De itt egyébként, mintha én azt is olvastam volna, hogy a elkövetési érték is egy faktor ebben, hogy ha ilyen nagy értékű dologról van szó, akkor ez megint indokolhatja. Egyébként ugye ilyeneket, olyanokat találtunk is, hogy amit én a múltkor mondtam is, hogy az önsértés veszélye az, hogy biztonságosan lehessen kísérni, mert hogyha csak simán meg van bilincselve, akkor simán lefejelheti. Most ez más kérdés, hogy a Fási Ádám feleségétől ez elvárható-e. De miért ne? Tehát most gondolj bele, egy profi bűnöző, az ez hozzá van szokva. Hogyha valaki meg először találkozik ilyen, az simán pánikba eshet. Vagy, tehát mindegy, én most nem akarom mentegetni ezt a helyzetet, csak, és azt sem akarom mondani, hogy nem PR akció volt, mert könnyen lehet, hogy az volt. De azért indokolhatják, továbbra is azt mondom, hogy lehet indoka. De egyébként ehhez még hozzáfűznék valamit, hogyha már a vezetőszárról nem akarunk többet beszélni. De ha akarunk, akkor...
0: Mondjad.
1: Hát, hogy én vagyok olyan idióta, hogy én megnéztem ezt a filmet, amiről beszélünk. Azért, hogy másnak már ne kelljen. És ez fölvet egyébként újabb kérdéseket. Tehát ez ugye ez egy 4 részes filmnek indult, és 2 rész fönn van a YouTube-on. Erre a 2 részre kaptak valami 100 milliót, és a hátralévő 2-re, ami ugye nem készült el, arra további 80-at, ha jól emlékszem. És én megnéztem ezt a 2 részt, ez egy autodidakta festőről szól, egy Corvus, vagy Corvus Cora Tibor, vagy Robert nevezetű emberről, aki arról híres, hogy egyébként civilben sírkő, faragó, meg ilyesmi, de ő amatőrben fest, és arról híres, hogy ilyen brutális méretű képeket csinál, tehát 40 négyzetméteres képeket, amiken ilyen pannók vannak, és ilyen történelmi, tehát az első kép az a honfoglalás, aztán meg István megkoronázása, és így tovább, de magában a művészben nem akarok nagyon sokat belerúgni, vagy többet, mint kéne, mert nem ő vette fel a 100 milliót, az egy jóra való iparos ember, egy tökéletesen dilettáns festő egyébként. Különben ez annyiban érdekes, hogy mitől lett érdekes a Fásiéknak ez. Hát ez tipikusan az, amikor egy ilyen kimosakodott vendéglős úgy rácsodálkozik a művészetre. Fű, ez mekkora, ezen van 200 ember, ez biztos baromi nagy művészet.
0: Ez szinte feszi körképed, stílus.
1: Hát igen, ahhoz hasonlít, csak ugye nem körbe van, bár egyébként ő már megálmodott egy olyat is, ami körbe lenne. És azért 40 négyzetméteres, mert a településnek a városházájának a nagy termét megkapta, és ott festhet, és oda egy 40 négyzetméteres fér el. De azt mondja, hogy nagyobb, akkor 60 négyzetméterest is festett volna. És egyébként maga a film az ebből a szempontból teljesen passzol ehhez a totál dilettantizmushoz, mert a film is olyan. Most elmondom neked a filmet, nem fog sokáig tartani. Ez nagyjából három szegmensből áll. Egyszer csináltak egy interjút a művésszel, és ebből vannak bevágva részletek, meg egy másik interjút egy helyi talán tanárral, vagy nem tudom, valami ilyesmivel, ő keveset szólal meg. Most amikor nem a művész beszél, akkor ilyen régi VHS videókat látunk, amikor éppen állítják föl a vásznat, meg feszítik föl a vakkeretre, meg kiállítás megnyitó van, meg ilyenek. Ez a második szegmens. A harmadik pedig az, hogy fénykép, nem, bocsánat, akkor négy. A harmadik az, hogy régi újságokból azt látjuk, hogy valaki, azt nem tudjuk, hogy ki, szövegkiemelővel így kihúzik, kiemelget sorokat, és ezeket a sorokat a narrátor fel is olvassa. Ez látszik a képen, hogy húzza azért, és a narrátor mondja azt, ami oda le van írva, és akkor ilyen értelemben akkor a negyedik az pedig az, hogy fotókat látunk, egyfelől úgy, hogy ki van terítve az asztalra 40 darab fotó, és ezen a kamera így pásztáz ide-oda. Időnként van olyan is, amikor így fölemelgetnek így fotókat, és a leggyönyörűbb az, ami így a 90-es évek ilyen szeszélyes évszakokból, ugye a digitális videotechnika hajnala, amikor a fényképek így beúsznak a képbe, így jobbról, balról, keresztbe, föntről, lentről. Ennek a négy dolognak a variálása a film, és ugye, hogyha 100 millió, akkor az azt jelenti, hogy 40 perc, ez 2,5 millió forint percenként. Vagy úgy is nézhetjük, hogy durván 40 ezer forint másodpercenként ez a film. És akkor én elkezdtem számolgatni azt az interjút, az biztos, hogy egy nap alatt vették föl, mert ugyanaz a ruha van az emberen. Nincsen két kamera, csak egy. És az összes többi meg ingyen van. Tehát megkapták a mester archívumából ezeket a videókat, meg a fotókat, aztán... És akkor elkezdtem számolgatni, hogy mondjuk egy nap alatt lement egy stáb, mondjuk egy 4 fős stáb valahova, vagy legyen 5 fős, az mondjuk legyen 500 ezer forint, nagyon nagy vonalúan számolva, és akkor megvan az anyagod. Akkor ezek után nyilván valami szerkesztő kivókumlálja, hogy ez hogy legyen, az akkor legyen még 2 nap, akkor 200 ezer, akkor 700-nál tartunk. Akkor a narrátornak, meg mondjuk béreljünk stúdiót, mert bár filmet gyártunk, de nincs stúdiónk, az legyen még 100, akkor 800, 200-ból meg szerintem ez simán összevágja valaki, tehát tartunk durván 1 milliónál. És 100 milliót vettek föl rá. És ugye megjegyzem, ezt egy középiskolás videószakkör egy hét alatt megcsinálja tök ingyen. És hogyha valaki ezt a filmet 20-áron megcsinálta volna 100 millióhoz képest, még akkor is baromi jól keresett volna rajta, mert egy hét alatt keres 4 millió forintot. És itt az a kérdés, hogy ezt a Hankó Balástól is megkérdezte a Rónai Egon, mikor benn volt nála a stúdióban, hogy de hát milyen ez a film? És erre azt mondta, hogy hát egy ilyen művészi produkció, annak a megítélése az szubjektív. Ami igaz a művészi produkciót illetően, de ezt valaki átvette. Tehát nyilván látta, hogy ez mi. És azért, amikor valaki a közpénzét költi, akkor az nem úgy van, hogy én hülye vagyok. Tehát, mert ez megint csak nem egy nagy csoda. Nyilván számos olyan szakértőt lehetne találni, aki rán végignézi ezt a filmet, és így, ahogy én most, csak megalapozottabban beárazza, és azt mondja, hogy bazd meg, ez mi? Tehát ez hogy került 100 millióba? Hát 100 millióból szinte mozifilmet lehet forgatni. Na, és akkor itt azért... egyáltalán nem a Fási Ádám felesége az első, tehát hogyha itt nem voltak fiktív számlák, akkor is ez komoly felelősségét veti föl annak, aki ezt kifizette, meg aki aztán átvette. És nem azt mondta neki, hogy ne hülyéskedjetek már, hát ez, hát adjátok vissza a 100 milliót, azt meg tegyétek ki a YouTube-ra, aztán a reklámokból majd bejön valamennyi. Szóval erről ez a véleményem így dióhéjban.
0: Na, ez érdekes volt. Most már fölkeltetted az érdeklődést, én is megnézem.
1: Pedig azért néztem meg, hogy neked már ne kelljen, de ha te is mazoista vagy, mint én, akkor csak rajta.
0: Egészen máshogy folytatnám. Kaptam egy könyvet, amelyiknek nem is tudom, mi a cím, a forradalmak könyve, valami ilyesmi. De nem pontos egyébként, de lényeg az, hogy valóban Háner Péter történész írt a nagyon alapos munka, és végigjárja a világ jelentősebb forradalmi eseményeit, a történelmi hátterét, hatását, résztvevőit, meg amit érdemes tudni róla. És elolvastam a Kínáról szóló fejezetet, végülis a Mao Tse-tung tündöklését, és te valami egészen elborzasztó, hogy mit garázdálkodtak, és mit szenvedett a kínai nép, hogy itt a veszteségek, a halálos ítéletek, a vérengzések, a leszámolások nem 5-10-15-20 emberre vonatkoztak, vagy 3-ra, vagy 4-re, hanem 3-400 ezerre, vagy 3-4 millióra. Tehát a Kínában nyugodtan mondhatom, hogy az emberi életnek az értéke az, mint a nadrágon, a naptáron a légyszar, tehát semmi. Tehát már első percekben így elborzadtam, aztán már kezdtem immunis lenni, mert minden második sorban nagy számok voltak. Uh-huh. És hogy ebben a kulturális forradalomban mit tiltottak, és mit engedélyeztek, hát az, még tulajdonképpen nevetséges is, hogy annyira logikátlan, meg értelmetlen az egész, de gyakorlatilag tiltottak minden normális magánéletet, minden kultúrát, az ő általuk diktált kultúrtempóról és dolgokról kívül semmi mással nem lehetett foglalkozni. De hogyha betörtél, és jó fiú akartál lenni, hogy téged ne bántsanak, akkor se sikerülhetett. Tehát mindig találtak valamit, ami mert te kitűntél valamivel, akár néha csak sportban kitűntél valamivel, vagy ügyesebb voltál, és ne adj Isten, nagyobb produktumot hoztál létre, vagy ügyesebben már átfogták, hogy te valami kulák vagy csaltál, vagy valami izé. Ráadásul hát csodálatosan működött, mint minden ilyen, hol a besugó rendszer, meg akik elvitették a szomszédjaikat, meg a családtagjaikat, meg a ellenlábasaikat, meg a kollégáikat. Rettenetes. Tehát komolyan mondom, így nagy nehezen végigolvastam a kínai dolgokat, de alig vártam, mikor hal már meg végre. És hát természetesen ugyanaz a recept, mint ami az oroszoknál is, hogy a Mao a legfontosabb évtizedeken keresztül kitartó harcos társait is elkezdte likvidálni, meg a családjukat, meg mindent, szóval rettenetes.
1: Hát a Szovjetunióban teljesen hasonló volt a Sztálin alatt. Én is olvastam erről egy könyvet, csak én a Sztálinról, 30-40 millióra satszolják, amennyi embert kiírtott.
0: És utoljára 36-ot olvastam, de így van 30-40 körül, borzasztó. És gyakorlatilag az értelmiség, aki valami iskolát végzett, az a területet a gatyája, mert nem volt biztonságban. Nem is tudom, minek kellett lenni. Én például gondolkoztam rajta, hogy az inkvizíció tündöklésének idejében én mit csináltam volna. Mert nem jó az ember feltűnő, ha nagypofájú, ha tehetségesebb, hogyha ötletei vannak, vagy mint olyan, ne adj Isten, nem Isten hívő, vagy kételkedő, vagy gondolkodó. Én már ki is találtam, hogy azon a beálltában a szerzetes rendbe.
1: Belülről bomlasztani?
0: Nem belülről, ott csak nem
1: bántanak. Ott biztonságban lennél.
0: Még képmutatom, hogy imádkoztam volna, szemforgató, meg itt,
1: És az egyébként, most nem tudom az Inquisitionnál, hogy jó, de hogy ezt a felperzselt föld egyébként ennek a könyvnek a címe. Szóval úgy nézett ki, hogy vagy nekem az volt a benyomásom, hogy sok esetben a, mert ugye a Orosz-Szovjetunió baromi nagy ország, mindezt, ezzel most nem árultam el újdonságot, és akkor voltak ilyen helytartók ide-oda kihelyezve, és szerintem úgy tűn nekem, hogy ők ilyen önszorgalom volt, hogy bizonyítsák a rátermettségüket, ők kreáltak ott ügyeket. Tehát itt nem a Sztálin rendelkezett úgy, hogy ott most meg kell ölni ennyi kulákot, meg nem tudom mit, hanem ezek valahogy gyártották ezeket a dolgokat, igazolva ezzel, hogy ők jó elvtársak.
0: Kínában, ahogy észrevettem, a vezér szó az a kémkedés volt. Tehát kémkedésül öltek, gyilkoltak, börtönöztek, szenvedés hátán tömegeket, és teljesen logikát, hogy a Kína kellős közepén egy gyári dolgozó mit tud, vagy egy földműves mit tud kémkedni, könyörgöm. Kinek mit tud elárulni? Hogy hány lépésre van az első körtefa, a kerítés oszloptól, vagy ennél mélyebb információi nincsenek. És gátlástalanul osztották az életfogytiglanokat, meg az akasztófát, meg a kínzásokat, meg minden kémkedésért. Hát az oroszok nevegrettetésen sorra jöttek az orvosok, a filmesztéták, mindenki sorra került. A saját hadseregük legjobbjait.
1: Persze. De ott is egyébként, tehát a lengyel népességet azt kis hiány kiirtották, mert hogy megbízhatatlannak ítélték a lengyeleket.
0: Hát egyrészt megbízhatatlan, másrészt pedig a lengyelek azok olyanok voltak az orosz kultúrában, mint egy kicsit, ahogy mint a mutatóan a palesztinok az arab világban, tehát egy kicsit úgy fölfelé kilógtak. És a orosz nagy udvarba, a cári udvarba rengeteg lengyel volt, akik sokszor a nevük is elárulta, hogy lengyelek, és Malinovszky például tipikus lengyel név, nem orosz név, és a nagy iparosok, meg gazdag földesurak, meg földbirtokosok között rengeteg lengyel származás volt, és kicsit ilyen kisebbségi komplexusom az oroszoknak, és ha csak tehetik, ütötték, válták, ölték a lengyeleket. És amit mondtam, hogy a legjobbjaikat, hát például a legtehetségesebb orosz hadvezér volt a Tuhacsevszki, akit a Nyugat-Európában és az egész világon Napóleonhoz hasonlítottak, hogy olyan elméleti munkái voltak, meg elemzései voltak, hogy tátott szája hallgatták, vagy meg előadásokat tartottak, meg tanították az ő harcmodorát, meg minden, amit gyakorlatilag is végre tudott hajtani, és sikerre halmozott egyébként. Olyannyira, hogy volt, hogy orosz katonai küldöttséget ő vezetett Berlinbe például, és több nyelven beszélt, hogy tudott tárgyalni a németekkel, és innen.
1: Ez már gyanús.
0: Rettetesen féltékeny volt rá a Sztálin, és hát ki is végeztette szerencsétlent. A Rokoszovszki például, aki ma gyakorlatilag minden díszszemlén a őrúlk elnevezett ezredek, meg díszszázadok, meg egyebeket lehet látni a Vörös téren. A Rokoszovszki marsal az szintén ilyen, a Tuhacsevszkihez hasonló nagy zseni volt, és nagyon művelt is volt, szeretik a katonái, nagyon jó eredményeket ért el. A végén őt is elkapták, és nem, ő volt az, majdnem az egyetlen, akit nem tudtak kivégezni, mert valami olyan volt a bírósági gyakorlatban, hogy akit nem tudtak addig kínozni, hogy bevallotta, hogy igen, én voltam, meg kémkedtem, meg mit tudom én, azt rettetes módon bántak vele, de aztán életfogytiglanul megúszta. Nem sok ilyen volt. Nagyon
1: ja, mert hogy az volt, hogy a bevallás az a bizonyítékok királya, vagy valami
0: igen,
1: ilyesmi
0: igen,
1: volt.
0: Igen. És a Rokoszovszki, hát lehet, hogy utólag persze kicsit tódítják a dolgot, de hogy az összes lábujját kalapáccsal összetörték például. meg ilyen rettetes dolgokon ment keresztül, de nem tudták rávenni, hogy bűnösnek vallja magát. És aztán életfogytiglanot kapott, és aztán rehabilitálták persze, és végül a nem tudom hányadik ukrán frontnak a parancsnoka volt, és az egyik legfontosabb hadvezére volt a győzelemnek végül is. Na szóval ajánlom, akkor itt mondatom majd borzasztó, gondolom, a többi is ilyen, a többi forradalom is, de...
1: Jó.
0: Na, picit zenéjünk, jó?
1: Tegyük azt.
0: A múltkor beszélgettünk a szép szaxofonszóról, és el kell mondjam, én nem szeretem a fúvós hangszereket, és a szaxofont meg kifejezetten nem. Úgy bírom, de leginkább elviselni, ha egyedül van, de ha ketten vannak, meg ilyen fúvos futam, meg szólamok, akkor én átkapcsolok olyan másra, én azt nem bírom meghallgatni. Tehát ilyen Stan Getz és nagy zenekar, hát ez nekem fizikai fájdalom minden perc belőle. Ugyanakkor kétségtelen, hogy most megnéztem, hogy mik a leghíresebb szaxofon szólók, már könnyű zenében, nem a jazzben, és a jazzben az szintén, én nem szeretem a Charlie Parkert. Szóval mindenki teljesen ki van nyúlva, én nem bírom.
1: Ja, különben, mert múltkor mondtál párad, nekem még a Careless Whisper jutott eszembe. Az biztos benne van.
0: Melyik?
1: A Careless Whisper. Ez George Michael.
0: Te jó, most nem tudom melyik az.
1: Na mindegy, most nem fogom elkezdeni dúdolni. Isten őrizzen. Nem akarom kinevettetni magam.
0: De utána nézek, hát ne hülyeskedj. Na, az egyik, amit most mutatok, ez a tilosban nem túlságosan konform zenét játszottak, de nagyon magas színvonalon a Supertramp.
1: Jaj, azt hittem, megint valami körte muzsikás izet fogsz hozni.
0: Nem, ez teljesen kultúrát.
1: Oké. Okay. De Supertramp az jó.
0: Supertramp nagyon magas színvonalon játszott ilyen sláger zenét, és nagyon jó zenészek, nagyon jó hangok voltak, nagyon érdekes. A vezető énekesük a Roger Hodgson volt, akinek egész ilyen falzett hangszínen, de iszonyatos magasságokat tudott kiénekelni, és amikor már Supertrampről rég nem volt szó, ő azóta is járja a világot, és általában nem túl nagy zenekarral lép föl, amit most fogsz látni, vagy hallani, összesen ő van, és egy szaxofonos, és billentyűssel kicséri magát, és nem elejétől nem játszol a számot nagyon hosszú, csak a szaxofon miatt, de zseniális a szaxofon szóló, és egy Aaron McDonald's nevű hapsi játszott, nem a Heavy Let, aki eredetileg a szaxofonosa volt a Supertrampnek, de hangról hangra megtanulta, tehát mint a Pink Floyd játsza a saját zenét, a Aaron McDonald's hangról hangra lejátsza azt, amit a Supertramp CD felvétel vagy bakeliten produkált, és hát a Hogzónak pont olyan hangja van, mint 20 évvel ezelőtt, és hihetetlen, nincs más hangszer, csak ez egy szál elektromos zongora, meg az a szaxofon, és amúgy hát nyilván mindenki ismeri ezt a zenét. Jaj, bocsánat, ez a béke, ez nem az, akkor ez már jó lesz, jó. Thank you.

0: kis szakszofonja van, tényleg tökéletesen lehetszani, mert a többi szakszofonnak meghallgatni egy csomót, és az összes szupertrend számot tökéletesen reprodukálni, 10 éve járják a világot ketten.
1: Hát, a van rá közönség.
0: Teltházas stadionokba lépnek, hát nem nagy stadionok, de ilyen sportcsadion, olyan 2-3-4 ezeres van ott van.
1: A múlt heti adáson felbuzdulva elkezdtem megint megnézni az üvegtörőket, 1000 éve láttam, és hát az nagyon rosszul öregedett az a film, szóval az akkoriban tényleg ilyen nagyot szólt szerintem. De most így megnézve, hát ez egy tök szar film, teljesen szar, színészi játék, rendezés, ugye az egész olyan szekunder szégyen most így megnézve. Tényleg? Nagyon.
0: Nem akartam megnézni, de akkor nem is fogom. És nincs is ilyen mondani valójában már.
1: De van, korra. Tehát azért ez a kapitalizmus meg a showbiz kritika az nyilván megvan benne. De az egész olyan össze van csapva teljesen. Na mindegy. Ja, és egyébként ott ki volt a producer? Ezt sem tudtam. A Dodi Alfayed. Aki a Diana-nak volt.
0: Diana-nak, így van, így van.
1: Igen.
0: Hoppá. Más filmek is mondom.
1: Igen, igen, ő producerkedett. Aha. Ugye volt sok pénze, aztán...
0: Akkor most elárulom, hogy az autós kérdésre mi volt a válasz. A 1899-ben lépték túl a 100 km/h, az volt a gőzautó, vagy villanyautó, és a gőzautó aztán átvette a vezetést, és egészen 120 km/h a gőzautó döntögette a csúcsot, és aztán 122 km/h ment egy benzines, és akkor onnantól kezdve már a benzinesek taroltak. És amit megmondtam, a 4 évvel a 99 előtt volt, amikor a gőzautó a Párizs-Bordó távon 24 km/h átlaggal tudta teljesíteni. Szóval jó gyors a fejlődés az autózében. És a másik egy kérdésem lenne, hogy elkezdtem összeírni, hogy ennek a rendszerváltásnak kik voltak a hősei, hogy kihagyok-e valakit, biztos kihagytam.
1: Melyiknek?
0: A április 12-én.
1: Ja, mostaninak.
0: Mostaninak.
1: Ennek már megelőlegezted a rendszerváltást ezek szerint?
0: Hát most már úgy szoktak hívni a médiában is. Én akit összeírtam, a Molnár Áron vagy Ádám?
1: Áron.
0: Áron. Aztán én a Majkát mindenképpen beveszem a csapatba.
1: Csúrancseppen.
0: Szerintem a Csúrancsepp az nagyon nagyot szólt.
1: Igen.
0: Ráadásul minden tökéletes. Nagyon jó a szövege, nagyon jó a dallama, nagyon jó a színészi játék, a klip is nagyon ki van találva. Az abszolút megkapta a 20 pontot, és ez szerintem nagyon nagyot szólt. És a fiatalok is értették, hogy miről van szó. Ez egy óriási dolgot. Aztán a Panyi Szabolcs, meg a Direkt 30, de főleg a Panyi az óriási teljesített. Aztán a Potyondi.
1: Edina.
0: Akkor Marika a bőrkostoló, vagy
1: igen.
0: President.
1: Marika for President, igen.
0: Aztán a Kéri.
1: László.
0: Kéri László. Hát ő gyakorlatilag végigházalt az egész
1: igen.
0: országot, és
1: igen, az így van.
0: Mindenhol a Tiszát népszerűsítette meg a Magyar Pétert. És aztán a Kontroll, meg a Klik, bár nekem nem túlságosan szimpatikus a Klik, de nagyon sokat tettek ők is szerintem a dologba bele. A Kontroll, azt tudod, az is egy ilyen...
1: Hát a Kontroll tudom, a Klik az nekem nem volt, meg az nekem a Klebersberg, vagy mi a fene intézmény fenntartó.
0: És hát akkor ki ne hagyjuk a legfontosabb a Partizánt, meg a Telexet. Egyébként ők kapták most is a legtöbbet a 1%-ban. Láttad, hogy ki mennyit?
1: Láttam, és azt is, hogy a Tilos Rádió a rádiók között a második helyen végzett a...
0: Gyakorlatilag ugyanannyit kaptunk, mint tavaly, tehát nem nagy a különbség. Csökken a adakozóknak a száma sajnos. És hát nyilvánvalóan itt figyelme kéne venni az inflációt, pláne, hogyha 5 évvel ezelőtt hasonlítjuk össze, vagy. De lényeg az, hogy érthető is különben. Nem is tudunk konkurálni a Partizán, akik nyíltan politizáltak és beleálltak és kőkeményen végignyomták ezt az egészet. És a Partizánon belül meg nyugodtan lehet a Ruf Bálintot, meg a Kamillát, a Vida Kamilla, aki a Vétó
1: című. Én őszintén szóval a Partizánt azt szinte egyáltalán nem néztem, de azt tudom, hogy volt.
0: Hát egyáltalán ugye ott lépett fel először a Magyar Péter.
1: Persze, de ezek a napi műsorokat én nem követtem, hát nincs az az ember, aki minden nézni tud. És Hatházi Ákos, nem írtad föl?
0: Nem írtam föl, de majdnem, hogy első helyen kéne említeni, mert iszonyú sokat tett a dologért. És persze mellette voltak még ilyen influencerek, és én sokat így nem néztem, de egészen el vagyok hűlve némelyiknek, megnézem, hogy hányan látták a egy-egy megjelenését. És most például ugye a hétfőn volt megint egy nagy megbeszélésünk a tilos útkeresés mellett, tovább tilos rádió, hogyan tovább, részint a adománygyűjtésünk, a maratonnak a tanulságai, meg miben érdemes, miben kéne változtatnunk, illetve hát a rádió kapcsán is hát a adásaink, például, hogy miért nem tudunk ebből a stúdióba is videóképet adni. Most már nincs mese. Azt kell mondjam, hogy én is elleneztem annak, hogy ez egy beszélgetős műfaj, amit mi csinálunk. Tehát én magam látom, hogyha nem látom, csak olvasom például, akkor én a videó mellett döntök. És inkább azt nézem sokszor.
1: Hát... Volt ott egy kamera kezdetben, csak aztán eltűnt.
0: Igen?
1: Persze.
0: Hol volt?
1: Ott az ajtó fölött. Még szerintem a tiplik is ott vannak.
0: Ja, tényleg, azok azért voltak ott. Uh-huh. De milyen rossz megfigyelő vagyok.
1: Méghozzá egy viszonylag komolyabb kamera volt ott.
0: Mondjuk, hogy az most milyen rossz hely lenne, mert nem látnak már semmit az akusztikai elemektől, de itt legalább két kamerát föl kéne szerelni. Na mindegy, szóval... kell látnunk, hogy nem vagyunk egy súlycsoportban. A Haza és Haladás a Tilos Rádió leghallgatottabb műsora, és az interneten ott a pillanatnyi értéket látjuk, hogy az összesítve, mert ugye különböző felbontású, vagy érzékenységű streameket lehet hallgatni, jobb, tehát jobb hívő minőségtől kezdve a csapni való, de szöveget még az értető, mondom, közvetítő minőséget, és itt az egészet egyben lehet látni, hogy összesen akkor hányan hallgatják. Néhány évvel ezelőtt azt lehetett mondani nagy biztonsággal, hogy a Haza és Haladást 700 körül ember hallgatta interneten egy időben. Uh-huh. Tehát amikor élő műsor volt, és most ez hát azt kell, hogy mondjam, megfeleződött.
1: Ó.
0: És ez az összes többire is vonatkozik egyébként.
1: Hát ez már nem hangzik jól.
0: Majdnem mindig úgy volt, hogy hosszú éveken keresztül a Csonka Magyarország volt a listavezető, második volt a Haza és Haladás, harmadikak voltunk mi a Szakács Tolvajjal, és néha-néha változott a dolog, és néha Haza és Haladás nyert, nagy ritkán volt, hogy mi nyertük az egészet, de általában mindig úgy volt, hogy a picurék, Caválék, és utána jöttünk mi. A miénk az olyan 500 körüli volt, és most azt látom, hogy a miénket is csak ilyen 250 körül, de nagyon kevés volt, és a Potyon Dani 270 ezer ember látta.
1: Igen. Na jó, hát mondjuk ez a netes, tehát azért az, amikor ez levegőből is fogható, az nem pont feleltethető meg, de az biztos, hogy a netes hallgatottság tendenciája az biztos, hogy számít.
0: És az, hogy ezek a podcastok végül is a leghallgathatóbb, legjobb felkészültebb elemzőket hívják meg, politológusokat, aktív meg passzív politikusokat, egykorigakat, akiknek azért nagy rálátások és nagy vélemények, mert még okosokat is mondanak általában tényleg. És hát ezeknek nagy a nézettsége. Ilyen szempontból mi pláne, hogy ugye azt mondtuk, hogy törvényünk azt mondja, hogy nem lehet aktív politikust hívni, és egyáltalán a pártpolitikát azt távol tartjuk a Tilos Rádiótól. Hát ilyenkor sajnos visszajött, amikor ezeket a nagyon is túlpolitizált, átpolitizált időszakokat éljük, és ilyenkor mi érdektelenek vagyunk egy kicsit.
1: Igen, egyébként már hogy még mindig kitart ez a, már úgy értve a lendület, hogy az érdeklődés. Tehát tényleg, amikor...
0: De most az igazságtétel miatt...
1: Meg úgy általában, tehát az, hogy egy csóműsor lett a parlamentből, az bizony az a helyzet, hogy tényleg nézettséget vonz, és én is azon kapom magam, hogy hétfő délben, amikor kezdődik, akkor a Telexen ugye van élő egyrészt közvetítés, másrészt előtte ők is ott meghívnak valakit, és akkor azt megnyitom azt, mert tényleg valahogy még mindig érdekes, pedig hát a parlament az sose volt az a kimondottan ilyen körömrágós hely, de most hozza a sóelemeket. Potyondi Ede meg ugye egyrészt ő nagyon jól csinálja, tehát ő rendkívül szellemes meg, és ez a 20 perces összeneteket rak össze, és az meg könnyen fogyasztható. Tehát egy 2 órás rádióműsort, még ha podcast formájában vagy videóval föl is rakod, az azért nem olyan, mint egy 20 perces lényegében teljesen koncentrált, tulajdonképpen szóra kihegyezett. Az olyan, mint egy stand-up fellépés.
0: Ráadásul bátran megállítod, hogy visszatekerheted 20-szor, megnézheted ugyanazt a részt. Ellenfordul, nem értek egy mondatot, és majd 17-szer visszateszem, hogy mindig nem értem, most se értem, még mindig nem. És... ezt hát elvileg az archívumból meg lehet csinálni, de amikor élőbe hallgatok, akkor nem. És tehát sok szempontból mi vagyunk a hátrányban, pedig nagyon sokáig mi fújtuk a passzát, tehát egy csomó mindent mi hoztunk be, vagy legalábbis van néhány dolog, amit mi hoztunk be elsőnek használatba. Hát a leghíresebb ugyan, hogy interneten küldjük fel a jelünket az antennához. Ezt abszolút a Pistixel ketten találtuk ki, és akkora sikere volt, és annyira újdonság volt, hogy a berendezést kölcsönkért, ezt meséltem az Antenna Hungária. Nem meséltem ezt?
1: Nem emlékszem, de nem tudom már.
0: Kerestük, hogy milyen berendezés kell hozzá, hogy itthon nagyon jó minőségű a stúdió, nagyon jó minőségű MP3-at készítsen, amit aztán fő lehet küldeni interneten az antennához, ahol aztán kell egy dekóder, ami az MP3-ból...
1: Mert különben hogy ment fel az adóra?
0: Bérelt vonalon, telefonvonalon.
1: Igen, de ugyanúgy digitális formában ment.
0: Valamilyen fajta digitális formában, valószínűleg hasonlítottam a mostani, de nem internet volt még, akkor nem is volt ez a szót sem ismertek nagyon. És a költségeit összehasonlítva, csak hogy mi volt, az utolsó hónapokban, amikor még a vérelt vonal működött, akkor havi 374 ezer forintba került.
1: Hát az baromi drágák voltak a vérelt vonalak, arra még én is emlékszem.
0: És akkor a maratonnak a bevételem, én alig haladt meg az 1 millió forintot, úgyhogy szóval egész más volt a pénznek az értéke. És 374 ezer forint, az nagyon nagy pénz. A legnagyobb tétel volt a költségvetésünkben. És utána kellett fizetni fölt is, meg náluk is egy megbízható internetet, ami mit tudom én, 30 ezer forint volt, vagy 20 ezer, vagy is. Ami szintén nagy pénz volt, de a 374-hez képest nagyon nagy töredék. Na és akkor, amikor próbáltunk keresni készüléket, hogy ezt mivel lehet megcsinálni. És találtunk egy angol profi eszközt, ami M. Duke az volt a neve, és leveleztünk velük, és nagyon drága, 1.300.000-be került egy készülék, és kettőt kellett belőle venni, egyet föntre, egyet meg itt erre. És mind a kettővel lehetett adni is venni, tehát volt olyan, de hát az itteni készülék csak adott volna, a first csak vett volna, de mindegy, meg kellett volna venni. És az olyan nagy pénz volt, hogy 2,6 millióban megpróbáltunk utána járni, és kértünk tőlük referenciát, meg innen is mondták, hogy ők nem tudnak, nem adhatnak ki konkrét felhasznált, mert nem kaptak rá engedélyt tőlük, de annyit mondhatnak, hogy az Egyesült Államokban az NBC például az jó sokat vett tőlük ilyet. És én írtam az NBC-nek levelet, és hogy akit illet, annak kérjük szépen, hogy továbbítsák a levelünket egy kérdéssel, és megkérdeztem meg, hogy valóban használnak-e ilyen MDUK modulátor, demodulátort, és hogy ilyen long running time.

0: Ami Európában teljesen természetes, hogy boldogan mondják, meg dicsekednek, hogy hol használják azokat a szerkezeteket. Ha ez itt nem szokás, hát nem szokás, akkor köszönjük szépen. És fölregisztráltam magam mindenféle ilyen broadcast fórumra, és föltettem, mindenhol bemásoltam, és copypastán föltettem a kérdést, hogy ismerik ezt a készüléket, és hogy akkor mi nem vesztünk össze, ez már előtte volt. Onnan semmi válasz nem jött egyik helyről se. Még végül egy ausztrál fórumról, az ausztráloknak az adminja írt egy levelet, és azt mondta, hogy látja, hogy föltettük ezt a kérdést, és hogy senki nem mozdul rá. Ő se tudja, hogy ez a szerkezet hogy működik, de azt tudja, hogy akkor ott a Katarina hurikán, amelyik legyalult a New Orleans környékét az Egyesült Államokban. És hogy a Katarina hurikán utána az internet hálózatot egy Svájcba vásárolt kis ügyes demodulátor oldották meg, és ebből vettek rettentő sokat, és ezzel hidalták át az első heteket, aztán még kiépültek a profi nagy eszközök újra, meg vonalak, meg egyébként, amit tosszona szétszaggattatta hurikán, és ő adta meg ezt a Balix nevű svájci céget, és akkor mi leveleztünk minden, és akkor végül elküldték Bécsbe, mert Budapestre valami nem szállítottak, de Bécsbe elküldték, és mondták, hogy menjünk oda ki érte, nem olyan nagy távolság Budapestről, és akkor ott lesz a két készülék. És akkor így lett, hogy hazahoztuk őket. Antenna Hungária lecsapott rájuk, és elkérte, hogy hadd próbálják ki ők is. És csináltak egy 47 oldalas mérési jegyzőkönyvet róla, és mindet nagyon jó találtak, az SPD bemenetnél volt valami a kívántól eltérő adat, és azt jelezték, hogy ott a több mérésre is megkínozták, és mindig eltérő volt a gyári specifikációtól. Ez volt egyetlen kifogásuk, de jónak találták a szerkezetet. Én meg megkértem őket, akkor fordítsák meg le angolra az egészet, és kiküldtük a Balixnak, akik nagy üzővalgással fogadták, és köszönöm a leveleket. Írogattak, és na így kezdődött, és most meg hát azt mondom, hogy elmaradtunk, hogy rádiózunk a szokásos módon, és nem használjuk ki azokat a lehetőséget, amit szemlátott hasít az interneten, meg a valóságban. No.
1: És a maratonnal kapcsolatban jutottatok valamire?
0: Maratonnal kapcsolatban nem folytatni fogjuk, mert rettentő diffúzak és nagyon-nagyon eltérőek a vélemények. Van olyan vélemény, és nem mondom, hogy kinek a véleménye, de van olyan, hogy hagyjuk ezt az egész fesztiválosdít meg előadások, meg zenekarok, meg ilyesmi. Menjünk vissza a régi gyökereinkhez, és legyenek megbeszélések, közönségtalálkozók, filmvetítések.
1: Hát emlékszem, hogy régen olyan volt, hogy effektíve onnan ment a műsor. Tehát ott ültek a színpadon az aktuális műsor készítői, és ott onnan ment.
0: Volt ilyen is, de az igazság ez totál tévedés, mert a gyökerekhez visszatérve soha nem voltak ott a tilos rádiósok. Sajnos az összes maratonunknak a legnagyobb rákfenéje, hogy még amikor óriási teltház volt a Dürerbe is, csodálatosan nézett ki a színpad is, meg a színpad környéke, meg a pográcsok környéke, meg a rengeteg boldog néző, és nagyon jól érezt, jó szórakozás volt az egész, és nagyon békés volt, és magas színvonalú. Összeszámoltuk, és 6-8 piros rádióst nagy nehezen össze tudtunk szedni. Most például ez egy sokszor ismétlődő dolog volt, egyszer az ápolóik csináltak egy ilyen kártya, römi kártya, 52 napos, ahol a figurák, tilos figurák.
1: Ja, azt mesélted.
0: És ilyen mindegyiknek láncférész volt a kezében.
1: Azt mesélted, hogy alá akarta iratni, aki megnyerte, és...
0: Két vagy három nevet tudott megszerezni, és senki más nem találtunk, vagy a Judit nem talált akkor. És ez máskor is elfogadó, rengeteg szólt, hogy nem akar aláíratnak, csak így odajöttek, hogy engem megismertek, vagy tudták, hogy én kihagyok, hogy papu, mutassa meg, mert hol vannak a rádiósok, kik azok, akiket hallgatunk, hogy csak a hangjukat ismerik minden. És hát szégyen szerintem boldog voltam, legalább egyet tudtam mutatni, vagy kettőt, de persze nem azt jelenti, hogy biztos, hogy nem voltak többen, lehet, hogy voltak, de olyan a gödör

0: De például, amikor koraira játszott, nagyon jó kis napunk volt, akkor nagyon meg voltunk elégedve, egész jó forgalmat csináltam, merchandise voltunk, és minden összeszámoltam, és 6 rádióst volt aznap kint. Úgyhogy ez a vissza a gyökerekhez, ez egy óriási tévedés, mert nem voltak ilyenek.
1: Na, de ugyanakkor meg azt persze te mondtad, hogy milyen költségek vannak, de most itt valami a héten hallottam, hogy a bevételnek a nagyobb része az egyszerűen elmegy a fellépőkre, és ez meg azért mégiscsak tarthatatlan.
0: Ugye úgy kezdődött a dolog, hogy amikor mi csináltuk még a Judittal, meg a Cinóval a maratont, akkor ingyen léptek fel a zenekarok, meg a DJ-k. Az ingyen az azt jelenti, hogy azért ilyen költségtérítést azt álltuk, legalább ne neki kerüljön sokba. És persze valóban a zenekar összesen a gitárjukat hozzák, ott tűrhető a dolog, de a Ladányban nem volt mindig a csúcsuk, ők el is állom, 80 ezer forintért jöttek el minden évbe. Hát ez egy 17 tagú tűzoltó zenekar, azért van világosító, külön saját pultkezelőjük van, ők nem bízzák senki másra, hogy hangosítsa őket. A Miksa Tahiba lakik, a Bodnár Tibi, nem is tudom, talán Budapesten, de van, aki Kecskeméten, van, aki Szlovákiában, minden. Ők nem ilyen minden héten kétszer játszó zenekar, tehát viszonylag ritkában lépnek fel, és ilyenkor, amikor összezördülnek, a világ sok tája felül összejönnek, a technikát összerakják, a technikusokat, minden. Hát a 80 ezer forintra nem voltak túlfizetve egyáltalán. És sokan felvetették, de voltak ilyen agresszió, hogy a Kréz a saját pecsenyét sütögeti, a főszervezője ennek az egésznek, a zenekaroknak, meg a fellépőknek, hogy saját imázsát, meg egyébként növelés, hogy nyilvánvalóan jó sápot húz ebből az egészből a zenekaroktól is, meg a Dürertől is, hogy idehozza őket. Ami totál tévedés az egész. A Kréz egy árva büdös vasat nem keresett az egészen soha. Emlékszem, a sokadik fesztivált szerveztük meg, amikor egyszer mondta a Juditnak, hogy utaljon ki a Kréznek 40 ezer forintot, mert nem igaz, hogy mennyit melózott, és melózik nap mint nap ezzel az egészen. A zenekaroktól nem, hogy pénzt kapott, a zenekarok, ha meglátták a telefonszámát kiíró, akkor nem vették fel, mert megint rá akarta őket venni valami ingyen fellépésre. Hát, úgyhogy hogy ez teljesen logikailag se tartható ez a dolog. Egyébként a Kriszt úgy találtam, hogy volt egy év, amikor a Márta István nem tudta megszervezni, meg nem pénzügyileg valahogy összekülönbözött a támogatókkal, és nem volt művészetek meg a Kaponcson. Viszont a Talián Dörög megszervezte ugyanebben az időben akkor a Dörögli Fesztivált, ami akkor óriásit szólt. És a Szőkön is meghívta a Tilos Rádiót, úgyhogy mi kaptuk meg az evangélikus kertet, evangélikus templomnak, meg a parókjának a kertjét, és meg a házban lakhattunk, és ott csináltunk koncerteket, meg felépőket, és nagyon-nagyon jól sikerült, tehát óriási húzása volt az egésznek, hajnali 5-kor is táncoltak még ott a emberek, és pláne a fő műsor időben este 10 éjfél, fantasztikus jó volt, óriási hangulat, meg minden, és egyszer-kétszer elmentem körbe, de mi van a többi helyen, és hát nagyon jó kis jazz koncert volt a templomban, meg henna festő verseny, a mit tudom, milyen sátorban, tehát tele voltak ilyen-olyan kulturális programokkal, ilyen hozzánk hasonló, nagyobb lélegzetű, hangos dolog nem annyira volt. Egyet találtunk a falu legtöbbször végén, az óvoda kertbe. Néztem a line-upot, és leesett az operancia, meg ilyenek léptek föl, és a szentségét neki. Én ráadásul kérdeztem, hogy ki csinálta ezt a udvart. Hát a Fúzió rádiósokat, a Fúzió rádió az egy néhány fős kis rádiócskó, tehát nem tudnak ők ilyet szervezni. Megkérdeztem, akit ismertem a Fúzió rádió, és mondta, hogy hát a Kríz, a nagy szervező, és hogy gyakorlatilag fillérekből lett megoldva az egész. De a szomszéd faluból kértek hosszabbítót, na, a óvodának nem volt. Szóval ők is így ügyeskedték össze az egészet, és tényleg nagyon nívós izé volt, úgyhogy azt mondtam, hogy